0: vezető műsorvezetője a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a Rádió C mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
1: Tehát, hogy rengetegen hallgattak minket, szerették a különlegességét, hát hogy igazából, ha el akarom neked azt mondani, hogy van most egy államtitkár, aki kívülről tudja a Nokedlinak a szignálját, komolyan, akkor én erről konkrétan tudok. Tényleg egy unikális rész volt. Most, ahol éppenséggel mondjuk vannak ismerőseim, akikkel, hogyha beszélgetek, mindenki tudja a Rádió C-t abból az időből. Nem romák. Tudják, szerették, imádták hallgatni. Különlegessége volt egyébként a Rádió C-nek az, hogy éjszakánként mondjuk nem cigányzene ment az első időszakban, hanem ilyen alternatív muzsikák mentek, és azt is imádták, hogy erre is van opció, hogy oda tudtak tekerni. Igen, szóval rengetegen hallgatták, és nagyon sokan jöttek be hozzám élőbe is egyébként.
2: Így van.
1: Fiatalabb srácok, fiúk, lányok.
2: Ott álltak a portán,
1: igen.
2: Sorban, emlékszem rá.
1: Igen, jöttek be, hogy ők is tudnak rappelni, tehát hogy így indult el egyébként ez a freestyle műsor, a report, hogy jöttek oda, és mondták, hogy ők tudnak rappelni, és akkor mondtam nekik, hogy mutassák meg. És akkor megmutatták, egyből beleálltak, mondtam nekik, sajnos nem tudtok semmit, nagyon rosszak vagytok. Kiakadt a szemük, és utána mondtam nekik, persze, csak vicceltem, nagyon jók vagytok, ezzel kezdjük valamit. És akkor így indult el a report. De egyébként nagyon sokan jöttek oda. Emlékszem, hogy egyszer jött hozzám egy nő, egy Ferrarival, be a 8-ba. Engem keresnek, jöttek oda szólni, és akkor kimentem, és néztem, ott volt egy nő Ferrariban. Mondom, jó, van, oké. Na, szóval, ja, sokan. Akkoriban emlékszem rá, hogy például az első ilyen nagyobb rádiócés buli az Almási téren volt. Uh-huh. Tehát addig ugye volt egy hallgató réteg, meg hát csak hallgatni lehetett a rádiócét, és ott volt az, hogy kiléptünk és arcok lettünk a hangok mellé. Ugye akkoriban nem lehetett tudni, hogy vajon mennyien fognak jönni, egyáltalán lesz-e közönség, hányan lesznek. Úgyhogy az Almási téri szabadidőközpontban rendezték meg, és akkor én ott műsort vezettem, és akkor lettünk arcok a hangok mellé, és emlékszem rá, hogy olyan sokan jöttek, mert egyszerűen nem lehetett felmérni akkoriban, hogy mekkora az igény erre a koncertre, mondjuk, és emlékszem rá, hogy buszokkal jöttek föl vidékről, és nem fértek be. Képzeld el, tehát, hogy majdnem, tehát odáig, tehát most képzeld el, buszokkal feljönnek egy koncertre, és egyszerűen nem tudnak bejönni, és emlékszem, hogy próbáltam is kerülni a közösséget, hogy nehogy valami kellemetlenség legyen, de természetesen nem volt, de akkor lettünk arcok, akkor éreztük meg, hogy mennyire szeretnek minket, mennyire kíváncsiak valójában ránk, és akkor utána emlékszem, hogy képzeld el, mentem egyszer ugye otthonról a Rádió C-be, és ezután lettem arc, és képzeld el, volt három csaj, akik sziszegtek utána. De és akkor éreztem, hogy mi van? Hogy ez most mi? És ilyeneket csináltak. Na, hát ja, ez fiatal gyerekként, hát ez a szenzációs élmény volt amúgy.
2: De ez igazi sztár élet, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy...
1: Egy kicsit volt, igen, de ilyen belső körös sztár élet volt. Tehát, hogy nagyon a többségi társadalomból nem nagyon tudtak rólam, vagy nem kevésbé.
2: Habár én azt gondolom, hogy nagy hatással voltunk úgy általában a média piacra, akkoriban, főleg a rádióra. Tehát, hogy ott olyan zenék voltak a Rádió C-ben, amik akkoriban egyáltalán nem voltak, erről persze már beszéltünk.
1: Persze.
2: És csak később lehetett ezeket visszahallani más rádiókban. Igen. Sőt, hallottam olyat is később, hogy egyes műsorokat próbálnak utánozni.
1: Igen.
2: Igaz? Tehát, hogy ezeket te is érezted, te is tapasztaltad.
1: Abszolút. Asszignálunk ugye a mi rádiónk. Meg tök jó szlogen, tehát, hogy a mi rádiónk, és emlékszem rá, hogy a próbaadásunk lement, és utána a Danubius, ami már ugye megszűnt, ők kiplakátolták Pestet azzal, hogy Danubius az én rádió.
2: Az én rádió. Így
1: igaz?
2: Van, pontosan. Emlékszem
1: rá, na ez nekem egy olyan mélyen ütött, amikor mentem a városba, és az én rádióm, de hát ez a mi rádiónk, tudod? És akkor úgy lehetett érezni. Ja,
2: most képzeld, ezeken marketingesek gondolkodnak.
1: Igen, aha.
2: Szóval ilyen hatással voltunk akkoriban a környezetünkre.
1: Ilyen hatással, meg tudod, mire voltunk nagyon nagy hatással? a romák által játszott zenére. És azért nem mondom, hogy cigány zenére, mert romák által játszott zenére, mert ameddig nem indult el a Rádió C, addig lehetett hallani muzsikus cigány zenét, meg folklort, ezeket lehetett venni a boltban, ennyi. Igaz? És akkor még a piacokon, meg itt-ott-tam-ott ilyen sokszorosított kazettákon lehetett Csóré Bélát, Bofit, ilyesmit hallani.
2: Hát ez a 90-es évek.
1: Igen. De ennyi, és ugye akkor volt még Lagzi Lajcsang Mulatos, ez már másik világ, de hogy ezek voltak. És amikor bejött a Rádió C, akkor kinyílt a tér, kinyílt az éter azokra a zenékre, amiket a romák igazán szeretnek. Tehát, hogy rengeteg féle lehetőség volt nekik megjelenni. Ugye a Váradi Roma Café, Nyári Károlyék, Kökény Attila, Gáspár Laci, Karamell, Fekete Vonat, tehát, hogy rengeteg Deladap, akit nagyon-nagyon szerettem, tehát, hogy egy olyan zenét játszottak, hogy roma zene volt, érezni lehetett benne a roma ízt, de mégsem egy általános roma zene volt, hanem inkább egy kicsit ilyen elektronikus dub zene volt, és tehát, hogy meg tudtak nyilvánulni, meg tudtak mutatkozni, és én emlékszem rá, és ezt a búcsú szövegemben is elmondtam, hogy imádtam például slágereket csinálni. Tudtam, hogyha én például egy-egy műsoromba lejátszok zenéket időről időre, ezeket, amiket én szerettem, azokat tudtam, hogy éreztem ott a közösségben, hogy azok a zenék mennek, azokat hallgatják, azok mennek. És ezt jó volt tudni. Nagyon szerettem egyébként ezt, tehát, hogy rengeteg lehetőség nyílt a roma zenészeknek arra, hogy eljátsszák a szívüket, a lelküket az ő stílusukban.
2: Tehát így sikerült formázni a közösségnek az ízlését. Igen, és így sikerült megismertetni ezekkel a zenei újdonságokkal az embereket, a romákat is, és persze nem romákat is, ha csak arra gondolunk, hogy Müller Gyuri hozta rengeteg spanyol, latinos zenét, vagy a Jazz David, hozta rengeteg jazz muzsikáját, és hihetetlen dolgok voltak itt. Persze nyilván én hoztam a klasszikus zenei dolgaimat, a klasszikus műsorban, és akkor ti pedig hoztátok a populárisabb műfajokat, és ez valami hihetetlen színes kavalkádot eredményezett, de ez a fajta színesség, ez volt az ereje.
1: Igen, abszolút. Tehát, ez volt az ereje.
2: Nem csak cigányzene volt, úgymond, nem csak cigányok által játszott zene, de persze főként ez erre irányult, de voltak mások is, tehát azért megszólalt Michael Jackson is.
1: Hogyne, amiket nagyon szerettük. Hogyne, George Benn, de ezek nem is voltak kérdések. Tehát, hogy ez nem úgy volt cigányrádió, hogy csak cigányzenéknek kellett menni erőszakosan, hanem cigányok által, romák által kedvelt zenei világok. Tehát, hogy például ebben most akkor, ha érteni szeretnénk, tehát, hogy például nálunk heavy metal nem nagyon szólt. A rock sem volt annyira jellemző, de például a jazz, a pop, az R&B, a soul, tehát, hogy ezek a muzsikák, amik inkább közelebb állnak a roma világhoz, ezek szóltak. Csak úgy, mint például egy Vera Billa, ami már inkább a roma zenének egy csúcspontja. Akkor, tehát George Benson, Michael Jackson, Chaka Khan, tehát rengetegen, tehát Barry White, tehát én ezeket a zenéket nagyon szerettem játszani.
2: Igen, de ezek a zenék azért más rádiókra kevésbé voltak jellemzők.
1: Igen, tehát abszolút.
2: És tulajdonképpen ez az, amiről beszéltünk, ez a fajta unikalitás, hogy ha valaki kíváncsi volt ezekre az alternatív, illetve nagyon egyedi világokra, akkor a Rádió C-re hangolt.
1: Igen, akkoriban ugye leginkább ezeket a populáris, akkoriban futó ilyen popzenéket játszották, vagy egy-két régi nagyobbat, és akkor ez volt a zene, meg a rengeteg külföldi akkoriban a napjaink zenéje, de tehát például egy-egy jazz zene, az nem volt nagyon elképzelhető, hogy szóljon.
2: Van valami olyan emlékezetes pillanatod, amire szívesen emlékszel vissza, vagy akár több is?
1: Van például, amikor ezzel a Report nevű műsorral, ezzel a freestyle műsorral kaptunk egy meghívást Bécsbe, ugye kijutottunk az osztrákokhoz, és akkor ott saját kocsiba beültünk, és elindítottam.

0: jó, nagyon, nagyon jól éreztük magunkat igazából.
1: Valahogy minden nap egy buli volt, én azt is éreztem időnként.
0: Igen.
1: Persze volt évente a Rádió C-nek a születésnapja októberben,
0: igen,
1: amikor összejöttünk, és akkor aztán tényleg ott volt mindenki, hát azok is különleges élmények voltak.
0: Igen, abszolút, nagyon sokan jöttek akkor be, ünnepeltünk, igen, mindannyian bulikat rendeztünk. Aznap teljesen más volt a műsor struktúra, tehát hogy ott tényleg arra volt kihegyezve minden, ami még nagyon jó volt a szilveszteri műsorok. Uh-huh. A karácsonyi műsor, emlékszem, hogy karácsonykor otthon díszítettem a fát 24-én, de tudtam, hogy én nekem be kell menni, mert én voltam beosztva, imádtam beosztva lenni. És akkor mentem be, és 24-én valami 3-tól 6-ig csináltam a karácsonyi műsort.
1: Élő
0: és
1: műsor
0: akkor
1: volt.
0: Élő műsorban.
1: Aha,
0: és olyan meghitt, olyan szeretetteljes volt az egész Rádió C, és Mikulást csináltunk, amikor ugye be volt töltözve valaki nálunk Mikulásnak, és élőben kapcsoltuk a Mikulást, ahogy kijár szegényebb gyerekekhez, és akkor ott, ahogy találkoznak, ahogy örülnek egymásnak, ahogy milyen sztorikat mondanak el. Szóval ez fantasztikus volt. Ezek fantasztikus élmények voltak. És hát az a sok viccelődés, amit tehát volt kint, emlékszem, a Rádió C portáját. Én számtalanszor fölhívtam, és kértem magam, de más hangokon, hogy halló, nem is kezdek bele, de hogy meg tudnád mondani a kíváncsi, nem, én mindig így kezdtem, szia, Bélával akarok beszélni. És akkor ők elmondták nekem, hogy hát ott más számot kell hívni, és akkor emlékszem, hogy szegény portásunkkal elmondattam, vagy 42-szer a telefonszámot. Mert ő mondta, hogy 061, és akkor én azon, igen, 0630, igen, nem 31, 31, tudod, és akkor na így elmondattam vele, vagy 40-szer, és akkor ez ment a szilveszteri műsorba.
1: Rengeteg,
0: persze, hát azonnal vettük föl, igen,
1: nagyon jó.
0: És akkor ezeket csináltuk. Nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy behívtuk a roma sztárokat, és akkor az ő kívánság műsorát csináltam meg. Tehát, hogy ő milyen muzsikákat kíván, miket szeret, és akkor halljuk, hogy azok, akiktől igazából a zenéket halljuk, ők valójában milyen zenéket hallgatnak, és akkor közben beszélgettünk, meg ilyesmi. Tehát, hogy voltak ilyen jó ízű dolgok.
1: Hát ilyeneket én azóta se hallok, meg kell, hogy mondjam neked, a rádióban, úgy általában.
0: Uh-huh. Nem, most már ugye sokkal szabadabb minden. Akkoriban egy sokkal, tehát a többségi médiában sokkal ilyen feszesebb volt az, ami kijöhet élő adásba, nagyon megvolt mindennek a rendje, a szabálya. Nálunk ez nem volt meg annyira, és talán ettől lehetett sokkal egyedibb. Aztán ma már ugye az internet világába, podcastok világába már nagyon sok féle dolog létezik, de hallom, hogy sok esetben tényleg még a mai napig is unikális dolgok voltak ott a rádióban.
1: Egy picit beszéljünk a felelősségről, hiszen azért óriási felelősség volt a nyakunkban, még ha nem is feltétlenül éreztük, azzal kapcsolatban, hogy mi képviseltük a cigányságot.
0: Igen.
1: Illetve hát a médiumon keresztül, a rádión keresztül bemutattunk magunkról egy képet. És ez volt az a felelősség, amivel tartoztunk. Akár a saját közösségünknek, akár a médiának úgy általában.
0: Igen, ez abszolút így van. Én azt viszont el tudom mondani, hogy én abszolút nem éreztem felelősséget. Én annyira szerettem csinálni azt, amit csinálok, hogy felelőtlenül csináltam szerintem. De ennek ellenére soha nem voltam senkivel szemtelen, nem voltam elítélő. Mindig az alap szabályokat, azokat betartottam. És én nekem a Kerényi Gyuri egyszer azt mondta, hogy talán akkor az a legfontosabb, hogy légy őszinte, légy önmagad, és merd akár magadat is kinevetni, mielőtt más nevet ki. Én ezzel nagyon éltem, és én úgy voltam felelősségteljes, hogy közben abszolút felelőtlenül csak csináltam, ami jött. De úgy gondoltam, hogy amúgy egy normális, jól nevelt fiatal voltam, aki nagyon szeret hülyéskedni, meg lenni, beleélni a nagy világba, és én ezt így csak csináltam. És hát, hogyha ez felelősség volt, akkor mindenki hallhatta, hogy milyen egy életigenlő fiatal, mondjuk. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi. De én nem vigyázkodtam.

0: folytamot, hogy jaj, hát akkor most így, vagy úgy beszéljek, vagy most erről az oldalról közelítsem meg. Persze felépítettem én magamba az interjúkat is, meg utána néztem az embereknek, tehát, de abszolút nem voltam soha ilyen nagyon, nagyon szabálykövető, és ilyen nagyon felelősségteljesen. Most érzem 40 éves korom környékén, hogy akkoriban fiatalként mennyire önmagam voltam, mennyire szabad voltam, mennyire mertem csak lenni, és hogy bennem nem volt ilyen feszengés, hogy jaj, hát most akkor a mikrofon előtt ülök, és akkor nehogy egy kötőszót rosszul mondjak, vagy az helyett alt mondjak, bennem nem volt ilyen. Én csak löktem. És igen, éreztem a felelősségét azért annak, hogy én ott vagyok, és hogy nem szabad mindent, vagy hogy nem szabad butaságokat csinálni, de azt hiszem, ezt sikerült is összehozzam.
1: Voltak olyan időszakok, amikor, meg kell mondjuk őszintén, mivel ez egy költséges műfaj, és elég sokba került az, hogy ennyire színes műsor struktúrát összeállítson a rádió, ezért az anyagiakkal időnként voltak gondok. Lehet, hogy nekem speciál könnyebb volt, mert nem feltétlenül ebből éltem, de mondjuk, aki ebből élt, annak nyilván voltak azért ebből gondjai.
0: Abszolút,
1: nem
0: igen.
1: Nem tudom, hogy te ezt hogy tapasztaltad.
0: Ez így tapasztaltam én is.
1: Mélypontok voltak a rádió életében, sőt, volt olyan időszak, amikor annyira nem volt pénze a rádiónak, hogy csak zene volt.
0: Igen. Én ezt úgy éltem meg, hogy én ezt annyira szerettem csinálni, hogy én nekem ez, tehát még egyszer mondom, én nekem ez nem munkahely volt, én nekem ez az életem volt ott, tényleg röviden így tudnám el, ezek voltak a napjaim, ez volt az életem. És hála Istennek mindig valahogy úgy alakult, hogy ugye amikor nem kaptunk a rádiótól pénzt, és mondjuk már több hónap is bent volt, egyébként hozzáteszem, mindig kifizettek, tehát hogy mindig pénzemnél voltam, nem volt olyan, ami elmaradt volna, de mindig valahogy amiket hozott az élet mellette, azért mert mondjuk rádióztam, fellépések, mármint hogy műsorvezetések, egyéb dolgok, ezekből mindig ugye úgy fent tudtam tartani magam, meg ugye én is családban éltem, tehát hogy volt egy közös kasszánk, amiből úgy tudtunk lenni, de valahogy föl sem merült bennem az, hogy én akár a pénz miatt bármi olyan lépést tegyek, ami mondjuk végzetes lehet. Tehát, hogy én nekem ez volt az alap, hogy én oda tartozom, én ott vagyok, én rádiózom. És hát a pénz meg, ugye majd most már azért jó lenne, ha jönne, alakul, majd ekkor úgy lesz, ekkor így lesz, de mindig megkaptuk, csak igen, voltak hosszabb periódusok, amikor nehéz volt.
1: Tehát ez is csak a lelkesedésünket mutatja. Abszolút. Ezzel ugyanígy voltam én is. Abszolút. Sőt, ha néhány kollégámat megkérdezik, akkor ők is ugyanerről fognak beszámolni. Legutóbb Arany és Annyi mondta ugyanezt a dolgot, hogy ő is szinte bent aludt. És nem azért csináltuk feltétlenül, hogy ebből gazdagodjunk.
0: Nem, abszolút nem a pénzért csinálta senki. A pénz, én emlékszem rá, képzeld el, a próbaadás után azt hiszem, hogy kaptam életemben először pénzt érte. De én ezzel nem is számoltam soha, én annyira imádtam csinálni, hát olyan volt, mint egy közösségi élmény. Eddig jártam a Roma Parlamentbe oda a középiskolás klubba, és akkor most nem csak oda jártam, hanem egy másik helyre is jártam, ahol még tudtam is beszélni, dolgokat csináltunk, és jó volt együtt lenni. És képzeld el, az első pénzt, amit megkaptam a próbaadás után, én azt szégyelve fogadtam el, hogy ezért, hogy én tudod, azt éreztem, hogy ne már, ez olyan kellemetlen, ezért adtok neked, de hát én ezt nagyon élvezem, én nekem ezért nem kell semmi. Tök jó, hogy itt lehetek. És akkor de mondták, hogy ezt megérdemled, ez igazából te ezért megdolgoztál, ilyen. És akkor olyan furcsa érzés volt, és akkor ott hazavittem, emlékszem, anyunak, és akkor olyan furcsa érzés volt, hogy kerestem pénzt. És akkor utána, ugye, amikor már elindult a rádió, akkor volt bértárgyalás. Ugye, amin én, hát ugye, olyan jól vettem részt, hogy oké. Tehát, hogy körülbelül ennyi, de tehát hozzáteszem, nagyon korrektek voltak velem mindig. Tehát, hogy éreztem, hogy egy kis kiemelt figyelmet is kapok egyébként, meg emlékszem rá, hogy egyedül nekem volt exkluzív szerződésem a rádióba, amit én akkoriban még nem tudtam, hogy mi az, csak olyan jó hangzott, tudod, hogy exkluzív szerződés, és akkor ez olyan jó volt. Igen. Szóval ezt nagyon szerettem.
1: Hogyan lett végül is vége ennek az álomnak? Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod a rádiózást?
0: Azt hiszem, én amikor elkezdtem a rádiót, akkor ugye megkaptuk 7 évre a frekvenciát, és akkor én tettem egy fogadalmat, hogy én az első 7 évet, ha törik, ha szakad, én azt itt megcsinálom. Tehát, hogy addig nincs mese. És ugye, amikor 2008-ban felmondtam, akkoriban már éreztem, hogy nagyon lefele vagyunk. Tehát, hogy már nem voltak meg azok az alap ismérvek sem, aminek meg kellene lennie. És azt éreztem, hogy telik nálam be a pohár, és inkább már néha rossz élményt okozott egy-egy bentlét, mint jó élményt. És emlékszem, hogy volt egy adott pillanat, amikor azt mondtam, hogy akkor ennek itt most vége. És akkor ez egy hirtelen döntés volt, de ez már érlelődött bennem érzelmileg, és akkor azt mondtam, hogy oké, akkor ennek itt a vége, és akkor én ott fölálltam. Fölálltam, és igazából nagyon furcsa volt viszont a rádió nélkül lenni. Tehát, hogy én kijártam az iskolát, tehát mondom, szakácsuliba jártam, amikor elkezdtem. Leérettségiztem, suliba jártam, és utána ez volt a munkahelyem. Tehát, hogy ide jártam be. És amikor ennek így vége lett, akkor nem tudtam magam hova tenni. Ugye én ugyanúgy bejártam egyébként, ebbe ez volt az érdekes, mert annyira az életem része volt, hogy én azért úgy bejárkáltam oda, és akkor úgy bent voltam, csak már rájöttem, hogy már nincs mit csináljak. Tehát, hogy mert az emberek, a kapcsolataim, meg minden ott volt. És akkor emlékszem, hogy csináltam egy búcsúműsort október 8-án, és akkor azzal úgy elengedtem ezt a dolgot, hogy akkor ennek itt a vége.
1: Megbántad?
0: Nem.
1: Tehát akkor ezt a korszakot le kellett zárni magadban.
0: Igen, ezt a korszakot le kellett zárni magamba. Úgy éreztem, hogy tudod, amikor már nem jó szájízzel csinálod, nincsenek meg azok az alapvető feltételek, amiktől jól tudod magad érezni műsor közben, vagy odabent, egyre jobban kihalt a rádió, és mondjuk ki, tehát a pénztelenség miatt volt ez, egyre jobban, meg egy kicsit úgy mindenki, azt gondolom, felsőbb szinten is, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát, hogy beletörődtek a dolgokba, és akkor ez nekem úgy nem nagyon fért bele. Mm. Nem fért bele, és egyszerűen azt éreztem, hogy ha meg már nem megy, tehát, hogy nem jó szájízzel, akkor nincs miért csinálni, és akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy más irányban menjen az élet.
1: Tehát ez egy mély pont volt ezek szerint a 2008-as év a rádió életében, úgy gondolod?
0: Igen. Uh-huh. Igen.
1: Végül is utána még azért nagyjából 3 évet ment.
0: Igen.
1: Ami nyilván nem volt egyszerű szintén, tehát ott az utolsó évben már a fizetések körül azért elég nagy problémák voltak.
0: Igen.
1: És ez nyilván rányomta a bélyegét. Aztán abszolút. Végül is így meg is szűnt a rádió. Igen. 2011-ben.
0: Ami nagyon fontos, tehát hogy én nem, tehát nekem eszembe se jutott ez a pénz része, tehát hogy én nem ezért hagytam abba. Ez nagyon fontos, mert tényleg, tehát semmilyen szinten, hanem már emberileg nem tudtam elfogadni, meg megoldani azokat a szituációkat, amibe ott egyszer-egyszer éreztem magam.
1: Mi volt a különbség az akkori létkörnyezet között és a mai között? Tehát milyen ma működtetni egy rádiót, vagy milyen volt akkor? Egészen mások a kihívások.
0: Őszinte leszek, nem tudom megmondani, ugye én mostanság nem vagyok rádió közelében, csak mint hallgató, de akkoriban emlékszem, hogy a rádió egy nagyon fontos dolog volt, egyébként még ma is szerintem fontos dolog a rádió, hiába van is internet, podcast, meg minden, az emberek a kocsiba akkor is rányomnak, nagyon sokszor, és van létjogosultsága, akkoriban talán több volt neki, mert akkoriban még nem volt sem olyan sok YouTube tartalom, podcastnak még se híre, se hamba nem volt, tehát volt a TV, a rádió, meg egy kis internet online, akinek volt gépe, ott a gép előtt le tudott ülni, és akkor meg tudott hallgatni dolgokat, de nehézkesen lehetett hozzáférni, le kellett tölteni, lassan tölt. Tehát, hogy az még egy másik világ volt, ugye, tehát az okostelefonok az 2007-től indult be, tehát akkoriban volt egy ilyen nagy fordulat, de még akkor is kellett neki idő, míg kifutott oda, hogy ez tényleg a napjaink részévé vált. Manapság pedig már annyira nyitott minden, annyira egy pillanat alatt tudok egy amerikai podcastot meghallgatni, mint például egy Berettyó újfajlói kis interjút, tehát hogy annyira nyitott lett a világ YouTube műsorokból, podcastokból, beszélgetésekből, rádiókból, hát két gombnyomás alatt elérem a világ összes rádióját.
1: De valahol ez a fajta bőség, ez nyilván egy nagy zavart okoz.
0: Ez nagy zavart okoz, igen.
1: Hiszen ebben a nagy zajban, mondjuk így, igen, nagyon-nagyon nehéz megtalálni a minőségi műsorokat.
0: Igen, abszolút. Abszolút. Ugye mindenki a saját kis buborékában él, ami most egy divatos megfogalmazás, de ez tényleg így van. Tehát amire rá kattintasz, abból fog, meg hasonlóból fog neked adni. Tehát mindenki a kis minőségi tartalmát is megtalálja.
1: Poncok Béla, a régi Rádió C egyik vezető műsorvezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a rádió mindennapjairól, a munkájáról és élményeiről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk jövő héten is, hétfőn 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 9-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Poncok Béla, a régi Rádió C egyik volt vezető műsorvezetője a mai vendégem, aki a beszélgetésünk befejező harmadik részében mesél nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Megtalálja, de ez ugyanaz, mint például, hogy annak idején volt egy-egy hatalma, Whitney Houston, Michael Jackson, Madonna. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy a közeljövőben lesznek ilyen nagy sztárok, pont azért, mert minden szét van szeletelve. Tehát, hogy 600 féleképpen lehet már bemutatni egy-egy dalt, ami 3 napig pörög, és utána jött a következő héten már egy új előadó van, most már inkább a dalokról szól, nem pedig előadókról, nem pedig egyéniségekről, életutakról. Tehát szerintem ez nagyon megváltozott. Ez nagyon megváltozott. A rádióban pedig azt veszem észre, hogy vannak különböző tematikájú rádiók, onnan ki lehet csipkedni egy-két dolgot, ami nem tetszik, azt meg megtöltik az emberek a lejátszó listáikkal.
4: Miután ott hagytad rádiócét, mi lett Poncok Gypsy Bélával?
5: Elhagyta a Gypsyt a nevéből, és Poncok Béla lett, és gondolt egy nagyot, ha már lúd, akkor legyen kövér, hát én elindultam a nagyvilágba. Kimentem Torontóba, ott éltem, egyébként nekünk Torontóhoz már családilag volt közünk, ugyanis az én anyukám már 76-ban kint járt Torontóba, mert hogy az 56 kapcsán az én anyai nagyapámnak a húga, ők kivándoroltak. Uh-huh. És ő ott találta meg az otthont, ott találta meg az életét, és így például anyukám ugye kilátogatott hozzá, megkapta a vízumot, kint volt egy fél évre, de 3 hónap után hazajött, mert nehezen bírta a család nélkül, tehát ugye akkor még szinte telefon sem volt, levelezni lehetett csak, és mi ezt a testvéremmel, a bátyámmal ugye láttuk a fényképeket, amiket ott kint készítettek, ugye a Niagaránál, Torontóban, Montrealba, tehát olyan helyeken, ami fiatal gyerekként még az internet sem volt ugye annyira elszabadulva, tehát hogy ritkán lehetett ilyen dolgokat látni, és ez nekünk nagyon nagy kaland volt, hogy anyu kint volt Torontóban, és tehát hogy innentől már van kint egy családi háttér, csak keresztanyámék is kint éltek, és akkor gondoltam egy nagyot, és akkor hát menjünk ki. Úgyhogy kimentem, és akkor ott éltem kint 13 évet. 13 évet voltam kint, közben állampolgár lettem, tehát leraktam az állampolgárságit, és akkor, amikor született egy kislányom,
4: Ő már kint született,
5: igen, a feleségem egyébként magyar, az is egy jó kis történet, mert 13-ba hazajöttem látogatásra, és akkor megtaláltuk egymást, ugye már régebről ismertük egymást, úgyhogy 2013-ba ki is vittem, hát nem kellett kivigyem, kimentünk együtt, és akkor onnantól kezdve elindult az életünk, ott összeházasodtunk, született egy gyerekünk, de aztán teltek múltak az évek, és akkor itt 13 év után azt éreztem, hogy lehet, hogy egyelőre elég volt ott kint.
4: Mivel foglalkoztál kint, mit csináltál?
5: Volt egy kis vállalkozásom, ugye én úgy mentem ki, hogy angolul nyögve nyelve sem beszéltem, inkább fogalmazzunk így, és ott kint, amiben az ember azonnal el tud helyezkedni, az az építőipar, és ott ráadásul nagyon jól is fizetik, abszolút másképp van kezelve, mint ide haza, tehát ott kint az egy jól jövedelmező, megbecsült szakma, és akkor ebbe találtam meg a helyemet, a sógorom megtanította nekem azt, amivel ott kint foglalkoztam, és hát működött, jól ment a dolog, és így ugye egy idő után a bátyám is kijött, és a felesége, és akkor ott kint együtt dolgoztunk, és hála Istennek elég jól sikerült, folyamatosan volt munkánk, tudtunk haladni előre, és hála Istennek anyagi problémáink nem voltak, tehát tök jól éltünk, és aztán így ezzel foglalkoztam, ez nagyon távol állt a önmegvalósítástól, meg a kreatív munkától, de nagyon-nagyon élveztem egyébként egy olyan dologba, tehát hogy itthon rádióztam, és akkor ott kint pedig két kezzel elkezdtem dolgozni, és hogy abban is megtaláljam magam, és hála Istennek megtaláltam magam olyan szinten, hogy eljutottam olyan szintre a szakmámba, hogy profiként tudtam dolgozni, és amikor már nem voltam meg ebben az a kihívás, hanem már csak inkább csak tapostam a mókuskereket, meg azt gondoltam, hogy lehet, hogy kéne váltani, akkor történt meg a váltás.
4: Milyen kihívások voltak számodra Kanadában?
5: Hát először is az, hogy megtaláljam ott kint önmagam, hogy mit tudok kezdeni azzal, hogy én ott kint vagyok, hogy vajon eljövök onnan az első gebasznál, vagy az első nehézségnél, ugye, mert az első pár hónap, Amerika, tehát hogy tényleg Torontó ugyanolyan, mint Amerika.
4: Persze.
5: Tehát úristen, ez Amerika, és akkor hú, de jó, de aztán lehullik a lepel, és akkor egyszer csak azt érzed, hogy hát oké, nagyon jó Amerika, meg minden, de már ugyanolyan ott kint járnom, mi mint például itt Pesten. Tehát amikor már nem azt nézed, hogy hűha, milyen épületek, meg új, itt vagyok bent a belvárosban, felhőkarcolók, hoddogos az utcán, új ilyen kocsi, olyan hely, hanem már csak úgy az az életed, akkor abba valóban bele tudsz szokni. És hála Istennek ez ment.
4: A nyelvi kihívások okoztak problémát?
5: Okoztak problémát, igen. Hát nem tudtam angolul. Tehát mielőtt kimentem, én elvégeztem egy 30 napos angol kurzust, de hát azt tudod, amiben még azt is tanulod, hogy credence. És akkor ez az angol-angol, és akkor credence. Tehát, hogy ennek most érted. Szóval rendkívül sokszor sikerült alkalmaznom azt a szót, de megnyilvánulni, meg beszélni azért az nem ment így 30 nap alatt. Aztán szép lassan ugye az ember fölvette, akkoriban egy akkori kapcsolatom az viszont jól beszélt angolul, tehát nem voltam rá kényszerülve nagyon, és aztán ugye egyre jobban belejöttem, de azért még mindig vannak szerintem kihívások az életemben, amivel küszködök, tehát ez ilyen, tehát hogy aki felnőttként megy ki, az soha nem fog úgy megtanulni szerintem, mint a gyerekek.
4: Mi a helyzet a gyermekeddel, hiszen ő azért kint született, ő ebbe a kultúrába nőtt bele?
5: Hát igen, ő kint született 2018-ban, nagyon kis cserfes kislányom van, most 7 éves múlt, és akkoriban, ugye 2018-ban született, hát leginkább ugye ő otthon volt velünk, a családban, meg ilyen közösségben nem adtuk bölcsibe, tehát ő leginkább, őnek is az anyanyelve a magyar, és amikor 3 éves volt, akkor döntöttünk úgy, hogy haza fogunk jönni, úgyhogy ő már 4. életévét itt töltötte be. Uh-huh. Ott kint az olyan 4-5 éves kortól kell iskolába járni, hogyha akarnak. Ide-haza pedig ugye 3 éves kortól már óvoda van. És a feleségemnek meg nekem is nagyon fontos volt az, hogy tudja mondjuk a magyar mondókákat, az, hogy például legyen neki iskolai étkeztetése, ott kint ez nagyon másképp működik. Tehát, hogy szerettük volna neki megadni azt, amit egy magyar óvoda képes megadni, mert ennek nagyon-nagyon-nagyon nagy előnye van szerintem. Ott kint ugye iskolában másképp működik a rendszer, és azt hiszem, hogy ez a magyar környezet ez sokkal közelebb állt hozzánk, ugyanakkor ugye a feleségemnek a szülei még élnek, és ez nekem is nagyon fontos volt, hogy a lányomnak nagyszülő élménye legyen. Uh-huh. Tudod, sajnos az én részemről már nem lehet, de a feleségem részéről lehet, és emlékszem rá, amikor messengeren bújócskáztak a mamával. Tehát az fantasztikus volt, hogy a kislányom mama, mama, és akkor lerakta őt mondjuk a kanapé elé, és akkor ő elbújt a szobába, és akkor elege volt a bújásból, akkor elszaladt a mama előtt a kamera előtt, és akkor mondta, mama, megvagy! Tudod? Na és akkor ez egy idő után az embernek elkezdi egy kicsit a lelkét mardosni, hogy mi mennyit ér, meg hogy mit akarunk, meg hogy mit nem. És pont ez, hogy ott kint tökéletesen el voltunk, szép házban éltünk, jól éltünk, nem szenvedtünk hiányt semmiben, jöttünk, Kubába nyaraltunk, ilyesmi, de mégis valami hiányzott, és ez azt hiszem, hogy ez a nagymama érzés, ez egy kicsit ez az itthoni, tehát, hogy amikor Lánc, Eszter, akkor tudja a lányom, hogy az miről szól, amikor tavaszi szélvizet áraszt van a csoportba éneknek, akkor tudja, hogy ez miről szól, és itthon is, meg kint is megvannak a pozitív érvek, de ugyanúgy kint is, és itthon is megvannak a negatív érvek is, ami miatt lehet mondjuk kardoskodni, hogy miért így, vagy miért úgy. Mi így döntöttünk, és nem bántuk meg. Ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy bármikor ott a lehetőség, hogy hazamehetünk. Mert ott is otthon tudunk lenni, itt pedig itthon vagyunk.
4: Hogy érzed, hogyan viszonyulnak kint a romákhoz, illetve miben más, milyen kulturális különbségek vannak?
5: Hát képzeld el, ami nekem a legmegdöbbentőbb volt, amikor kimentem, és mondjuk lementem először a boltba. És képzeld el, hogy hosszú sor állt az egyik kasszánál. És beálltam, és azt néztem, hogy a szín minden skálája ott van. A fehértől a feketéig. Sárga, barna, pupizöld nem volt csak, de hogy mindenki, és olyan békésen álltak egymás mellett a sorba, és hogy olyan elfogadó volt mindenki a másikkal. És ez nekem akkora ilyen megdöbbenés volt, hogy úristen, hát ezt, hogy innen nem lógok ki, tehát itt nem sok fehér között egy barna folt vagyok, hanem ott az ott olyan pepita. Az annyira jó érzés volt ezt tudni. És igazából ott tényleg csak egy vagy a sok közül. Ha mész az utcán, rád mosolyognak, és hogyha nagyon közel mentek el egymás mellett úgy, hogy mondjuk nincs a közeletekbe más, tehát hogy nem tömegben, akkor rád köszönnek. Hey, how are you? És akkor megy tovább egy mosollyal, érted? És akkor ezek olyan furcsa dolgok voltak ahhoz képest, hogy itt például ez ritkán fordul elő. Kint az embereknek mosoly van az arcukon. Tehát, hogy ez, amitől a legjobban féltünk, az az attitűd a visszaköltözésnél, hogy ez milyen lesz. De ott például kint, hogy roma vagy, ott csak egy vagy, mert melletted lakik lehet egy indiai, tőled balra egy kínai, aztán lehet egy svéd család lakik fönt, de alattad már németek laknak, a kollégád az lehet, hogy spanyol, aki éppenséggel tök jóba van az olasz haverjával, és akkor így tök jól el tudtok lenni. Vagy éppen a munkahelyen is, hogy különböző csapatok vannak, ugye? És például én nagyon sokat dolgoztam magyarokkal. Tehát, hogy annyira vegyes, annyira jelentéktelen, hogy ki honnan jött, mert mindenki jött valahonnan. Tehát, hogy nem ez a mérvadó, és a kanadaiaknak olyan jól meg tudják adni mégis valahogy a kanadai identitást, hogy ott olyan büszkék a különböző országokból jött emberek arra, hogy kanadaiak, hogy az valami hihetetlen. És talán azért, mert minden az életfeltételhez szükséges dolgot megkapnak. Tehát, hogy könnyen lehet élni ott kint, tehát, hogy például az ügyintézés nem olyan bonyolult, tudsz mindent online csinálni, számítanak a kérdéseidre, nem küldenek egyik pulttól a másikra, mindennek megvan a maga rendje, módja, és működnek a dolgok. Ezen kívül, ami szerintem nagyon fontos, hogy az embereket hagyják élni. Azt akarják, hogy az emberek tudjanak élni, hogy jól tudjanak élni, és amikor valami kérdés merül föl, arra lehet, hogy megkapják a választ mi hamarabb. És az emberek is ezáltal sokkal kedvesebbek egymáshoz, mert tudják, hogy ő is jött valahonnan, én is jöttem valahonnan, tehát hogy rengetegen így állnak hozzá.
4: Kulturális élet milyen? Erre én személy szerint nagyon kíváncsi lennék.
5: Hát mint például magyar kulturális élet? Hát kint van egy nagyon jól működő magyar ház, egy nagyon erős közösség, ez egy szuper kis közösség, folyamatosan összejárnak az emberek, van ott élet, hétvégenként minden ünnepet megünnepelnek, vannak események, van kint Torontóban egy fesztivál, egy magyar fesztivál, ami nem olyan régóta van, de úgy tűnik, hogy ez most már beérett, és minden évben van. Kettő magyar iskola is van. Az egyik iskolának az igazgatóhelyettese most a sógornőm, a bátyámnak a felesége, óvoda működik, szombatonként magyar iskola, tehát hogy a magyar kultúra tökéletesen megjelenik ott, és mindenféle fellépőket hívnak Magyarországról, események vannak, tehát hogy tök jól működik ez a kis közösség. A roma kultúra azt annyira nem tudom, hogy hogyan jelenik meg ott kint, mert vannak kint különböző kis események, amikor van egy-egy fellépés, egy-egy összejövetel, de nyilván nem olyan erőteljes.
4: Mindenkinek nagyon nehéz volt a COVID időszaka. Uh-huh. Ti hogyan töltöttétek? Gyermeked, a kislányod az még egészen fiatal volt.
5: Igen.

0: és akkor ezt nagyon-nagyon nehezen éltük meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy azonnal költözünk családi házba, és akkor elköltöztünk egy családi házba, az volt az első, hogy azonnal mindenfélét a kertbe, hintát, homokozót, mindent megszereztünk, hogy legyen egy ilyen kis hely, ahol ki tud mozdulni, tehát hogy nehéz volt egyáltalán, le voltak zárva játszóterek, tehát nem tudtunk hova, mert emlékszem, volt egy golfpálya ott a közelben, ami akkoriban el volt hagyatva, tehát hogy, és akkor oda mentünk be, és akkor tudod, a golfpályákban vannak ezek a kis homoköblök.
1: Igen.
0: Na ott homokozott a gyerek. Érted? Na, és akkor ezért döntöttünk úgy, hogy akkor elköltözünk családi házba. Ez tök jól működött, nagyon szerettünk ott lenni. Az én munkám az ugyanúgy tudott működni, sőt, nekünk még talán a munka szempontjából jobb is volt. Mert addigra még a kifutó projekteknek azoknak menniük kellett, úgyhogy nem volt megállás, hiszen ott voltak határidők, és hát hogyha biztosították azt a környezetet, hogy mondjuk csak mi voltunk ott, akkor tudtunk dolgozni. Amit imádtam benne Torontóba, az autópályák mindig dugó voltak. Olyan szépen tudtunk akkoriban menni, de persze tudom a emberi nehézséget, a rengeteg rosszat, én most csak a saját kis helyzetemből mondom, mert sajnos minket is családilag, nagy családilag megérintett elég durván a Covid, tehát hogy hozzánk is ez sajnos megérkezett, halálesettel is, de nekünk az volt a legfontosabb, hogy akkor a gyerekünknek tudjuk azt biztosítani, hogy mondjuk ki tudjon egyáltalán menni, az unokatestvéreivel akár tudjon találkozni házon belül.
2: Végül 13 év után hazatértetek, akkor volt akkor ezek szerint a kislányod olyan 3 éves.
0: Igen, pont a negyedik életévét töltötte be, amikor egy hónapja voltunk itthon.
2: Milyen kihívások voltak itthon?
0: Fú, hát nagyon, hát beleugrottunk. Tehát azt kell tudni, hogy már vágyódtunk nagyon haza. Tehát, hogy eljött az az idő, amikor azt éreztük, hogy jó, muszáj menni, már nagyon vágyunk haza, és már ott kintről elintéztünk egy albérletet, elintéztünk lakást, hogy tudjunk hova érkezni, természetesen az élet felborította ezt az egészet, és ugye akkor volt az, hogy kivezették a katát, és az, aki ki akarta adni, és le volt vele szerződve szinte már minden, ennek hatására visszamondta, így megérkeztünk, a repülőjegyünk meg már megvolt, úgyhogy megérkeztünk a mamájékhoz, ott voltunk 2 hónapot, de nagyon jól éreztük magunkat, tehát, hogy tökéletesen el voltunk, a mamájéknál voltunk, és azután kivettünk egy lakást Pesten, és úgy döntöttünk, hogy megnézzük, hogy itthon milyen, és hogyha működik a dolog, akkor megpróbálunk albérletből majd sajátba menni, hogy ha viszont nem működik, adtunk magunknak 3 évet erre, és hogyha nem működik, akkor viszont tudunk ugyanúgy kimenni. Úgyhogy igazából megérkeztünk, és nagyon szerettünk itthon lenni. Nagyon jó volt, de hát kellett intézni mindent, kocsit venni, ahhoz, hogy tudjunk mozogni, lakhatást megoldani, a gyereknek elintézni az óvodát, amit nagyon imádtunk. Jártuk az óvodákat, hogy hol, milyen feltételek vannak, kik az óvónénik. Tehát imádtuk azt, hogy ott kint egyébként, hogyha egy ilyen családi házban élsz, mindenért kocsiba kell ülni. Uh-huh. Tehát az, hogy kimenni az ABC-be, kocsival kell menni, a játszótérre kocsival kell menni. És itt pedig annyira imádtuk, hogy lementünk a házból, és akkor ott volt a nagy játszótér, mellettünk a kisbolt, a nagybolt. Tehát, hogy ilyen dolgok okoztak örömet, ami itthoni szemmel jelentéktelen. De valójában meg szuper dolog. Tehát, hogy tényleg olyan jó megélni ezt a kis közösséget. És akkor ugye hát hazajöttünk, és akkor ezzel kellett kezdeni, hogy egyáltalán az élet alapjait lerakjuk.
2: Biztos hiányoztak a régi barátaid. Sikerült újra feleleveníteni ezeket a régi kapcsolatokat?
0: 1-2-t igen. Tehát az, aki tényleg szinte nem is barátomnak, inkább unokatestvéremnek mondom, ő az Illés Feri. Uh-huh. Ők nagyon vártak minket haza. Tehát tényleg velük nagyon jó volt a kapcsolat, hogy jó volt kire számítani, akik

0: itt lehet lenni, akkor az unokatestvéremékkel. Ugye én nekem leginkább a baráti köröm az unokatestvérek köröm volt, de jó volt újra itthon lenni, és egy kicsit azért tartottam is tőle. Tehát, hogy visszacsöppenni ide, és akkor ez elég furcsa volt, hogy akkor én ezt most hogy ugrom meg, de tehát az, aki barátom is, és testvérem is, Poncok Attila egyébként, tehát, hogy ő vele dolgozom jelen pillanatban, a filmiparban vagyunk, és tehát ő volt az, aki kintről biztatott, hogyha hazajövök, akkor például ő biztos megpróbál nekem abban segíteni, hogy sikerüljön újra elhelyezkednem, újra fölvennem itthon a ritmust.
1: És egyből sikerült elhelyezkedned, amikor hazajöttél?
0: Szinte igen, szinte igen. Ugye már kint, amikor beszéltünk erről, akkor ez szinte egy kimondatlan megállapodás volt, hogyha hazajövök, akkor megpróbálhatom én is ezt együtt vele. És akkor hazajöttünk, és akkor ahogy volt rá lehetőség, akkor el is kezdtem.
1: Milyen ez a mostani munka? Milyen itthon dolgozni?
0: Imádom a munkát, amit csinálok. Azt érzem, hogy annyira rám van szabva, hogy az valami borzasztó. Tehát most jelen pillanatban a megnevezése, amit csinálok, az location manager. Ez a filmiparban ez azt jelenti, hogy a forgatókönyv alapján az itthoni szerviz cég, aki legyártja a filmet, a forgatókönyv alapján meg kell keresni a legideálisabb helyeket a jelenetekhez. Na ez az, amit mi végzünk, és ezeket rendezzük el. Tehát, hogy például, ha van egy francia film, akkor nyilván bent a belvárosban megpróbálunk olyan helyeket találni, ami francia jellegű. Ha van egy fantasy film, akkor például megyünk a budakeszi erdészetbe, és akkor ott lehet nyilazni, lehet mindent csinálni. Tehát, hogy ezeket a helyszíneket kell megtalálni, és leszervezni. Tehát, hogy ez viszont sokkal több munka van benne, mint amit az ember esetleg gondolna. De nagyon izgalmas, nagyon izgalmas.
1: Milyen élményeid vannak ezzel a munkával kapcsolatban?
0: Hát a legfurcsább élményem az, amikor valakivel 5 perc beszélgetés után megkértem, hogy ne fürödjön le. Hát képzeld el, készült egy nagyszabású sorozat a Paramount Pictures forgalmazásában, és kellett egy garázskapu, egy belvárosi házban egy garázskapu, ami már kicsit, 72-ben játszódik a történet, és ami egy kicsit ilyen zilált, de mégis mondjuk nagy fémpánt van rajta, ketté nyílik ki a kapu, és mondjuk oda be tud állni egy régebbi típusú kocsi. Hát képzeld el, hogy megvolt ez a garázskapu, hogy melyik az. Lebeszéltem a közös képviselővel, a hely tulajdonosával, mindenkivel le volt beszélve, és úgy volt, hogy az önkormányzat hozza a kulcsot, mert hogy megvolt, hogy az önkormányzati ez a helyiség. És úgy képzeld el ilyenkor a producereket, a rendezőket, az összes részlegnek a vezetőjét, hogy olyan, mintha egy ilyen delegáció jönne. Tehát, hogy mikrobuszokkal érkeznek, és akkor kiszállnak, minden kapunak ott nyílni kell, nincs idő semmire, tehát az van, ami van. És képzeld el, hogy kijönnek az önkormányzattól, és elkezdik nyitni a garázskaput, de a mellette lévőt. Képzeld el. És az, amelyik a kiválasztott kapu volt, annak arról semmit nem tudtunk akkor így. És annyira egyértelműen átadtam pedig az infót, hogy melyiket meg hogy, de valahogy mégis mellé ment a dolog. Na és akkor abban a pillanatban a közös képviselők abban a pillanatban valahogy tudta, hogy akkor az viszont nem is az, hanem az, ja, az a Karcsi bácsiért, tudod, mondott egy ilyet. Na és akkor fel kellett hívni, mondtam, azonnal hívják, és a delegáció meg már úton volt, szerintem 15 perc és odaérnek, tudod. Akkor felhívta, és azonnal mondtam, hogy hagyj beszéljek vele én. És az emberkénk, ő ilyen alkatrészeket gyűjtött ott bent, és autó műhelyben is dolgozott, azt hiszem. És ő mondta, hogy hát azonnal felvázoltam neki, hogy hát most vészhelyzet van, mert most nem sokára ide fognak jönni, és szeretnének egy filmet forgatni, ez a ő garázskapuja a megfelelő, blablabla, bla, bla, mindent elmondtam neki. Mondja, hát ő végül is oda tud majd jönni olyan fél óra múlva. És mondom neki, hogy ezt nem lehetne egy kicsit előrébb venni, meg ilyesmi, és akkor elmondta, hogy hát ő neki még most le kell rakni a munkaeszközöket, le kell fürödnie, és akkor, na és akkor képzeld el, na itt jött el az, hogy valakivel beszéltem 3 vagy 5 percet, és megkértem, hogy ne fürödjön le. És hát ugye a happy end a történetben az, hogy végül is odaért és kinyitottak.
1: Nem volt probléma attól, nem volt probléma. Hát igen. Pedig ez egy nagy felelősség. Tehát, hogyha
0: hát igen,
1: ha ott tényleg jön egy egész csapat, és ott nem nyílik egy kapu,
0: igen.
1: Mert valakinek nem sikerül azt megszervezni, hát akkor ott borul minden.
0: Igen. Igen, szóval ilyen dolgok vannak benne, de egyébként egyik nap lehet, hogy egy hegytetőn vagy, a második nap egy barlangba, a harmadik nap egy 5 csillagos szállodába, a negyedik nap egy kis bérháznak a kis konyhájában, 5. nap egy pince sorban egy kínzótermet alakítanak ki, tehát hogy fantasztikus, tehát hogy tényleg fantasztikus ez a filmes élet, ami nekem néha ilyen megdöbbentő, hogy most például egy második világháborús filmet forgattunk, és ugye amikor mondjuk leforog a részlet, akkor mondjuk elmennek ebédelni, nincs ott senki, és akkor egy pillanatra te tudsz csak bent sétálni abba a kialakított szedben, ami mondjuk egy második világháborús történet. És akkor ott vagy bent a díszletben, ami teljesen totálisan képre pontosan megegyezik azzal, ahogy akkor kinézett, és miközben ott sétálsz, eljön egy statiszta, mondjuk egy SS ruhába öltözött katona. És hogy tudod, hogy egy filmforgatáson vagy, de mégis egy pillanatra úgy átjár a dolog. Átérzed, hogy úristen, ez annak idején, ez milyen volt. Szóval tényleg vannak pillanatok, de például így jutottam ki Erdélybe is, ott pedig egy fantasy filmet forgattunk, és ott pedig egy leégett falut jelenítettek meg, és konkrétan felépítettek egy ilyen fából készült viskókat, amiket felgyújtottak, azért, hogy úgy nézzen ki, amikor éppenséggel 2 lóval mondjuk átvágtatnak a leégett falun. Tehát, hogy tényleg fantasztikus. Fantasztikus. Jó, nagyon szerettem ezt a világot.
1: Ez nagyon pozitív, hogy megtaláltad ebben az új munkában önmagadat, és ez is örömet okoz neked, és azt érzem, hogy legalább annyira, mint a régi rádiózás. Hiányzik azért a rádió cél, hiányzik a rádiózás, a közönség, és ez a fajta sztár élet, hogy úgy mondjam, hiszen te tényleg a rádió cénnek az egyik sztárja voltál.
0: Hát, ezzel olyan kettőség van bennem. Kettőség van bennem, mert néha jó lenne egy kicsit mondjuk műsorokat készíteni, de ugyanakkor meg annyira már nem vonz, hogy mondjuk erre nagyon ráfeszüljek. Uh-huh. És hogy belálljak. Sokszor pedig vannak műsorötleteim, rengeteg műsorötletem van. Lehet, hogy eljön egyszer a pillanat, és egyet meg is valósítok. Mert miért ne? De nem vagyok annyira ráfeszülve, hogy ezt nagyon akarjam. Tehát most, amit csinálok, ez nagyon jó. Ez úgymond kielégíti ezt a kreatív énemet is. De nem mondom azt, hogy nem lesz ilyen a jövőben. Néha hiányzik, néha meg csak úgy vagyok, hogy jó ez így.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Hogy tervezed a jövődet?
0: Hát ez a tipikus, hol látom magam 5 év múlva, erre én nem nagyon tudok válaszolni. Remélem, hogy ami a legfontosabb számomra, hogy egy nagyon jó apa leszek, akkor is, mert most is egyébként annak gondolom magam, talán ez a legfontosabb. És még azt is el tudom képzelni, hogy 5 év múlva lehet, hogy egy műsorban, de azt is el tudom képzelni, hogy továbbra is bent a filmiparban, de még azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy újra Torontóban. Tehát, hogy úgy jöttünk haza, hogy hagyjuk magunkat egy kicsit, megvannak az alapok persze, hogy miket akarunk, de hagyjuk egy kicsit sodródni magunkat az életben, és annak megfelelően cselekedni, amiben jól érezzük magunkat. Ha lehet ennyire optimális egy élet, hogy meg, talán azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kincs, hogy megengedhetem, hogy hagyom, hogy sodrodjon egy kicsit az élet, és amerre jól esik menni, arra, arra tudok menni, mert azt hiszem, hogy ez volt a legnagyobb érve annak is, hogy hazajöjjünk, hogy ott kint már nem éreztem jól magam abban, amit csinálok. Szerettem, tudtam csinálni, oké, de nem volt kihívás benne, és most pedig azt érzem, hogy ez, amit csinálok, ebben megvan a kihívás, nagyon szeretem csinálni, ugyanakkor ha 2 év múlva valami jobb adódik, akkor hagyom, hogy elvigyen oda az élet, hogyha megtehetem.
1: Ha holnap kitennének egy lakatlan szigeten, mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit elvinnél magaddal?
0: Hát én rólam, akik is vennek, tudják, hogy gyerekkorom óta nagy Michael Jacksonos voltam, tehát a táncát, a zenét, mindent imádok, tehát mindenképp ott lenne egy Michael Jackson.
1: Esetleg van olyan album, ami a kedvenced?
0: A Best Of.
1: Best Of. Jó, oké.
0: Jó, oké, ezzel kimentettem magam.
1: Ki, oké.
0: Jó, tehát akkor legyen egy Best Of, egy George Benson, akkor egy Bangó Margit, mindenképp.
1: Ez egy nehéz kérdés.
0: Ez egy nehéz kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés. A többit a feleségemre bíznám. Jó, ő is hozzon 2. Mert ez a lakatlan sziget, ez úgy lenne lakott, hogy 3 lennénk ott is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk. Egy élmény volt számomra, és hát külön megérintett engem, hogy egy kicsit nosztalgiázhattunk, hiszen azért ez egy közös munkahelyünk volt, ahol igen, tulajdonképpen együtt kezdtük a fiatalságunkat. És hát majdnem egy évtizedig azért te is ott voltál, úgyhogy én azt gondolom, hogy az életünknek egy jelentős részét jelentette a Rádió C, ami tulajdonképpen az idén indult 25 évvel ezelőtt, és ezért nagyon örülök, hogy ebben a műsorban is sikerült egy picit visszaemlékezni rá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek csak annyit tudok üzenni, hogy Rádió C az.
1: Poncok Béla, a Rádió C egyik korábbi vezető műsor vezetője volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk 3. befejező részében mesélt nekünk a Rádió C utáni életéről, Kanadáról, majd hazatéréséről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Dickben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 9-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csikós József zongorista a mai vendégem, akivel beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is! Mai vendégem Csikós József, zongorista. Köszönöm, József, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm a meghívást.
4: Legutóbb néhány hónappal ezelőtt találkoztunk méghozzá egy zongora versenyen, ahol a fiad játszott, fantasztikusan játszott, hallottam, és hát meg is nyerte a korcsoportját, úgyhogy gratulálok ezúton is.
5: Nagyon
4: neked.
5: Szépen köszönöm.
4: Gondolom, elég komoly felkészülés áll egy ilyen verseny mögött. Mesélj, hogy hogy készültök. Segítesz neki te is?
5: Igen, hát abszolút a otthoni gyakorlás az megvan, ugye próbálom így a napi teendők mellett napi szinten ezt berakni, ez nem mindig sikerül. Réti Tamásnak szeretném ez itt is megköszönni a felkészítést, ő rengeteget foglalkozik a fiammal, és hát hála Istennek eredményesen.
4: Zongorista lesz?
5: Ezt majd ő eldönti, én nem feltétlen ragaszkodom hozzá, hogy zenész és azon belül is zongorista legyen. Én lehet, hogy egy zenekari hangszernek jobban örültem volna. Így én már zongoristaként tudom, hogy mindig én mindig szerettem volna tartozni valahová, hogy egy zenekar, meg egy...
4: Igen, az más, egészen más jellegű.
5: Igen, a zongorista az mindig egy olyan magányos műfaj szerintem, igen. hogyha még ezt fokozni szeretnénk, akkor ennél már talán csak az orgonista, aki magányosabb. Vanus Szavír mondta egyszer egy riportban, hogy az orgonista az a Notre-Dame-i toronyőrrel van egy szinten, úgyhogy ők már annyira elzártak a világtól, de jó, a zongora persze nem ennyire, de a zongorista egy magányos farkas, hogy így mondjam.
4: Viszont képes egyedül is játszani, egy teljes zenekart helyettesíthet akár. Most térjünk egy picit rád, hiszen téged úgy ismerünk, mint bárzongorista. Egyáltalán mi az a bárzongorista? Te jazzzongoristaként végeztél, azért ezt is tudni kell, és klasszikus tanulmányaid is nagyon jelentősek.
5: Igen, hát én elég sokáig tanultam klasszikus zenét, lehet, hogy egy picit túl sokáig is. Mert én egy 20 éves koromban váltottam, közel 20 éves koromban váltottam jazzre. Aha. És hát így helyes, ahogy mondod, hogy a jazztanszakon diplomáztam 2010-ben Olák Kálmán tanítványaként, és hát én mindig is ilyen 2003 óta én jártam már muzsikálni, hogy így mondjam. Éttermekbe, szállodákba, ugye édesapám is zongorista, ugye hát ez érdekes, ez a bárzongorista titulus, ez nem olyan a túl régi dolog. Például apukámnak a működési engedélyéből egy A kategóriás előadó művész, zongorista, de az ő működési engedélyébe az van írva, hogy tánczenész.
4: Igen, hát ez az.
5: Na most ugye ma már a tánczenészek leolvadtak csak bárzongoristákra, hogy így mondjam, mert egyszerűen azok a régi dobosok, tánczenész dobosok, basszusgitárosok, szaxofonosok, ők, hát ha még vannak is, már nagyon kevesen lehetnek. Úgyhogy akik úgymond talpon maradtak a rendszerváltás 2000-es évek tájékán, ők a zongoristák. Mert így, ahogy mondod, ahogy beszéltünk róla, hogy egyedül is tud zongorázni, ez a zongoristáknak a skillje, hogy egyedül is megél. Úgyhogy így lettünk mi, vagyis hát az a műfaj a tánczenészekből bárzongorista.
4: Tehát tulajdonképpen a tánczenéből jön ez az egész. És ugye, hogy alakult ki akkor ez, hogy jöttek ezek a bárzongorista versenyek, ugye még valamikor a 2000-es évek elején?
5: Hát szerintem úgy váltott át, hogy ugye egyrészt, hogy egyedül mi meg tudunk szólaltatni egy úgymond komplett zenekart, szóval nem kell mellénk más, mondjuk egy dobos, vagy egy szaxofonos, vagy egy bőgős mellé. És hát ugye ennek szerintem financiális okai voltak annó, hogy akkor azt mondták, hogy akkor nem kell nekem 4-5 ember, még 2 se, 3 se, hanem akkor legyen egy szóló zongorista. Gyakorlatilag szerintem ez ilyen egyszerű lehetett annó, és valószínűleg így is volt, mert hogy apámra nekem a pályáját így végig gondolom, akkor ez így volt, mert amikor mondjuk én születtem, akkor ő még bőven triókba is játszott. Aztán, ahogy cseperedtem, ő már inkább egyedül zongorázott, mert már dobos nem kellett.
4: Nekem olyan emlékeim vannak egyébként, hogy amikor édesapám az Olimpia szállóban muzsikált, és szünetek voltak, akkor át lehetett menni a bárba, ahol volt egy bárzongorista. Általában egyébként ő egyedül volt.
5: Igen, persze voltak.
4: Tehát régen is ez meg volt nyilván.
5: Igen, persze volt ilyen, aki kifejezetten egyedül volt, ők általában énekeltek is.
4: És milyen műfaj tartozik egy bárzongoristához? Hát miket kell játszani?
5: Hát gyakorlatilag mindent.
4: Mint egy cigányzenekarnak lényegében?
5: Mint egy cigányzenekarnak, igen. Hát ugye egy bárzongoristától kérhetnek jazz standardet, kérhetnek operettet, keringőt, filmzenét, különböző műfajú dolgok, latin zen. Szóval ott azért nagyon, nagyon összetett egy bárzongoristának a repertoárja.
4: Sőt, még akár a klasszikus zene is szóba
5: jöhet. Sőt, így van, még
4: akár a klasszikus zene. Strauss keringő, mondjuk.
5: Simán, de, aha, még, aha. De valaki bejön és azt mondja, hogy Chopin-t szeretne hallani. És akkor hát vagy eljátsszuk, vagy nem. Én mondjuk nem szívesen fogok bele, mert ezek azért nincsenek kézbe napi szinten. Mondjuk apukám pont egy ilyen, akinek annó csomó ilyen kezébe volt, és ő ezeket szerette és imádta. Én is szerettem játszani, csak hát valahogy úgy elment a dolog abból az irányból, hogy napi szinten a kezembe legyen.
4: De ez óriási repertoár, tehát hogy lehet egyébként ennek akár csak a töredékét is a kézben tartani?
5: Hát, szerintem a rutin meg az évek most, aha, egy ilyen pestiesen. Szóval, hogy szerintem semmi más, hanem az, hogy a napi szinten ők ebbe benne voltak, és hogy megmaradt úgymond a kézben ezek a dolgok.
4: Én mindig, amit éreztem ezzel kapcsolatban, például amikor Ökrös Otto után mentünk a Firkászba, igen, hogy meghallgassuk, hogy hogy muzsikált, rendszeresen egyébként, hát ez egy fantasztikus élmény volt számomra mindig, akkor mindig csodáltam, hogy milyen különleges kapcsolatot tud kiépíteni a közönséggel. Tulajdonképpen hasonlóképpen, mint egy primás. Tehát valahol megvan ez a párhuzam egy bárzongorista és egy primás között, én azt hiszem. Tehát a repertoár is egy picit hasonló, bizonyos szempontból, tehát vannak átfedések, ha azt nézzük, hogy mondjuk Kék Duna keringőt kell játszani, vagy filmzenéket, de ez a fajta hozzáállás a közönséghez, ez egészen más, mint egy klasszikus zenész, vagy egy jazz zenész esetében. Te ezt hogy látod?
5: Hát igen, a repertoárban is vannak átfedések, egy prímás, tehát ugye ez abból fakad szerintem, hogy maga a műfaj is olyan helyen van, tehát vendéglátó helyen van. Uh-huh. Szóval egy prímástól is kérhetnek mondjuk jazz standardet, de egy zongoristától is kérhetnek akár magyar nótát, mondjuk ma már nem nagyon kérnek, aha, a prímástól se.
4: Hát ez az.
5: De a zongoristától pláne, szerintem, legalábbis én nagyon ritkán találkozom ilyennel, ott közvetlen a kapcsolat a közönséggel. Nagyon is. Uh-huh. Ugye ott bejön valaki, kérhet, mi megkérdezzük esetleg, hogy játszhatunk-e. Szóval ez egy színpadi zenében nincs meg ez a nagyon közvetlen légkör.
4: A bárzongorázásban is nagyon jelentős az improvizáció. Mennyiben hasonlít ez a jazzhez?
5: Igen, hát ma már elvárás egy bárzongoristától, hogy tudjon improvizálni. Ez mondjuk 40-50 évvel ezelőtt még abszolút nem volt elvárás. Uh-huh. Szóval ez szerintem egy mai kornak a terméke, hogy tudjanak a bárzongoristák úgymond rázni, improvizálni. Uh-huh. De ez régen ez a jazzzenészeknek volt a kiváltsága, illetve a feladata, vagyis ezt várták el tőle. Egy bárzongoristától én nem gondolnám, hogy feltétlenül ez volt az elvárás. Ott a nagy repertoár, a nagy kommunikatív képesség a közönséggel, inkább ezek voltak a fontos dolgok. Ma már igen, ez hozzátartozik, hogy improvizálni tudunk, vagy próbálunk. Nem minden helyzetben kell, én azt gondolom, nem minden helyzetben a mennyiség fontos még, hogy egyáltalán. Úgyhogy igen, ez a mai kornak szerintem a terméke.
4: Nehéz kérdés, mitől jó egy bárzongorista? Tehát akkor nyilván tudjon improvizálni.
5: Hát ma már igen, a minőség és a mennyiség. Szóval, hogyha mind a kettő találkozik, nagyon komoly minőségbe tud előadni egy adott művet, lehet egy Horváth Jenőszám, lehet egy Strauss, lehet egy pár akármi, és ebből sokat. Uh-huh. Szóval ha mind a kettő arányában megvan, akkor szerintem ez a legjobb.
4: Változott egyébként a műfaj az elmúlt évtizedekben, illetve a közönség?
5: Hát a közönség az biztos, hogy változott, mert régen a bárzongoristák vagy tánczenészek olyan dalokat, olyan repertoárra rendelkeztek, ami akkor a népnyelvnek a napi használatában volt. Uh-huh, tehát mit tudom én, eljátszottak egy Máté Péter számot, akkor azt dúdolták a villamoson is, mert akkoriban az ment. Ma már nem biztos, hogy Máté Péter számokat dúdolgatnak az utcán, legalábbis a fiatalok biztos, hogy nem. Úgyhogy ebbe biztos, hogy változott, hogy mi már egy régebbi korokat idézünk, inkább így mondom, hogy inkább már ez egy retro dolog. Amikor 40 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel, még nem volt egy retro dolog ez, hanem a napi.
4: Hát, sőt, hát akkor ez volt a pop.
5: Akkor ez volt a pop, így van, pontosan.
4: Uh-huh. És a fiatalok mit kérnek, mit hallgatnak? Tehát amikor mondjuk muzsikálsz a Four Seasonben, mert többek között ott is játszol, akkor van olyan, hogy oda mennek hozzád, és akkor szeretnék ezt vagy azt hallani?
5: Előfordul, hogy kérnek külön valamit, általában filmzenéket, ez érdekes, hogy általában a filmzenéket, Emily csodálatos életéből, ezt nagyon szeretik. De úgy igazából nem nagyon kérnek már. A fiatalok legalábbis nem. Ők azt mondják, hogy ha az ember meg is kérdezi, hogy játszatok-e, és látom, hogy tetszik, és van rá érdeklődés, akkor azért meg szoktam kérdezni. Akkor azt mondják, hogy ez így minden nagyon jó, ők ezt nagyon kellemesen elhallgatják. Szóval így konkrétan így nem, mondjuk azt nem mondják, hogy játssz el a Casablancát. Ez nem. Egy-két dolog van, amit így külön kérnek, általában filmzene, de meg hát ember válogatja, de nem ez az általános, már úgy nagyon kérnének, meg nagyon ismernék, amit lehet egy bárzongoristától. Sokszor inkább olyat kérnek, amit nem is tudunk eljárni, vagy ha el tudunk játszani, nem áll jól szóló zongorán.
4: Aha. De akkor ezek szerint megváltozott valahogy a szórakozási szokás?
5: Hát ilyen értelemben biztos, hogy megváltozott. Hogy ez annyira... Ez a leülős, hallgatom a zenét, dúdolom vele, ez már biztos, hogy megvált. Hát legalábbis van egy réteg, aki szereti, nemrég jártam a Piros Pezsgő bárban, és ott láttam, hogy egyébként fiatal emberek viszonylag mulatnak, szórakoznak, de hát az megtévesztő hely, mert mindig úgy látja az ember, hogy tele van, de ez nagyon pici helység, szóval nem tudom, hogyha öt lenne ilyenből, akkor mind az öt tele lenne, az is lehet, hogy igen, nem tudom, de szóval komolyra fordítva, biztos, hogy van, aki szereti, de azért már nem annyian, mint régen.
4: Mi a helyzet ma a tánczenekarokkal, amiket régen annyira szerettünk?
5: Hát ugye az a klasszikus tánczenekar felállás, hogy dobbőgő, zongor, egy énekesnő, meg akár egy fúvós. Hát azt most mondjuk meg őszintén, hogy nincs. Pesten stabilba, hogy így mondjam, nincs. Igen. Az, hogy te elmész egy helyre, és ott van konkrétan egy tánczenekar, nyilván alkalomszerűen igen, de meg rendezvényeken, de úgy, mint mondjuk volt az Ungár zenekar az MK-ben, aki egy legendás, vagy mint a Martini együttes, szóval a tánczene az úgymond megszűnt, és a tánczenéből lettek úgymond bárzongoristák, mert a környező ritmus szekció az leolvadt a zongoristákról, és a zongoristáknak ez maradt, úgy mondja, az kilije, hogy tudnak egyedül játszani, és ők egyedüli magányos farkasok lettek, és egyszerűen leomlott róluk a zenekar.
4: Nyilván a forrás az lehet, hogy az érdeklődés hiánya volt?
5: Hát szerintem ugye az egy nagyon nehéz helyzet lehetett ott a rendszerváltás után, meg ott lett egy ilyen ízlésbeli különbség is. Szóval ami akkor még ment, és az ma már, vagy akkoriban már úgy kezdett úgy megszűnni. Bár az zongoristákra van igény, meg szükség, meg szerintem lesz is. Azt nem tudom, hogy ez a tendencia ez növekedni fog, szerintem mondjuk nem nagyon. De bár zongoristák vannak, voltak, talán lesznek is, reméljük. De tánczenekar az már rég nincs. Szóval ezért ezt ritkán szokták elmondani, hogy maga a tánczenekar stabilban az megszűnt úgymond létezni. És ez nagyon furcsa dolog azért, hogy ugye általában erről nem nagyon beszélnek.
4: Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kerültél a pesti zenei élet vérkeringésébe, klubokba, bárokba.
5: Hát ez úgy működött, hogy én elkezdtem, Weiner Konzis is voltam, és 5 éves voltam, amikor fölhívott egy hegedűs kollega, Seres Tamásnak hívják, és vele elkezdtem éttermekbe, szállodákba zongorázni, ugye hegedű zongorával. És egy gyakorlatilag így.
4: És akkor miket játszottatok? Akkor is ugyanezeket a repertoárokat, hogy tehát ami a bár zongorázásba tulajdonképpen belefér, vagy beletartozik?
5: Hát végül is igen, a Tomi egy klasszikus végzettségű hegedű művész, és ő akkoriban Strauss-keringőket, operetteket, táncszámokat, táncdalokat, jazz standardeket, szóval nem az a klasszikus primás repertoárja volt a Tominak, és így jöttem bele gyakorlatilag vele, én is, és ezért mai napig állásoknak.
4: De tőled ez egyáltalán nem állt távol ez a fajta műfaj, hiszen édesapád ennek egy kiemelkedő alakja, ezért most térjünk is egy picit vissza a gyökereidre, zenés családból származol. Mesélj nekünk egy picit a családodról.
5: Így van, apukám is zongorista, úgyhogy a zongora szeretetért nem kellett a szomszédba menni, hogy így mondja. Ő nagyon sokat zongorázott otthon, és hát ő is erre a hangszer

0: Hát nem, mert az ember épp, hogy elkezdte tudni az eszét, már tanult zenét. Uh-huh. Úgyhogy ez volt a fő. Hogy, szóval nem tudjuk, hogy mi lehetett volna, ha nem ez van csak és kizárólag, mert nem volt erőltetve, de azért... Szóval azért gyereket terelni kell, na. És én is így szülőként, ugye 2-9 éves gyermekem van, Iker, egy gyönyörű ikerpár, imádom őket, és nagyon büszke vagyok rájuk. Azért gyereket terelni kell, hogyha nem adunk meg egy csapás irányt, hogy erre kell menni, akkor egy gyerek ugye, hát ő még magától nem tudja.
1: Na jó, de te sem biztos, hogy el tudnád terelni akár a jogi pálya felé, hiszen nem tudod, hogy akkor milyen irányba tereld, vagy hogyan lesz akkor ő pilóta mondjuk, hogyha te soha nem repültél. Tulajdonképpen a szülő nem tud más csinálni, csak azt, amit ő maga is tanul, és ő maga is tapasztalt valamiben, és ezt tudja átadni a gyermekének.
0: Így van. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a gyerekkor, hogy ki mit látott ott. Például mit tudom én, hogy azért nem véletlenül vannak orvos családok, vagy vannak ügyvéd családok.
1: Hát ez az.
0: Hogy hát már nagyapám is ügyvéd. Igen. Hát ugye mi zenész család, te is, Andis, ugyanúgy, hogy azért már Istennek ismerjük egymást, meg a családot is. Hogy, ugye ez ember ezt látta, ez volt a napi téma otthon, ki hol játszik, mennyit keresett, most hova megy külföldre, hú, ez is ilyen, olyan, szóval erről volt szó, ugye egy orvosnál, meg más a téma.
1: Ezért nem tudjuk más irányba terelni tulajdonképpen a gyerekeket, és nem is biztos, hogy egyébként kell, de hát nyilván akkor te is így kezdtél zenét tanulni.
0: Igen, én abszolút így kezdtem.
1: Édesapád kezdett el veled foglalkozni egyébként?
0: Igen, elsőként. Ő kezdett el velem a zeneiskolába, én már úgy mentem, hogy olvastam a violin kulcsot és a basszus kulcsot.
1: Mennyi idősen kezdett el veled foglalkozni?
0: Ilyen 5-6 és ilyen 7 évesen második osztályos voltam az általánosban, amikor elkezdtem a zeneiskolát.
1: Aha, aha.
0: És például már úgy mentem, hogy tudtam az összes skálát. Uh-huh. És emlékszem, a Vitárius Imrénéhez jártam, aki egy legendás zongoratanár.
1: Még Józsefvárosi zeneiskola, ugye?
0: József, bizony, Józsefvárosi Napucai zeneiskola, és ő még él, a Zenit néni, innen is puszilom őt, és Isten éltesse. És engem az unokabátyám vitt el, a Berki Artúr, mert ő hozzájárt. És a Zenit néni tele volt mindig. És az ő sógora volt ott a Rigó Feri, aki akkor fiatal ember, hát gyerek lehetett, tehát én voltam olyan 6 héten, nem is tudom, a Ferik akkor hány, de mindegy is. És akkor ők elvittek ketten, mert apukám külföldön volt, és anyu az Artúrt kérte meg, mint öccsét, hogy segítsen ebbe, hogy a gyereket akkor zenéskor. És akkor emlékszem, hogy elmentem, és akkor hát ugye nagyon izgultam, mert kisgyerek voltam, és akkor mondja a Zenit néni, hogy hallom, hogy te tudsz skálázni, akkor, hogy F-durt, légy szíves. És annyira izgultam, hogy F-molt játszottam az F-durát, ugye kapásból 4B-s. És akkor emlékszem, hogy jöttem ki, és sose felejtem, anyukám ott várt a folyosón, az Artúr, meg a Ferike. És akkor emlékszem, hogy a Ferike mondta, hogy a gyereket fölveszik, kimaradok. ez egy kedves sztori volt, ez már most múltam 40 éves, úgyhogy hát 36 éve ezelőtt.
1: Na hát ez az, amikor egy család tulajdonképpen tudja, hogy hova kell vinni a gyerekét, hol igen, kell tanulnia.
0: Igen, pontosan.
1: Hát, hogy ha pilótának szeretnék, akkor
0: pontosan.
1: Hova vigyem a gyerekemet? Fogalmam nincs.
0: Ez az, hogy én például soha nem voltam egy lázadó típus. Uh-huh. Valami, nem voltam soha egy konfliktus, mindig egy konfliktus kerülő ember voltam, ez se jó egyébként. Én mindig úgy beleegyeztem, ami apukám ezt, akkor ezt kell tanulni. Szóval szerintem ahhoz, hogy valaki kitörjön, most idézőjelben, hogy mondjuk a fiam mondjuk pilóta adja, a jóisten pilóta legyen, ahhoz kell legyen, a franc fog zenét tanulni, ő most pilóta le. Addig a jó, amíg ilyen felé menne, majd meglátjuk, hogy ő mit szeretne, hogy szeretne, kiderül.
1: Zeneiskolai tanulmányaid alatt azért, ahol elsősorban klasszikus zenét tanultál, folytattál másfajta tanulmányokat is? Tehát esetleg apukát foglalkozott veled, és nem tudom, nótákat esetleg
0: mutogatott? Nem, neked, ilyeneket vagy? Abszolút nem uh-huh. is. Még a zeneiskola mellett szeretném mondani, hogy ugye Enid néni nyugdíjba ment, és uh-huh. utána én a Szatmári Éva nénihez jártam, nagyon-nagyon szeretem őt. Tartjuk mai napig a kapcsolatot. Ő is a Józsefvárosi Zeneiskolában vagyunk mi mindig, és akkor én tőle mentem felvételizni a Weiner Konziba. Uh-huh. Ez is úgy volt, hogy elmentem a Weinerbe, az volt az első a dátum szerint, mert utána jött a Bartók és a Szent István. És én nagyon izgulós ember voltam, nem szerettem ezeket a stressz helyzeteket, és hát aznap

0: az Éva néni megtudta nekünk estére, hogy sikerült. És én már mondtam otthon, hogy én már nem akarok menni a Bartókba.
1: Aha.
0: Tudtam, hogy fölvettek, akkor lement rólam. Igen, mert akkor izgult, az egy nagy dolog volt.
1: Persze.
0: Még abban az időben, ez 99.
1: Sőt, hát akkor azért egészen nehéz volt a felvételi.
0: Bizony, akkor mind egyrészt, hogy skálázni kell tudni, azt hiszem, hogy, hogy az hagyján, hogy minden hangnemet, de mindenhogy. Tehát kérhettek skálát, etüdöt, Bachot, szonát a három tétel, romantikus, ugye ez lehetett Liszt, vagy Chopin, vagy Brahms, és akkor volt 20. század, ez Bartók volt, vagy Prokofjev, vagy ilyesmi. Nemrég megtaláltam egyébként a apukámnál azt a videókazettát, amin ez föl van véve, még a zeneiskolában. Szerintem az ilyen előtte volt ilyen, akik mentek fel, és nem is kevesen mentünk a Józsefváros zeneiskolából. És hát az az igazság, hogy egy jó 20-25 perces műsor volt.
1: Mm-hmm.
0: Szóval így mentünk oda 14 évesen, hogy ja, és bocsánat, előtte volt szolfés felvétel.
1: Így van.
0: Tehát zongorázhattam volna én úgy, mint a Cifra György. Ha nem sikerül a szolfés, akkor nem mehettem volna azon. Szóval előtte volt egy elmélet.
1: Uh-huh.
0: Az egy teljesen más volt akkoriban egy középiskolába bekerülni, mint ma.
1: De tanítasz is középiskolában is, és majd erről is beszélgetünk, de hogy érzed, milyen a színvonalbeli különbség az akkori időközt képest, illetve a jelenhez viszonyítva?
0: Hát nagyon leegyszerűsítve, és ebbe azért szerintem sok minden benne lesz, ugye akkoriban három nagy konzib volt, amikor én jártam, én ez nem 1800-as években, 99-ben mentem a konziba.
1: Ez a Bartók, a Szent István és a Weiner.
0: Így van, pont. Ez a három nagy konzi volt, ugye klasszikus. Akkor még nem nagyon voltak ilyen könnyű zené konzi, talán, de volt mondjuk a Kőbányai.
1: Igen,
0: az
1: a
0: volt.
1: Kőbányai jazz suri talán.
0: De ez a három volt, ami olyan fő dolog volt. Legalábbis ez volt olyan nagyon nívós ide bekerülni. És akkor mi az a korosztály vetekedett, hogy bekerüljön valamelyikbe. Ma már én azt látom, hogy annyien kisebb konzi van, hogy az iskolák vetekszenek, hogy bekerüljenek a gyerekek. Jöjjenek minél többen. Mert eloszlik, úgymond az a mennyiség a sok iskola között.
1: Ez érdekes kérdés, mert ezt én is tapasztalom, de nem vagyok benne biztos, hogy ez azért van, mert több a konzi, hanem azért, mert inkább kisebb az érdeklődés a zenetanulás iránt, esetleg?
0: Igen, ez is igaz, de szerintem is.
1: Is.
0: És kisebb is az érdeklődés, mondjuk a kislányom hegedű tanárával beszélgettünk, hogy ma, mit tudom én, megy a Zeneakadémiára 20 hegedűs. Amikor mondjuk én emlékszem, hogy a zongora hegedűz mindig ugye egy sláger hangszer volt.
1: Így van.
0: Akkor több napos felvételi volt, mert
1: így van.
0: Naponta hát, mentek 40-en.
1: 60-80-an simán
0: igen.
1: Volt akkor a felvétel.
0: Szóval ennyivel.
1: Csak magyarok, így van.
0: Csak majd így van.
1: És még a külföldiek még külön voltak.
0: És azok teljesen külön napon is.
1: Igen.
0: Úgyhogy az érdeklődés is csökkent, ez biztos, meg több helyre lehet menni. Szóval kevesebben mehetnek több felé.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy ez a két dolog, ez nagyon meghatározza a színvonalat. Vannak mai napig is nagyon tehetséges, ügyes gyerekek, akiket érdekel, szeretik, de a többség az már nem biztos, hogy a zenész lesz, inkább így mondom.
1: Térjünk vissza egy kicsit most a te tanulmányaidhoz. Elkezdted végül is akkor a konzis tanulmányokat, tehát a középiskolai tanulmányaidat a Weiner Leó zeneművészeti szakgimnáziumba, ma már így hívják. És ha jól emlékszem, Szerencsés Mártánál kezdtél.
0: Igen. Hát én Szerencsés Márta tanárnőnél voltam, és ott érettségiztem 2003-ban.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy most már ennek is 22 éve. És onnan én már a 5. évben elkezdtem, az előbb említettem, a vendéglátózni, játszani itt-ott-tam-ott. Sőt, hát nem is a Seres Tomi volt az első, hanem apukám küldött be maga helyett, ő akkor a koronaszállóba zongorázott, és akkor nem volt szabadnap, és akkor na, akkor a gyerek lesz minden vasárnap. És akkor így belecsöppentem tulajdonképpen ebbe a dologba.
1: És te a konzis tanulmányaid mellett akkor még elkezdtél bárzenei repertoárral is foglalkozni? Hogy tulajdonképpen felkészülj arra, ezekre a vasárnapokra, ezekre az alkalmakra?
0: Igen. Hát így apukámnak ugye voltak rengeteg kottái mai napig, és akkor abból.
1: Uh-huh.
0: És akkor mondta, hogy na, akkor ezeket nézd meg, tanuld meg, ugye akkor még vittem be magammal a nem volt iPad, meg ilyen, hanem nagy mappákba, meg igen, nagy zsákokba úgymond vittem be a kottákat, és kiraktam ott a zongorát, és akkor abból zongorázgattam.
1: Konziba mit szóltak hozzá? Mert azért ez nem volt jellemző annyira. Még ha igen, egy családias légkörű iskoláról is van szó, ami tényleg nagyon támogató környezetet biztosít a diákoknak, azért ez nem volt jellemző annyira, hogy muzsikálgatni mennek a gyerekek.
0: Hát ugye ez már ötöd évben volt, és hát nem volt ebből úgy mondjuk gond, de hát nem volt gond belőle, inkább így mondom.
1: Jelentett esetleg valami plusz teszt neked, hogy te vasárnaponként mondjuk muzsikálni jártál? Hiszen azért a konziban azért azt valljuk meg, hogy nem volt feltétlenül olyan sok lehetőség a fellépésre, hiszen voltak fél évkor vizsgák, évvégén, és akkor egy-egy tanszaki hangverseny, de hát ez nem elég arra, hogy az ember színpadi rutint szerezzen. Viszont az, hogy mondjuk minden héten játszik valahol.
0: Igen, értem, hogy mit akarsz mondani. Hát, nézd, az az igazság, hogy én általában egy izgulós típus voltam, akár még egy fél évi vizsgán is, vagy egy koncerten is.
1: Hát, hogy nem.
0: De azért ez egy más légkör oda. Szóval ott nem az van, hogy ülnek a közönség, és akkor mereven téged hallgatnak minden hangodat, hogy most ott hogy játszottál, elrontottad, piánót játszott, sok volt a pedál. Ott ilyen nincs. Szóval azért ez egy kötetlen, ugye emberek ott jönnek, mennek, leülnek, pesgőznek, szóval esznek, isznak. Szóval ott nem ez a merev. Ott ilyen helyen soha nem is izgultam, hogyha zongorázni kellett, hogy akkor fú, most nekem zongor. Mert ott nem az van, hogy ott akkor ott tényleg figyelnek, és akkor nem, akkor meg kell mutatnod, mert ha nem, akkor. Hanem ott tényleg ilyen kötetlen. Szóval lehet, hogy az én habitusomhoz ez közelebb, azért áll közelebb, hogy szóval nem véletlenül van mindenki ott, ahol van, előbb-utóbb, mert ez egy picit olyan tét nélküli dolog. Most csúnyát mondtam, bocsánat, hogy itt, hogyha félreütök, akkor nem fogok egyest kapni. Persze igyekszek nem félreütni, de hogy az emberen nincs ez a nyomás. Ez egy picit olyan kötetlenebb dolog. Nekem ugye a klasszikus pálya, nekem lehet, hogy soha nem volt elég gömbbizalmam valószínűleg ehhez. Én mindig szerettem azért picit ugye egy kicsit elmenni barátokkal, picit olyan kötetlenebbül lenni. Szóval a klasszikus zene az egy teljesen más embertípust igénye szerintem, bár már erre is látok ellenpéldákat, hogy azért ilyen lazább emberekből is lehet, mármint, hogy emberileg laza kinézetű, de aztán az nem biztos, hogy az úgy van, csak hogy ma már lehet, hogy ez is egy szín a klasszikus zenék palettán, hogy nem biztos, hogy öltönybe, vagy nem is öltönyt akartam mondani, hanem a frakban kimegy a művész, és akkor Beethoven hajjal ott meghajol, hanem pont az a lényeg, hogy fülbevaló, kis bőrszerkú, igen, hogy a kicsit elment talán, vagy megy a klasszikus, de ebben nem akarok, mert ez nem az én még abszolút rosszat mondani, de egy picit ott is talán ezek a tradíciók talán ott is így mennek más irányba.
1: De ezek tudatosak szerintem, tehát igazából a klasszikus zene, a jazz zene és a bár zene is egy külön életformát igényel. Tehát, hogy más habitus kell az embertől, másfajta gondolkodás. Tehát, hogy én például nagyon látom a kollégáimon, hogy mennyire másként gondolkodik, viselkedik egy klasszikus zenész, mint egy jazz zenész. És nem megbántva egyiket se, hiszen mind a kettőnek megvannak az előnyei.
0: Igen, igen. Például az Olá Kálmán mondja, az általam nagyon tisztelt és szeretett Olá Kálmán mondja azt, a jazz zongorista, hogy egy riportjában, hogy az a jó improvizatőr, aki az életben is könnyen reagál dolgok, tehát nem ragaszkodik a megbeszéltekhez, hanem könnyen tud változtatni. És hogy szerint ez a jó impro, és ez így is van, szerintem is.
1: Csikós József zongoristával készült beszélgetésem első részletét hallgathatták meg, amelyben beszélgettünk a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczenei jelenéről és a szakmai útjáról. A beszélgetés folytatása érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. július 10-e, csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Csikós József zongorista ismét a mai vendégem, akivel az interjú második részében beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is!
4: Megint térjünk vissza egy picit a tanulmányaidhoz. A Weiner Konzit befejezve végül is Győrbe mentél, és ott kezdted meg az egyetemi tanulmányaidat, klasszikus szakon.
5: Igen, ott még szintén klasszikus szakon tanultam Győrben. Hát talán a Weiner Konzi után kellett volna átpártolni a jazzre, most majd utólag úgy érzem, de még ott, hát én nem voltam soha ez a változtatós típus, úgyhogy valamiből megvoltam, akkor nem, ez ugye visszavezetve, hogy nem voltam egy lázadó típus most se. És a lényeg az, hogy oda még klasszikus zenére mentem, de én mindig jazzt hallgattam, szóval nekem mindig, ugye minden a gyerekkorból jön, szokták mondani, hogy én akkor még nem volt YouTube, hanem apukámnak voltak videókazettái, és az egyiken volt egy mesefilm, utána jött egy Hofi kabaré, és az utolsó volt egy Peterson koncert, a berlini. Nekem az mai napig egy meghatározó, és én ezt a kazettát néztem kisgyerekkoromban, akkor még nem volt az, hogy TikTok, meg YouTube-on már azt se tudjuk eldönteni, hogy most a, ez a mese menjen vagy az, hanem az, az elindult az a kazetta, a mesefilm, akkor jött egy Hoffi kabaré, és akkor jött ez a Peterson koncert, és én nekem innen jön a jazznek a szeretete, meg apukám is sok jazzt hallgatott otthon régen, úgyhogy valószínűleg innen jön a, és én mindig is azt, hát igazából azt szerettem, hogy nagyon tisztelem és becsülöm a klasszikus zenét, és az az igazság, hogy mai napig azt tartom a legmagasabb rendű zenének, szóval így minden abból jön, ez a, az abba, az most nem abba a formában lenne abba, ha nem lenne Bach. Úgyhogy ez szerintem ez biztos, hogy így van, és innen jön nekem az a klasszik, ez a jazz zene szeretete, ugye a gyerekkori dolgokból, és hát ez én nem nagyon, ez emiatt nem nagyon szerettem volna megmaradni a Segyőrben, pedig nagyon jó iskola volt, és nagyon jó tanáraim voltak, se a klasszikus vonalon. Akkor már azért kijött, hogy nem az én utam ez, csak egyszerűen véletlennek a folytán apukám összefutott a ifjabb Szakcsillakatos Bélával a Köztársaság téren, most már János Pál Pápa tér, bocsánat, elnézést, városvédőket megsértett. És akkor hát ott ők elkezdtek beszélgetni, ők nagyon rég ismerik egymást, a híres Mátyás tér 12-ből, apukám ott volt fiatal, a Béci meg ott volt gyerek, és akkor mondta, hogy a fiam szereti ezt, hogy hallgasd meg, és akkor elmentünk, zongoráztam neki, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor elvállal tanítani. Tehát nagyon, nagyon aranyos volt. És én második vagy harmadik óra után mondtam apámnak, hogy én a jazz tanszakra akarok menni, és ott hagyom a Győri surit. Fú, fiam, hát azért rögtön, hát ahogy Bécihez elmentem, illetve akkor eljött velem apukám, és akkor mondta, hogy szerinted, hogy, és akkor Béci, emlékszem, mert tartott ettől, mert ez lehetett olyan október-novemberben. És ugye a felvételi nyáron volt. De belevágtunk, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Bécinek azóta is, hogy ezt felkészített, és hát akkoriban nagyon sokat foglalkoztam ez, és hát sikerült a felvétel, és akkor végig is ott diplomáztam le 2010-ben, és a Zolák Kálmán volt a tanár.
4: Mennyiben más a klasszikus zene, illetve a jazz zene? Milyen képességeket igényel az egyik, milyen képességeket igényel a másik, illetve felkészülést, hozzáállást? Te erre egy nagyon jó példa vagy, hogy akkor ezt kifejtsd, mert neked jó klasszikus zenei alapjaid vannak, és aztán még a bárzenéről is beszélgetünk, hiszen az is egy teljesen más műfaj.
5: Igen, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen órára, de pont ilyenből írtam egyszer egy ilyen eszét. Mert akkor még nagyon friss volt ez a klasszikus zenei tanulmányok, és a jazznek akkor az elején voltam. Hát nagyon más olyan értelemben, hogy ugye a klasszikus zene az teljesen kotta alapú dolog. Úgy, amit ott le van írva, azt nekünk le kell tudni játszani. Ha nehéz, ha könnyű, az úgy van. És ugye a jazz zenében pont az a lényeg, ami nincs leírva. Szóval ott a kreatívságot tudnám kiemelni, mint nagyon nagy különbséget, hogy ott egy 32 ütemes számból ki kell hoznunk valamit. És azt úgy játsszuk el, hogy le van írva, az rossz. Mert ott ugye tátitik vannak leírva, most az valaki, hogy eljátsz, az gyerekes. És ugye a klasszikus zenében meg pont az a lényeg, hogy ne tegyél hozzá mást, hát Beethoven nem ezt írta le. Ugye a jazzben meg pont az a lényeg, hogy te magadat tedd bele. Hogy te hogy játszod a Mistit, vagy a nem tudom melyiket. És ez a kettő együtt, azért mondtam az elején, hogy én egy picit később, hamarabb abba kellett volna, hogy mert a kotta, én mai napig észreveszem azért magamon, hogy én nagyon, nekem nagyon jól le van írva valami. A látom. És ez megkötés egy picit, úgy érzem.
4: Engedd meg, hogy megvédjem egy picit a klasszikus zenészeket olyan szempontból, hogy valóban sokkal nagyobb kreativitásra van szükség a jazzben, de talán másfajta kreativitásra, hiszen a klasszikus zenészeknek nyilván a kottából kell kihozni valami olyat, amit mondjuk más nem tud, tehát ott is van egyfajta kreativitás, és én egyébként ott látom a különbséget, hogy másfajta metódussal tanulnak, hiszen hogyha egy gyereket úgy nevelünk, hogy valóban, ahogy a kottáról beszéltünk, hogy akkor itt van, ezt most le kell játszanod, és csak egyféleképpen játszhatod le, mert a vizsgán még ezt várják el, ugyebár főleg zeneiskolában, és még konziban is, tehát hogy neked ezt a szabályokat betartva kell elzongoráznod csak így, mert hogyha egy centit eltérsz tőle, akkor az már nem olyan. Természetesen tisztelve azokat is, akik egy picit rugalmasabbak e tekintetben és másként gondolkodnak, de azért a klasszikus zenére valójában itthon legalábbis ez a jellemző, hogy azért mégiscsak a kereteket betartva próbáljuk interpretálni ezeket a műveket. És még a jazzzenénél, a tánczenénél is természetesen, valójában tényleg már az elejétől kezdve kialakítják ezt a fajta kreatív hozzáállást, gondolkodást, tanulási módszert, ahol mondjuk a füledre hagyatkozol, nem feltétlenül a szemedre.
5: Igen. Hát azért örülök, hogy elmondtam az elején, hogy én a klasszikus zenét tartom a legmagasabb rendű műfajnak, hogy úgymond visszacsatoljak ezt. Igen, igen, ez nem csak azért, hogy oké, hogy a kreativitás, de például egy Horowitz. Uh-huh. Nekem azért minden idők egyik legnagyobb művésze, mert ő lejátsza, ami a kottában van, de mégis ő a Horowitz.
4: Hát ez az.
5: Na most egy jazzzenész, bocsánat, ha én két ujjal zongorázok, improvizálok egy számra, akkor is azt mondom, hát ez én így érzem. De ha akkorát zongorázok, mint Artétum, akkor is mondhatom, hogy ez, szóval ott van egy ilyen, de azért nehezebb a klasszikus zene, és akkor ezt most így, ezt vállalom, ezt a kijelentésemet. Szerintem azért nehezebb, mert ott a leírtakból és a nagyon keretek közé szorítottakból az igazán nagyon nagy művészek ki tudják hozni azt, hogy ő a sajátjává teszi. És ezt szerintem ez nagyon nehéz dolog. Hogy ott nincs az, hogy hát én ezt a futamot most nem játszom el, mert nekem azt, én nem úgy érzem ott, neki azt el kell játszani. De valamitől mégis a sajátjává kell, hogy tegye.
4: És összevetve a bárzongorázással, ott mi a különbség? Nyilván technikailag is vannak dolgok, tehát egyértelmű, hogy mondjuk a hangképzés, menjünk bele egy picit jobban ebbe a témába, tehát a hangképzés mondjuk a klasszikus zenénél ott sokkal jelentősebb. A jazz zenénél a hangképzés, tehát a billentés, ahogy megütjük a hangokat, azért ott másfajta attitűdöt igényel, hasonlót esetleg, mint a bárzongorázásra, de ezen túlmenően mi lehet még, ami ilyen különbség alapvetően?
5: Hát erről azt gondolom, hogy ugye a jazz zenében a apró technika. Ugye nem is használunk annyi technikát, mint egy klasszikus zongorista. Uh-huh. Klasszikus zongorázásban, például a jazzzenész az ritkán oktávozik, szerintem. Uh-huh. Ott inkább ez az apró technika. Szóval technikailag már egy szinttel, vagy kettővel, vagy hárommal lejjebb vagyunk. Ugye bal kezet, azt nagyon kevesen használnak, úgymond, hogy ez a kétkezes improvizáció, az ritka ki. Szóval ott már a bal kéz is egy picit háttérbe szúrul, ott ugye szurkálunk, ott inkább ritmikai feladatai vannak a bal kéznek.
4: Hiszen ott a zenekarban tulajdonképpen azért így megadják van. Az alapot.
5: Így van, mert ott ugye van...
4: Mondjuk a bőgő.
5: Így van, van.
4: Tehát másra van szükség.
5: Ritmus, igen, másra más. Szóval ott azért egy klasszikus zongorista, hogy ott ugye a két kéz egyenrangú. Egy jazz zongoristán azért nem mindig mondhatjuk el ezt.
4: És a bárzongoristáknál?
5: A bárzongoristáknál ott meg ott annyiban más a dolog, hogy ugye bárzongorista ugye egyedül zongorázik. Uh-huh. És ott nem, a bal kéz ott nem ritmikai szerepet tölt be, nem szurkál, ilyen szakirányú kifejezéssel éljek, hanem ott ugye egy teljes zenekart kell imitálni. Ritmikailag, stílusában ott meg kell mutatnunk két kézzel, hogy most swinget játszunk, bigint játszunk, keringőt játszunk. Volt ennyivel másabb mondjuk, mint egy jazz zongorista, aki azért nagy részt az életének dobbőgővel játsza. Uh-huh.
4: Tehát ez egy egészen másfajta
5: hozzáállást,
4: technikát és gondolkodásmódot igényel. Egy picit térjünk vissza most megint csak rád, és sokfelé játszottál már. Jelen pillanatban a Four Seasons-ben is lehet téged hallani. Mik voltak még azok a jelentősebb helyek, amik úgy nagyobb hatást gyakoroltak rád, vagy neked jó élményt okozott?
5: Hát nagyon sok felé voltam már, így az utóbbi hát 2000, hát most már 22 éve, azt kell mondjam, kimondani is furcsa. Hát játszottam Japánban 3 hónapot Szomora Tibor meghívására, aki egy szuper hegedűs, és egy nagyon jó szalonzenekar jött össze a kiváló muzsikusokból. Aztán játszottam Ausztriában, játszottam Svájcban decemberben, itthon a Four Seasons-t, azt nagyon szerettem. Royal szállóba is zongorán. Általában ilyen nagyobb szállodában mindenhol volt. Játszottam a Matild Hotelben, de vidékeken is itt-ott. Én mindenhol általában mindig jó helyekre mentem, hála jó Istennek, meg olyan helyekre hívtak, ahol jól éreztem magam, igyekeztem mindenhol meg mai napig helyt állni, pontosnak lenni, mindig úgy játszani, hogy a helynek megfelelő milliót erősítsem, a hangulatot, úgyhogy ezek a tapasztalataim, meg a...
4: Mi a különbség mondjuk a külföld és az itthoni játék, illetve közönség között?
5: Hát nézd, nagyon nagy különbség. Hát Japánban volt különbség, mert ott nagyon nagy kultúrája van a magyar zenének. Uh-huh. És nem csak konkrétan arra gondolok, hogy Bartóknak vannak, hanem úgy általában a magyar zenészeket nagyon szeretik.
4: Egyébként nagyon sokan jöttek mondjuk a 70-es években Kodály módszert tanulni, meg hát a Zeneakadémiára is zongorázni, akár még napjainkban is. Tehát, hogy valóban megvan ez a fajta kötődés a két ország között.
5: Hát ugye Japánban ők nagyon, nagyon udvarias és nagyon muzikális emberek. Szóval ők egy más közönség. Ők nagyon tudnak örülni mindennek, úgymond. Ott minden, ilyet vált ki, mert eljátszottunk egy Brahms magyar táncokat, az úristen. Aha. Az nekik az ilyen egzotikum, hogy magyarok játsszák a Brahms magyar táncokat.
4: Nyilván nem ugyanúgy játsszák a magyarok a Brahms magyar táncot, mint hogyha mexikóiak játszanák.
5: Egy egzotikum.
4: Igen, de hogy tulajdonképpen ez a tradicionális előadásmód, hiszen a magyar táncok az alapvetően a cigányzenei hagyományokra épít. Igen, na most, hogyha kimegy egy ilyen cigányzenekar, szalonzenekar, mint a Szomora Tibi, vagy éppen te is, akkor nyilván a saját tradíciótokból is építkeztek.
5: Igen, abszolút.
4: Tehát valóban a hagyományos előadásmódot hallhatják, ami ott tényleg különleges.
5: Igen.
4: A szempontból.
5: Hát ugye nagyon messze van Japán, és ez nekik nagyon egzotikus. Mondjuk egy szlováknak, vagy egy osztráknak lehet, hogy szintén, de nem annyira. Hát ugye ők...
4: Neki ez a kultúrája.
5: Már hallotta.
4: Igen.
5: De mondjuk idejön így, hogy mondod, most akkor maradjunk egy mexikói zenekar, és azt a zenét játszatok, az nekünk is más, mert hát ők ezt tudják, hogy...
4: Sőt, igen. Tehát egy mexikói zenét, azt mexikói zenekartól szeretnék hallani, nem pedig mondjuk...
5: Svédektől.
4: Például nagyon jó. Így van.
5: Igen.
4: Számos előadóval játszottál, többek között Hász Eszterre, vagy hát a Jazzpresso Quartet keretében is természetesen. Emelj ki nekünk néhányat esetleg, hogy mik voltak azok a jelentős fellépések, ahova jártatok.
5: Így van, hát a Hászeszti énekesnővel is egy ilyen, hát most már 5 éve dolgozunk együtt, duóban, Golden Duo néven, vele is sok helyen megfordultunk, kultúrházakban, Budapest Jazz Clubban egyaránt, a Jazzpresso Quartet pedig a saját ötletem alapján létrejött zenekar, ott Lakatos Gabriella énekel. Hát ott ugye az volt a koncepcióm, hogy ezeket a régi magyar slágereket a jazznek a köntösébe bújtatva adjuk elő, és ezzel azt akartam megmutatni, hogy ezek a magyar szerzők és ezek a magyar slágerek, ezek legalább olyan értékes dalok, mint mondjuk egy amerikai jazz standard. Tehát most, ha egymás mellé teszünk egy amerikai standardet és egy magyar dalt, magyar számot abban a köntösben, mondjuk swingesen, vagy a jazznek bármelyik ritmusában, akkor igazából nem tapasztalunk visszaesést, hanem ugyanolyan műfajú lehet egy magyar dal, mint egy amerikai. Nekem ez volt az alapkoncepció. De hát én nem vagyok egy túl jó szervező. Hát havi egyszer szoktunk játszani a Four Seasons-ben zenekarral. Uh-huh. Fesztiválon is játszottunk már, de valahogy nem sikerült oda férkőzni abban a fesztivál dolgokhoz, hogy ez úgy rendszeres legyen. Hát ahogy Balzac mondta, hogy egy remek művet megírni semmiség, eladni, na ott kell a zsenialitás. és ebben tényleg van valami, hogy én azt gondolom, hogy amit kitaláltam, az nem egy hülyeség, úgymond, hogy egyrészt, hogy magyarul énekel a hölgy, magyar dalokat mutatunk be. Nagyon jó zenészeket szedtem hozzá össze. Eig László bőgőzik, egy bőgőművész, és Lakatos Pecek András dobol. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg tehát most minden álszerénység nélkül egy jó dolgot, csak sajnos én nem tudom jól eladni ezt. Uh-huh. Szóval érdekes, hogy amikor én ezt kitaláltam, és még főiskolán jutott ez eszembe, akkor még teljesen más emberekkel indultam ebbe az irányba,

0: hiszen az a generáció tulajdonképpen, amiben mi nőttünk föl, mi azért még elvártuk, hogy legyen egy szervezőiroda, illetve ehhez szoktunk hozzá még gyerekkorunkban, hogy legyen egy menedzser, aki majd menedzseli akár az előadót, a szólistát, vagy akár egy zenekar. De ez egyre jobban kikopott a köztudatból, és egyre kevesebb menedzser van, nyilván azért, mert megváltoztak a körülmények. De valahogy az oktatásba is most már egyébként kezd beszivárogni az önmenedzselésnek a tanítása, a jelentősebbé tétele, de valahol még nyilván még mindig nem elegendő mértékben. És a másik probléma szerintem az, hogy egy zenész az zenész, az nem menedzser. Tehát a zenész az azzal foglalkozik, hogy gyakorol, gondolkodik, alkot. Az előadó. Persze, igen, így van. Igen, tehát igen. Nem pedig azzal foglalkozik, hogy ő most kopogtat ide meg oda.
1: Teljes mértékben egyetértek. Igen. Ez itthon ez egy elvárt dolog, egy zenészt pedig nem a mi feladatunk tenni egyrészt, meg hogy mondjam, panaszkodni sem akarok, mert még önmagamat azt gondolom, hogy valamilyen szinten el tudom navigálgatni, mert azért hála jó Istennek van munkám, meg mindig akad valami. De amikor már egy nagyobb csapatról van szó, na ott kéne a zsenialitás, hogy Balzac mondta, hogy megírni nem nagy dolog, hanem meg kitalálni, de eladni. Na ott, és ezért tényleg így vagyok, hogy vagy nem találtam meg soha azokat a csatornákat, nem tudom igazából mi az oka. Szóval még így önmagammal úgymond elboldogulok, meg azért egy bizonyos körben úgy azért gondolnak rám, hála jó Istennek, és ezt köszönöm is mindenkinek, aki így van ezzel. De amikor már zenekarról van szó, meg az egy másik ösvény. Szóval ezek a koncertezés, ez a fesztiválozás, az egy másik világ, mint az, hogy mondjuk amiből kiindultunk, hogy a bárzongorázás.
0: De valahol a bárzongorázás is egy réteg műfaj. Hasonlóképpen, mint a jazz. Nem tudom, hogy esetleg megvan-e az a metszete a közönségnek, aki tulajdonképpen mind a kettőt szereti és rajong érte.
1: Hát biztos, hogy megvan, mert látok olyan előadókat mai napig, akik elővesznek ilyen dalokat, amik nem jazzzenék, jazzzenészként mondom, jazzzenészek elővesznek olyan dalokat, amik nem kifejezetten jazzmuzsikák, és persze van, csak egyszerűen oda kellene férkőzni az a kulcshoz, ami nyit ajtókat.
0: Tehát érdeklődés az van.
1: Ez biztos, hogy van, persze, meg ma már jazz sem arról szól szerintem, hogy nem tudom, 85 kört rázunk egymás ellen, hanem akarnak valamit ott is mutatni, szóval hogy ott is valami koncepció mentén, vagy de ebben nem akarok belemenni, mert nem az én asztalom, nem akarom, hogy itt megszóljanak, hogy már ebbe is beleszól, hanem tényleg az, hogy egyszerűen azok az emberek, vagy azok a szervezőket nem tudtam úgy felkutatni, ez az igazság, akik ezzel foglalkozhattak volna, úgyhogy a Four Seasons-ben hála Istennek ott kapunk lehetőséget havi szinten, mondjuk ott is most pont van egy nyári szünet a múzsában, de havi szinten ott összejövünk, ott nagyon örülünk egymásnak, hogy zenekarral van lehetőség játszani, úgyhogy ennyit tudok egy erről.
0: Hogyan látod a bárzongorázásnak a jövőjét?
1: Szerintem mindig lesz rá igény, csak az nem tudom, hogy mennyi. Hogy valamilyen szinten mindig lesz rá igény, mindig lesz egy olyan réteg, aki meg ez nem is picit, ez most már egy nosztalgikus dolog. Inkább ilyen retro nosztalgikus dolog, hogy jaj, hát még a nagypapám énekelte, meg a nagymamám énekelte. És ez emiatt mindig szerintem lesz olyan, akit érdekel. Azt már látjuk, hogy ez csökkent, legalábbis nem is az én saját életemből, hanem így a generációkkal kapcsolatban, vagy a szüleim életéből, vagy a régi korok, régi generációk, időseknek a mendemondáiból, ez biztos, hogy csökkent. Ez az igény. Az, hogy ez a jövőben csökken-e, vagy hogy stagnál, nőni nem hiszem, hogy fog, mert teljesen más utak vannak, meg teljesen más zenék elszipkázzák úgymond a füleket erről a bárzenéről. Nőni én nem tennék rá sok pénzt, hogy nő. Talán stagnálni fog, vagy pedig tovább csökken. De nem akarok ilyen rossz, hogy hívják ott, fölfesteni. Nekem most ez a megérzés.
0: Nagyon fontos a következő generációnak át.

0: tudást, amivel rendelkezünk, vagy amivel te is rendelkezel. És ezt a tanítás folyamán teheted meg. Milyen kapcsolatod van a tanítással?
1: Én azt gondolom, hogy tanítás nagyon fontos, és fontos, hogy átadjunk egy olyan értékrendet a diákoknak, ami a jövőben talán egy picit, ha nem is mindenkiből lesz zenész, mert ez nyilván nem, de hogy nagyon fontos, hogy ők általam egy picit másképp tekintsenek a zenére, és a zenei műfajokra. És én ezen vagyok, hogy próbáljak nekik minél többet, akár koncertek útján, videók útján bemutatni, én magam is sokszor játszom nekik, meg nagy művészeket persze, hogy rajtuk keresztül aztán még jobban, hogy egy picit másképp tekintsenek a jazzre, és a klasszikus, meg minden műfajra. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nekem, aztán azt persze látjuk, hogy kik azok a diákok, akikből zenész lesz, és akkor ő velük meg azon vagyok persze, hogy minél többet megmutatni, megtanítani nekik. Akikemmel látom, hogy nem biztos, hogy ez lesz az ő útjuk, velük meg inkább azon vagyok, hogy megszerettessem a zenét, és hogy egy picit jobban ők a civil, majd a későbbi civil életükbe belelássanak, hogy igen, én tanultam, és azt mondta a tanár úr, hogy így, meg szóval, hogy lássák azért, hogy nem úgy megy. Mert ez egy civil embernek, én azért sokszor találkozom vele bárzongoristaként, hogy egy civilnek ez olyan dolog, hogy jaj, hát ő csak leül és zongorázik. Uh-huh. Hogy ők azt nem tudják, hogy egy hangszert megtanulni, abban hány év van, hány óra van, hány tanórákra sietett. Szóval ez egy komoly időbefektetés volt megtanulni valamit. Valahogy, persze, azt majd eldönti mindenki, hogy, de megtanulni egy hangszeren valamilyen szinten, egy normál szinten, azért az nem akármilyen hangszer, nem könnyű.
0: Hát ez évtizedek.
1: Az én gyerekeim, a fiam, lányom, ők hegedülnek, zongoráznak. Uh-huh. A két legslágerebb hangszert választották, a legnagyobb konkurencia ezen a két hangszeren van, de majd meglátjuk, hogy ezen maradnak-e. Én a fiamat próbáltam egy időben még egy picit most is úgy eltéríteni a zongorától, ugye pont amiatt, hogy zongor egy magányos hangszer, hogy úgy tartozni valahogy mindig a nagy zenekari szinten, az egy biztos dolognak tűnik neki. Aztán biztos, hogy annak is megvannak nehézségei. Például vannak ugye Weinerből nagyon jó barátaim, akik fúvósok, és pont ezzel a social media, Facebook megjelenésről volt szó, hogy hát látják, hogy én mindig itt vagyok, ott vagyok, milyen jó, jövök meg. Hát mondom, igen, és akkor ők nem nagyon posztolnak. És akkor mondtam a srácnak, hát figyelj, mondom, neked nem is kell. Hát mondom, ott vagy 5-6 éve egy színházban játszol, Németországban. Hát mondom, nekem muszáj egy picit reklámoznom, úgymond idézőjelben magam, hogy lássák azt a különböző, mert az igazság, sajnos vagy nem, jobban eszükbe jutok. Hogy fú, láttam a múltkor, ott voltál az énekestől, ráértek. Ha nem rakom ki, akkor. És ugye, aki ott van 5 éve egy helyen, vagy 10, vagy nem tudom mennyi, hát ugye, meg ha nem is az a típus, aki szereti úgy megmutatni, de én mondjuk már az a típus meg bevallom, aki szereti megmutatni. De ezáltal lettem olyan típus, szóval
0: igen, de ez hozzá tartozik tulajdonképpen a művész élethez.
1: Meg úgy általában könnyű zenészek azért posztolnak.
0: Uh-huh, igen,
1: azért
0: igen.
1: Sok klasszikus muzsikus ismerősöm, barátom van, akiknek nem az a, szóval neki nem kell úgymond, mert ott van a zenekarban 40 éve, vagy 20, vagy 10, vagy 5, és akkor ő nem muszáj, hogy neki megmutassa minden nap ugyanazt a próbát, uh-huh. ugyanazt a koncerttermet, vagy össze a színházat, mert megmutatja egyszer, vagy kétszer. De én ugye, én legalábbis én mindig azért máshol játszom, máshol lépek föl. Most nemrég voltam a Szép Művészeti Múzeumban, szóval ilyen helyeken olyan jó érzés nekem zongorázni, hogy na azért itt is előadtam magam. Uh-huh.
0: Ezek nyilván mind hozzátartoznak a tanításnak az érték közvetítéséhez, hiszen én azt gondolom, hogy egy tanár legyen példakép is, és ebből a szempontból, hogyha te mondjuk egy jól képzett tanár vagy, aki rendszeresen játszik, színpadon muzsikál, akkor te egy nagyszerű példa vagy a tanítványaidnak. Azon kívül pedig olyan értékeket, klasszikus zenei, jazzzenei értékeket, vagy mondjuk az, hogy európai értékeket közvetítünk, amik nagyon-nagyon jelentősek abban, hogy egyfajta igényt kialakítsunk a növendékekben, vagy a fiatalokban. Mert hogyha nincs meg az igényük a jó zene iránt, akkor én azt hiszem, hogy nagyon rossz irányba haladna a társadalom.
1: Igen, igen, igen. És hát ugye ez is a neveléshez tartó. Szóval nem minden, amit az ember nem csak az iskolában nevel. Ugye így a Facebooknak, meg a Instagramnak, meg a nem tudom én milyen nyavajáknak köszönhetően, ugye a diákok belelátnak abba, hogy mit csinálunk hétvégén. Szóval azt látják, hogy hát a tanár úr az most itt fog föllépni, az hát remélem, hogy egy inspiráció egy picit nekik, hogy koncertezem, és hogy én egy aktív zenész vagyok. Nem csak tanárként. Szóval azért a mi pihenésünk, azért nagyon sokan mondják, hogy hát a tanároknak a nyári szünet. Hát nekem a nyári szünet az még akkor jobban fölpörög a biznisz, úgymond. Szóval nekünk nem úgy van, mint egy matek tanár leteszi a krétát június 20-án és szeptember 1-én fölveszi, hanem mi legalább annyit, hanem kétszer annyit dolgozunk, mint a télen.
0: Igen.
1: Szóval úgy nagyon nagy pihenés nincs, meg hát hétvégén is vasárnap járok Sunday brunchra ide-oda. Szóval igen, szóval a diákokat úgymond nem csak az iskolában látják az én példámat, mármint amelyiket érdekli, hanem a Facebookon is akár, vagy az interneten.
0: Mit üzennél a fiataloknak, akár a diákjaidnak, vagy így is kérdezhetném, hogy mit üzennél mondjuk a 11 éves önmagadnak?
1: Fú, most jót kérdeztél. A diákoknak azt üzenném, hogy csinálják, amit szeretnek. Úgy is az lesz jó. Meg főleg a mai világban nem is lehet erő, meg nem, ma már nem az a típusú emberek vannak, gyerekbe se. Mint régen, hogy vigyázba álltak, meg köppenybe jártunk be az iskolába, nem volt rajtunk köppeny, egész órá felállsz, fiam, nincs rajtad köppeny. Ma már nem ez a karakterek vannak azt se tanárba, se iskolába, se diákba. Én azt mondom, hogy ha szeretik a zenét, akkor foglalkozzanak vele, és akkor nem is kell végül is mondani. Amit szeret az ember, azt úgy is csinálja. Uh-huh. Hogy saját magamnak mit üzennék? Hát a lottószámokat. Nem. Hát figyelj, igazából én azt gondolom, hogy nyilván 1000 dolgot lehetett volna másképp csinálni, de összességében áll a jó Istennek, azt gondolom, hogy elégedett vagyok, úgymond, amit nem vagyok egy, nyilván vágyok dolgokra, meg szeretnék, meg de jó lenne, meg hú, meg ha. De úgy összességében, ha most így nagyon átgondolom a fontos dolgokat, akkor úgy azt gondolom, hogy úgy jól vagyok.
0: Milyen álmaid, terveid vannak a jövőben? Hol látod magad akár 10 év múlva?
1: Szeretném, hogyha én inkább a gyerekeimet begondolkodom már, tudod, hogy nyilván még szeretnék én is dolgozni, játszani. Nézd, olyan nagyon nagy, ilyenkor szoktak, tudod, a nagy ívű dolgokat mondani, hogy ilyen dolgok. Figyelj, én azt mondanám, hogy a Jóisten megsegít erőt, egészséget, ott szeretnék ugyanúgy muzsikálni, mint jelenleg muzsikálok, szép helyeken, jó muzsikusokkal, barátokkal, és én főleg a gyerekeimben látom már azt az igazán nagy ívű, hosszú távú dolgokat, hogy tényleg a kislányom is nagyon tehetséges, hegedűs, ő is sorra nyeri a versenyeket, hogyha ha valamire igazán büszke lehetek, akkor az én életemben, akkor jó sikerültek. A kisfiam ugyanúgy ügyes, nagyon zongorán sorra nyeri a versenyeket, meglátjuk, én támogatom őket, ha ezen a pályán szeretnének maradni, de én nekik szeretnék sok sikert és sok erőt, egészséget, és ami nagyon-nagyon fontos, az általam nagyon tisztelt és szeretett Gálvölgyi János idézi az ő tanárát, ha jól emlékszem, Nádasdy Kálmán, de ha nem, akkor nem, bocsánat, de úgy írom, hogy Nádasdy Kálmán, akkor ő bekerült a Gálvölgyi János a főiskolára, színművészeti főiskolára, akkor a Nádasdy tanár úr fölemelte mutatóját, hogy ne felejtsék el, ehhez a szakmához kell 10% tudás és 90% szerencse. És akkor jelentkeztek, hogy tanár úr, eltetszett rontani, hogy nem fordít, nem. 10% tudás és 90% szerencse, és ezt én is így gondolom.
0: Egy utolsó befejező kérdés a végére, ha megengeded, amit mindig felszoktam tenni. Ha egy lakatlan szigetre vinnének, akkor akkor mi lenne az az 5 zenemű CD album, amit elvinnél magaddal? Ez nyilván mutatja azt, hogy most jelen pillanatban milyen zenéket hallgatsz, vagy mik voltak azok az életed folyamán, amik meghatározóak voltak számodra, akár előadóval megnevezve.
1: Hát Bachot vinnék mindenféleképpen, akár Glenn Gould-tól, akár Schiff Andrástól. Vinnék Horowitzot. Az a hangszín zseniális.
0: Horowitztól mit szeretsz? Rachmaninoff-okat,
1: Scrabint, vagy Liszt. A romantikusokat. Scrabint-at nagyon, Rachmaninoff-ot. Vinnék persze Cifrát. Cifrát szintén romantikusok.
0: Mondjuk liszteket? Átiratokat.
1: Igen. Hát az, figyelj, amit ő tudott, az, nekem az lenyűgöző mai napi zongoristaként, hogy olyan, mintha valaki kézen állva rohangál az utcán, és közben a lábával tapsol. Ez hihetetlen. De nem is tudok nagyon, mert mindegyiket nagyon, ilyen nagyon nagy, ugye Richter, hát Kocsis Zoltán, óriási. Volt szerencsém egyszer összefutni. Örök emlék az a pár mondat, amit mondott. Hát akiket még Bill Evans, Kisgyered, Chet Baker, nekem az a cool jazz, van egy hangulat a mögött, ami nagyon megérint engem. John Coltrane, ugye maga nagyon invenciózus és nagyon egyedi játékával, Bud Powell, Sonny Stitt. Hát most itt milliót föl tudnék sorolni.
0: Tehát klasszikus zongoristák.
1: Klasszikus zongoristák és jazzből őket, Oscar Peter, Kisgyered. Tehát ezeket a... Meg azért a végén, amikor megy le a nap, és az nagyon egyedül érzi magát, az ember egy lakatlan szigeten, és szeretném otthon érezni magam a konyhába, amikor föl a gombaleves, akkor azért vinnék egy kis Perki Béla Prímást.
0: Aha.
1: És a YouTube-on felelhető C-moll blokkot meghallgattam tőle.
0: De ezek nagyon jó választások, köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Élmény volt, hogy itt voltál és beszélgettünk.
1: Nagyon jól éreztem.
0: Kicsit a bárzongorázás rejtelmeiről, hiszen ez egy különleges aspektusa volt, én azt gondolom, a beszélgetésünknek, és ezt külön köszönöm neked.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Remélem, hamarosan újra találkozunk.
1: Remélem én is. Szia-szia.
2: Csikós József zongorista volt ismét a mai vendégem, akivel az interjú második részében beszélgettem a bárzongorázás rejtelmeiről, a tánczene jelenéről és a szakmai útjáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik.
2: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap!
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Rádiódik. Rólunk neked.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dik.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: megszakadásokat. Rendkívül esemény történt. A népszerű roma hip-hop együttes elkészítette második albumát.
1: Fatima Junior és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt egy halálos felvétel.

0: Paris, Budapest, mindig Budapest. Nem Paris, nem New York, meg nem is London.
1: Mi Sopron?
0: Dehogy mondom, London. De ha akarod, Sopron.

0: Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Gomány Gyurika.
5: Márk, igazániból Márk a keresztnevem, a hivatalos, igen, de el vagyok becézve Gyurinak a keresztapámról, és Gyurinak becéznek.
4: Hát köszöntelek téged nagy-nagy szeretettel.
5: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntelek Armand, és köszöntöm a hallgatókat is.
4: Nos, akkor ezt én most nem értem. Pontosabban én értem nyilván, mert én is cigány gyerek vagyok. De mondjuk el a hallgatóknak akkor, hogy most hogy van az, hogy te neked Márk a neved, de mégis Gyurikának hív az ország?
5: Hát ugyebár nálunk a roma társadalmon belül van egy olyan kultúránk, hogy becéznek akár egy fontos hozzátartozónkról, vagy akár keresztülőkről is. És ugyebár nekem a Gomány a vezetéknevem, az anyakönyv összetett keresztnevem pedig a Márk, viszont a keresztapukám, aki csecsemőkoromban megkeresztelt, ő Gyurinak hívják, és őról a neveztek el engem is Gyurinak. Szóval ezt a nevet viselem.
4: Hát ez egy csodálatos hagyomány egyébként, és nagyon sokan vannak így ezzel a cigány dologgal. Nemrégiben az apukád volt a vendégem, akit pedig Jánosnak hívnak, mégis Bicsinek hívja őt mindenki. És az apukádot ki is emelt téged, hogy ő hiszi, hogy neked van elhívásod, és ő látja az életeden, hogy van elhívásod Istentől, és te magad is sokat szolgálsz, és az érdi gyülekezetnek egy oszlopos tagja vagy, viszont ne rohanjunk ennyire előre. Kezdjük a legelején, hogy milyen volt a gyerekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
5: Hát igazániból, hogyha a legelejéről kezdjük, körülbelül 4 éves lehettem, mikor legelőször jött az érdi pásztor, a lelkész, akit Gábor Zsigmondnak, cigány nevén Pintyének hívják, ugyebár, hogy a cigány társadalmon belül becézik, Pintyének hívják. Hát a 2000-es évek elején járhattunk, talán 2000-2001-es évet írhattuk akkor, mikor lejött hozzánk érdre először a Pintye, és elkezdte a gyülekezetet megnyitni, özönlöttek be a cigányok egyébként a gyülekezetbe, és ott hallottuk először az evangéliumot, illetve a szüleim, apámék, apukámék megtértek, és általuk elkezdtünk mi is Isten tiszteletre járni. Az, hogy az evangélium akkor mit jelentett számunkra, ez nem túl sokat tudok erről mondani, mert gyerek voltam, és igazából nem nagyon fogtam föl, de apukám, a szüleink azok megpróbáltak minket keresztény életmódjára nevelni, és a keresztény bibliai evangéliumi életet élni és tanítatni nekünk. Tehát azon voltak az apukámék, hogy egészséges keretekben belül az atyai szigor meglegyen, és a keresztény identitásunk erősödjön bennünk igazából.
4: Tehát akkor te már nem a katolikus háttérben nőttél fel, hanem ebben a szabad keresztény gyülekezesdi dologban.
5: Így van, így van. Ugyebár a szüleim azok Mária kultuszba jöttek, ők katolikus háttérben nevelkedtek, aztán a 90-es évek elején bejött Németországból egy roma lelkész, akit Magyarországon szerintem a legtöbb roma lelkész, illetve vezető ismerőt, Fardinak hívták, sajnos ő már elhunyt, Isten nyugasztalja, és ő hozta be a keresztény evangéliumot a cigány társadalomon belül, ő rajta keresztül jött be Magyarországra, és ugye bár akkor ezek a Pintyék, akik most az imént említettem, a Pintye, illetve a többi roma vezető, ő rajta keresztül tért meg, és gyülekezetek nyíltak meg Budapesten, itt a Havannai gyülekezet is megnyílt, és hát a Pintyén keresztül pedig a szüleim, illetve a rokonságom Érden, és szinte azt kell, hogy mondjam, hogy egész Érd megtért, dicsőség az Úrnak, megtértek, és ezúton is köszönöm a Pintyének a szolgálatát.
4: Tehát akkor ott te már egészen fiatalon gyülekezetben nőttél föl, mégis mi volt az a pont, amikor te a saját döntésedből arra a döntésre jutottál, hogy most már nem csak azért megyek, mert a bátyáim mennek, nem csak azért megyek, mert a szüleim elvisznek, hanem én a saját akaratomból szeretnék menni.
5: Hát igazából az életemnek két sarkalati pontja van. Az első az volt, amikor kimentem rokonságba, a rokonságom, tehát a rokonainkhoz kimentem Svédországba, és volt ott egy lelkész, akit a hídgyülekezetén belül, a roma hitmisszión belül egy vezető, akit Nilebor Krisztiánnak hívnak, és ő prédikált, ő szolgáltott Svédországban, Malmöben, és az ő szolgálat annyira megragadott, hogy ott döntöttem el azt, hogy én víz által beismerítkezek. És amikor én bemerítkeztem víz által, akkor valóban az volt, amit a Biblia ír, hogy nem csak vallásos módon bementem a vízbe, szárazon, aztán vízesen jöttem ki, hanem ott valóban történt a lelkemben, illetve a szellememben éreztem egy változást, és még nagyobb erőt, még nagyobb vonzást, még nagyobb húzóerőt éreztem az Isten kutatása, Isten keresése és az evangélium keresése után. Ott egy elég nagy vonzás, illetve éhség, ahogy a Biblia mondja, hogy éhség kapott el az evangélium iránt, és az volt az egyik első sarkalati pont, illetve a második sarkalati pont az volt, amikor körülbelül 2020-as évek elején az egyik egyik unokatestvérem oda jött hozzám, és elkezdett nekem az Isten beszédéről beszélni, és az egy olyan változást hozott bennem, amit mai napig is érzek magamban, a szívemben.
4: Tehát ez külföldön történt, a Svédország?
5: Igen, Svédországban voltam kint pár hónapot, és akkor ott
4: és
5: találkoztam.
4: És keresett ki kint ott egy magyar pásztor?
5: Hát ez a magyar pásztor, ez ott lakott kint, Svédországban, és hát ott nyitott egy vállalkozást, amennyire én ismerem az előéletét, ott nyitott egy vállalkozást, és menet közben ott az Isten elkezdte ott használni, rengetegen ott is megtértek, és ott szolgált egy helyi gyülekezetben.
4: Tehát akkor ezen a két sarkalati ponton alakult ki az, hogy te nagyon vágyottál. Hát Isten után.
5: Igazából tudod, azt mondja Isten beszéde, hogy Isten adja az akarást. És igazából nem mi találtuk meg az Urat, hanem az Úr talált meg minket. És az a vonzás, amit a gyerekkoromtól fogva éreztem, az talán az Isten adta az én szívembe. És ugyebár mint gyerek, amit láttam a szüleimtől, hogy járnak gyülekezetben rendszeresen, ez megvolt nálunk is. És jegyzeteltem, olvastam a Bibliát, de azt inkább, hogy is mondjam, egy ilyen vallásos berögződésnek mondhatnám. Az igazi sarkalati pont, mondom, az Svédországban történt, amikor én ott talán merítkeztem víz által, és ott éreztem azt, hogy na most az Isten valóban akar tőlem valamit, és erre válaszolnom kell. És akkor, mikor én elkezdtem utána még erőteljesebben az evangéliumot kutatni, olvasni, és az Istennel való közösséget keresni, akkor az Isten elkezdett a szívemben munkálkodni, és egy olyan fal kezdett lerombolódni a szívemben, ami addig mindig is bennem volt. És ezt megerősítette azt, amit utána a 2020-as évek elején, ahogy mondtam az imént is, hogy az unokatestvéremmel elkezdtünk az Isten igéről elmélkedni, illetve beszélgetni, és ott valóban ott, tudod, azt mondja Isten beszél, hogy az Isten, hogy az ige, az a ciklazúzó pöröly. És voltak olyan falak, olyan sziklák, olyan törmelékek a szívemben, amiket az Isten beszéde le kellett, hogy romboljon, és ezt csak az evangélium tudta. Az igaz evangélium, a tiszta evangélium.
4: Tehát akkor hány éves voltál itt?
5: Ez 6 évvel ezelőtt volt, 26.
4: Akkor merítkeztél?
5: Ja, nem.
4: Bemerítkeztél.
5: Akkor bemerítkeztem, amikor... az 2013-ban történt, az 13 évvel ezelőtt, 19.
4: 19 éves voltál. Jó, innen fogjuk folytatni. Kedves hallgatóink, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen továbbra is Gyurika lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen.

Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét, K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádiódikben.
2: Rádiódikben. Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika az én vendégem Érdről. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Szervusz Armandó, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: Tehát ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy 19 évesen jött el az a dolog az életedbe, hogy te nagyon komolyan vetted a kereszténységet, nyilván előtte is megvolt, rendszeresen jártál gyülekezetbe a szüleiddel, a rendszeres Istennel való kapcsolatod megvolt, viszont 19 évesen jött el az az önálló döntés, hogy te szeretnél bemerítkezni, komolyan venni az Istennel való kapcsolatodat, illetve bocsánat, még komolyabban venni, és hogy elkötelezed magad az Úr felé. Aztán hogyan haladt tovább az életed?
4: Hát 2013-ban én ott bemerítkeztem víz által, és hazajöttem Magyarországra, és elkezdtem bibliai iskolákra járni a hídgyülekezetén belül, illetve egyre erőteljesebben kezdtem elköteleződni az érdi roma gyülekezetünkben is, és hát az Isten lassan kiformálta ezt az életemben, hogy egy idő után ki is helyeztek engem szolgálónak, presbiternek a gyülekezeten belül, és hát dicsőség az Úrnak, elkezdett a Szent Szellem, tehát a Szent Szellem munkája elkezdett kigyümölcsözni rajtam keresztül, és aztán a vezető lelkész, a Pintje is úgy döntött, és úgy látta, hogy jó döntés, hogy az érdi gyülekezetben kihelyez szolgálni, és azóta is itt vagyunk az érdi gyülekezetben, és az Isten munkáját végezzük, ahogy az Isten megengedi, és ahogy ránk bízta.
3: Most gyorsan átsiklottunk felette. Azért nyilván ez egy folyamat. Mikor jött el ez a pont az életedbe, hogy már nem elég az, amit te kapsz, a gyülekezetbe az Istentől, hanem hogy te is szeretnéd átadni a dolgokat, és hogy szolgálj mások felé, illetve a pásztor mit látott benned, és mi volt az első szolgálatod?
4: Az első szolgálatom az egy vasárnapi nap történt, amikor a lelkész megkért, hogy mondjak egy pár szót az adakozásról, és akkor az egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan forró víz volt így hirtelen számomra, hogy megijedtem, tehát tömeg előtt soha nem beszéltem, és mikor a gyülekezet pódiumán elállsz, és veled szemben ott van kb. 100-200 ember, és azt várják, hogy mondjál valamit, akkor eléggé megingott, a lábaim meginogtak, meg a térdem is beremegett, és akkor az a gondolat jutott eszembe, hogy a Szent Szellemre hagyjuk, hogy a Szent Szellem majd szólni fog, és akkor ott magamban mondtam is, hogy Uram, segíts, mert nem akarok itt zagyvaságokat beszélni, és dicsőség az Úrnak, jött is a kenet, jött is a Szent Szellem segítségemre, és akkor egy 10-15 perces úgymond bizonságot, illetve prédikációt így 10-15 percben, amennyire az Isten megengedte, elmondtam az adakozásról, és akkor úgy egyre jobban belerázottam ebben. De egyébként az igazi fordulópont a szívemben, a bensőmben, az akkor történt, mikor tehát az igehirdetésről beszélek most, hogy akkor döntöttem el, hogy nem csak hallgatni akarom az igét, hanem hirdetni is. Amikor 2020-ban az unokatestvéremmel elkezdtünk komolyabban az evangéliumról beszélni, és olyan alap igazságokról, hogy mi is az evangélium lényegében. Ugyebár sokan mondják azt, hogy rávágják azon, hogy az evangélium az örömhírt jelent, viszont sokan ezt félreértelmezik. Hiszen az evangélium és az örömhír addig örömhír, amíg az Istenbe vetett hitünkről szól, nem pedig a saját eredményeinkről és a saját erőfeszítésünkről szól. És ugyebár elég gyerek kicsi koromban is például találkoztam olyan igerészekkel, ahol azt mondja Isten beszéde, és kb. 6-7 éves lehettem, amikor ez így fogant bennem, ez a gondolatmenet, amikor Jézus azt mondta, hogy akik jobban szeretnék apjukat vagy anyukat, mint engem, azok nem méltók én hozzám. És akkor sokat örülöttem magamban ezen, hogy hát Istenem, hát, oké, és én szeretlek téged, viszont még soha nem láttalak, itt van apám, anyám, és akkor most mi lesz? Hát őszintét megvalva, és akkor, hogyha magamhoz is, meg az Istenhez is őszinte akartam lenni, arra a döntésre jutottam, az volt a vége, hogy Istenem, szeretlek, de hát a szüleimet jobban szeretem, akkor most mi lesz, akkor nem leszek hozzád méltó, vagy akkor az üdvösségem megszűnik, és akkor megyek a gyehennára? És akkor félreértelmeztem ezt az egészet is. És egy idő után, tehát egy rossz istenkép volt előttem. Egy olyan istenkép volt előttem, hogyha nem teszel meg mindent, és hogyha nem lesz fontosabb, nem leszek én fontosabb neked, mint minden, még a szüleitől vagy a gyerekeitől is, akkor nem vagyok hozzá méltó, és akkor az Isten meg fog büntetni, és a végén a pokolra küld. És egy ilyen rossz narratíva, egy ilyen rossz gondolatmenet volt bennem, hogy az Isten egy ítélő Isten, egy odacsapó Isten, aki a végén odacsap. Csak aztán ugye az evangéliumot kutatva rájöttem arra, hogy az Isten az nem egy ítélő Isten, illetve az Isten megítéli a bűnt. Hiszen azt mondja Isten beszél, hogy ítéljétek magatokban ti meg a bűnt, mintsem az Isten ítéljen meg. Viszont már az Isten megítélte a bűnt, mindegyik bűnét megítélte Jézus Krisztusban a keresztfán. És az evangélium öröm híre az, hogy Jézus Krisztus azt mondja Isten beszéde, hogy aki bűnt nem ismert, Isten bűnét tette miértünk, hogy Isten igazsága legyünk Jézus Krisztusban. Hogyha ezt az igazságot, amit itt az ige mond, lejut a szívünkbe, és nem csak lejut a szívünkbe, hanem át is éljük, és hitre jutunk ezáltal, akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy a keresztnél egy helycsere történt. Isten a mi bűneinket elvette, hogy mi az ő igazságosságával tudjunk azonosulni. És ez az alámérkedésen keresztül tud manifestálódni. Ugyebár a vízkeresztség lényeg az, hogy azonosulok a názáreti Jézus Krisztus halálával, eltemettetésével és feltámadásával. És ezt, hogyha hittel teszem meg, és nem csak vallásosságból, akkor nyilván nem csak bemegyek, aztán vízesen jövök ki, hanem hittel teszem ezt meg, evangéliumi hittel, akkor ott valósággal, azt mondja Isten beszél, hogy akit a názáreti Jézus Krisztus megszabadít, az valósággal szabad. És az ember, aki hittel megy be a víz alá, azzal a hittel, azzal a tudattal, hogy én most leteszem a bűnös életemet, a bűnös énemet, és feljövök krisztusi emberként, akkor ott valóságosan a Szent Szellem és a názáreti Jézus Krisztus megszabadít. Nem csak kötelékektől, nem csak átkoktól, hanem az összes bűnöttől. És hogyha annak a tudatában jössz fel, hogy te már krisztusi ember vagy, és ott egy helycsele történt meg, és nem a te cselekedeted által, nem a te erőfeszítésed által, hanem a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő és helyettesítő áldozatába vetett hited által mész be a vízkeresztség alá, és hittel jössz föl, és tudatában vagy annak, hogy te már egy igaz ember vagy, akkor nincs mitől féljél. Akkor már nem egy olyan Istent fogsz magad előtt látni, hogy az Isten nagyítóval néző, hogy mit teszel jól és mit nem, hanem az Isten úgy néz rád, mint az ő saját fiára. És a Biblia egyébként, hogyha utána nézünk, a Názáreti Jézus Krisztus soha nem nevezi az Istent a földi pályafutása alatt, az atyát nem nevezi Istennek, hanem csak a keresztfán. Mert ott egy helycsere történt. A Názáreti Jézus Krisztus a 3,5 éves szolgálata alatt itt a földön mindig az atyát atyának nevezi. De a keresztfán nyíltan kimondta, hogy én Istenem, miért hagytál el? Mert ott egy helycsere történt. Tehát az ő szemében Istennél vált az atya, azért, hogy a mi szemünkben az Isten atyává váljon. Tehát az Isten az olyannek, tehát atyánk, Isten az atyánk. Azt mondja Isten beszéde, hogy a Szent Szellem által kiabáljuk azt, hogy Abba, atyám. Tehát a Szent Szellem tudja ezt az igazságot a szívedben legyökerezni, hogy az Istent már ne csak egy ítélkező Istenként láts, hanem a te atyádnak. És azt mondja Isten beszél, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jót adni, akkor mennyivel inkább a ti mennyei atyátok. Az evangélium öröm híre az, hogy az Isten elvette a mi bűneinknek a következményét és a bűneinket is, és nincsen már semmi károsztatásunk, hanem az Isten kegyelme ajándékából örök életet kaptunk. Ez az öröm hír, ez az evangélium.
3: Amen, amen. Tehát akkor volt egy nagyon komoly elkötelezedésed azért így gyülekezet felé, és ez volt az első szolgálatod, hogy az adakozásról kellett beszélned.
4: Így van.
3: Hogy indul el ez, hogy valaki tud szolgálni egy gyülekezetbe? Tehát mit kellett, hogy lásson a pásztor benned, és mi volt igazából benned?
4: Hát az első és legfontosabb dolog az szerintem az, hogy nem az ember dönti el, hogy ő szolgáló lesz, és nem is a pásztor dönti el, hogy valaki szolgáló lesz-e, hanem az Isten. Én úgy gondolom, hogy az Isten az, aki eldönti, hogy ki lehet az ő szolgálja, és ki lesz, és ki nem. Azt mondja Isten beszéde, hogy a világ megalapítása előtt a nevünkön szólított, és ő elhívott minket. És én úgy gondolom, hogy az Isten nem véletlen tett minket oda, ahova születtünk. Szóval az Isten nem véletlen helyezett minket oda, ahova születtünk, és azt mondja Isten beszélde, hogy azok az Istennek a gyerekei, akit az Isten szelleme vezet. És az Isten szelleme pedig minden keresztényt, újjászületett embert arra kell, hogy sarkaljon, és arra is sarkal, hogy az evangéliumot hirdesse. Hiszen azt mondta Isten, a Názáreti Jézus Krisztus azt mondta a feltámadás után, hogy nem menjetek Jeruzsálembe, hanem várjátok meg a Szent Szellemet, minek utána vesztek erőt, és lesztek nekem tanúim. Az Isten azért hívott el minket erre a földi létbe, erre a földi életre, hogy tanúskodjunk a Názáreti Jézus Krisztus mellett. És én úgy gondolom, hogy az a jó magatartás, hogyha nem elássuk a talentumunkat, hanem az Isten akarata szerint csáfárkodunk azzal a talentummal.
3: És hát ez egy nagyon fontos téma, innen fogjuk folytatni egyébként, kedves hallgatóink, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, és megyünk tovább, és természetesen Gyuri lesz a vendégem.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 105.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika Érdről a vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
2: Köszöntelek Armando, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Az előző szegmensben beszélgettünk arról, hogy kezd el szolgálni valaki, és hogy mit kell, hogy lásson egy pásztor az ember életébe. Te arra hivatkoztál, hogy Isten választ ki, tehát nem az ember dönt úgy, hogy ő szolgálni akar, hanem Isten kiválaszt a szolgálatra, és hogy utána pedig cselekeded azt, amire Isten elhívott téged. Beszéljünk egy kicsit a magánéletedről, mert itt beszéltünk arról, hogy tértél meg, és az Istennel való kapcsolatod milyen volt, meg a gyülibe járásod, de közben meg alapítottál egy családot, hála Istennek.
2: Igen.
1: Amikor párt választottál, akkor fontos volt számodra az, hogy a te társad, aki lesz, az is hívő legyen, esetleg a családja ilyen megtért emberek legyenek? Vagy ez nem volt szempont?
2: Abszolút, abszolút, abszolút fontosnak tartottam, hogy a lány, akit az Isten mellém akar helyezni, az mindenképp hívő keresztény családból nevelkedjen ki. Ugye azt mondja Isten beszéde, hogy jófa, jó gyümölcsöt terem. És kértem is az Istentől, hogy az Isten egy olyan párt helyezzen mellém, aki keresztény, és hisz az Istenben, és megpróbál keresztény életmódra élni. Tehát ez nekem egy nagyon fontos kritérium volt a párválasztásban.
1: És ha lehet erről beszélni, testvérem, a pátyivban gavrománész, hogy jöttetek össze? Milyen a keresztények közt való ismerkedés? Ez máshogy zajlik, vagy ugyanúgy zajlik, mint bármilyen más ismerkedés a világban?
2: Hát igazániból szerintem, hát figyelj, 19 éves voltam, amikor én elkezdtem az asszonnyal úgymond Facebookon keresztül ismerkedni, beszélni. Az igazság az, hogy én gyerekkoromtól fogva ismertem őt, viszont soha nem álltam bele kapcsolatba, beszélgetésbe, tehát nem beszélgettünk mi soha. Gyerekként így látásból ismertem, tudtam, hogy ki ő, meg tudtam, hogy kik a rokonok, meg a szülei. De 2019-ben, amikor nem is, 2013-ban, amikor én Svédországban voltam, akkor kezdtem vele Facebookon beszélgetni, egyrébb megismerni, és aztán valahogy az Isten úgy hozta, hogy nem csak beszélgetés lett belőle, hanem el is vettük egymást, összeházasodtunk.
1: Ő az érdi gyülekezethez tartozott akkor, vagy nem?
2: Igen, ők azért gyülekezethez tartottak, illetve a Pintje evangelizációján keresztül tértek meg, jártak is a gyülekezetbe, csak aztán egy ideig valahogy jegeltették azért gyülekezetbe járást.
1: És tehát akkor abban az időben, amikor összejöttetek, akkor pont nem jártak?
2: Akkor nem. Igen, aha, akkor nem jártak.
1: És akkor megismertétek egymást, összeházasodtatok, és

0: szemében, és ugyebár nem csak hétvégi keresztényként szeretnék funkcionálni, hanem valóban otthon szeretnék legfőképp azt mondja Isten beszéde, hogy papok, királyok és proféták vagyunk, és megpróbálom mind a három funkciót betölteni a családomon belül. Nyilván megpróbálok királyként uralkodni a családom fölött, profétaként közben járni értük az Isten előtt, és papként pedig megáldi nőket és a többi, tehát amit a Biblia ír erről. Igen, megpróbálok jó példa lenni a gyerekeim számára, de nekik is el kell, hogy majd jussanak arra a pontra, hogy önálló hit jöjjön létre az evangélium halatára a szívükben, mint ahogy nekem is. Tehát ne csak egy vallásosság, ne csak egy megrögződés, ne csak egy megszokás legyen, hogy apuval megyünk gyülekezetbe, hanem hiszem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus nekik is az evangélium halatára a hitet elhelyezi a szívükben, és a Szent Szellem vonzása pedig majd nekük is motiváció lesz az életükben.
1: Tehát képes lennél annyira szabad akaratot adni nekik, hogyha az egyik gyereked azt mondaná, hogy ő nem akar hinni, nem akar gyülibe járni veled, akkor azt megtehetné?
0: Figyelj, a hitet én nem tudom neki a szívébe helyezni. A hit az Isten beszédének hallatára jön létre az ember szívében. Ez csak az evangélium tudja az ember szívébe eljutatni. Én nem tudok helyette hinni, nem tudok a szívébe hitet tenni, illetve helyezni, viszont nagyon fontos számomra, hogy még talán az én életemtől is, sőt az én életemtől is fontosabb, hogy élő hitre jussanak, és ezért is imádkozom, és mint proféta, illetve mint pap imádkozni, és közben járni a gyerekeimért is az Isten előtt, hogy az Isten akarata szerinti életet tudjanak majd élni. Annál is inkább, mert ahogy látom a mai világban, hogy ez a fiatalabb generáció az eléggé, hogy is mondjam, eltorzult a bibliai keresztény értékektől. Tehát látom, hogy ez a woke, meg ez a gender mozgalom eléggé áttöri Európát, meg Magyarországot is, és ez a fiatalabb generáció eléggé hajlamos arra, hogy az Isten ellenes életet éljenek, Isten törvényeinek szembe menjenek, és remélem, hogy az Isten kegyelme rajtunk lesz is a családomon és a gyerekeimen is, és ez nagyon fontos dolog számomra, hogy a cigányságot, illetve nem csak a cigányokat, de a cigányságot legfőképpen, hogy az evangéliumot hirdessük itt Magyarországon, és hogy mindenki Isten hitre jussanak minél többen, és hogy ez a fiatalabb generáció is eljusson arra, hogy mi az Isten igazsága, és hogy élő hitre jussanak az evangélium hallatára.
1: És mit üzennél ezeknek a fiataloknak, akik most hallgatnak bennünket, akik ebben a világban élnek, tehát a mostani generációnak, a mostani fiataloknak? Mit tudnál mondani, hogy miért éri meg Isten mellett dönteni, és ott hagyni azt a sok remek dolgot, azt a sok bulit, azt a sok fantasztikus csillogást, azt a igazi vagány életet? Miért hagyjam föl a vagány életet, ez miatt a gagyi kereszténység? Miért?
0: Hát figyelj, az ateista világnézet azt mondja, hogy Isten nincs, csak az valamit látunk, szagolunk, tapasztalunk, érintünk, illetve van-e az a kifejezés, amikor az emberek hedonista, tehát vannak azok az emberek, akik hedonista életet élnek, hogy éljünk a mának, éljünk a holnapnak, együnk, ígyunk, érezzük jól magunkat, viszont az élet nem erről szól. A Biblia nyilván kimondja, hogy ennek a világnak előbb-utóbb vége kell, hogy legyen. És hogyha a bibliai proféciákat tekintjük vezérvonalnak, akkor nyilvánvalóan látható, hogy a bibliai proféciák idejében élünk, és a názáreti Jézus Krisztusnak a visszajövetele küszöbén állunk. És a Biblia azt mondja, hogy ezt a korszakot az Úr Jézus Krisztus hamarosan lezárja, és azok, akik a Krisztusvéi, azok el fognak az Úrral menni az Isten országába, aki pedig nem, és azt a döntést választja, hogy ő nem kér az Istenből, nem kér az evangéliumból, sajnos azoknak nem sok jót tudok jövendölni. Viszont felteszek egy kérdést, hogyha ez a bibliai történet, meg az Istenről való beszéd nem igaz, hanem csak egy mese, mit veszít az ember? Semmit. Eljár gyülekezetben, maximum erkölcsösebb életet fog élni, de nem veszít vele semmit. De akkor, hogyha ez mind igaz, és nem

0: történet, és nem csak egy legenda, meg nem csak mese, akkor nagyon is fontos, hogy az ember ki mellett teszi le a voksát, mert ez a világ előbb-utóbb véges, és azt, amit a világ ad, az is véges, múlandó. Viszont az Isten egy halhatatlan, egy romolhatatlan örök életet ígér, kínál, ahol nincs fájdalom, nincs betegség, nincs sírás, nincs ez semmi negatívum, csak öröm, igazság, békesség, és az Isten jelenléte.
1: Amen, amen. És hogyha mind azt mondom neked, hogy oké, Gyurika, elhiszem, amit mondasz, de hogy kell ezt csinálni? Hogy kezdjem el? Neked könnyű volt, mert téged vitt apukád a gyülibe, és keresztény háttérből jöttél. Én egyedül hogy kezdjem el ezt a dolgot?
0: Az evangélium hirdetést?
1: Nem, azt, hogy én meg akarok térni. Hogy kezdjem el?
0: Hát figyelj, a megtérés a bibliai definíciója alapján, az eredeti héber fordítás alapján a megtérés az egy döntés. Viszont ezt a döntést, ezt csak te tudod meghozni. Más nem tudja helyetted meghozni. Viszont az evangélium tud egy olyan Isten hitre vezetni, ami által el tudod dönteni, hogy elhiszel az evangéliumot, és hogy egy olyan döntést hozol az életedben, hogy az addigi bűnös életednek hátat fordítasz, és magyarán pár fordulás jön az életedben, és 180 fokos fordulatot veszel az életedben, és azt a döntést hozod el az életedben, hogy én nem kérek abból, amit ez a világ ad, ezt a szent nem kérem, hanem az Isten akaratának szeretnék élni, az Isten evangéliumának a szolgálatában szeretnék állni, és keresem az Isten igazságát. Viszont ezt a döntést, ezt csak te tudod meghozni az életedben, illetve a szívedben, és ezt a döntést a Szent Szellem tudja kimunkálni a szívedben. Hogyha pedig úgy érzed, hogy megvan az akarás, viszont az erő nincs meg abban, hogy keresd az Istent, és hogy tegyél is az Isten szolgálatáért valamit, akkor kérd az Urat, hogy adjon rá erőt, adjon rá kegyelmet, hogy tudd az Isten akaratát végezni, és hogy a Szent Szellem munkálkodjon a te életedben és a te szívedben. Ezt tudom ajánlani.
1: Amen, amen. Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink. Most ismét meghallgatunk egy pár dicsőítő dalt, és természetesen a következő órában is várunk benneteket nagy-nagy szeretettel. Szóval most egy jó pár dicsőítő dal fog elhangzani, aztán a következő órában is Gyurika lesz a vendégem. Tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika az én vendégem Érdről. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Szervusz Armando, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Tehát ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy is lehet igazából komolyan venni az Istennel való kapcsolatot, és hogy juthatunk el arra a dologra, hogy valaki megtérjen, mit is jelent egészen pontosan a megtérés szó. Na most eljut egy ilyen pontra az ember, meg szeretne fordulni, szeretne Isten felé közeledni. Mit tudsz neki tanácsolni a továbbiakban? Tehát tegyük fel, oké, eljut arra a pontra, elmondja a megtérő imát, elkezd járni gyülekezetbe, és mit tud tenni annak érdekében, hogy ő fejlődjön Istenbe, hogy megerősödjön az Istennel való kapcsolata?
3: Az első és a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy az Isten beszédével való kapcsolat keresése. Hogyha egy ember arra kíváncsi, hogy mennyire szereti az Istent, akkor az abból látszódik meg, hogy mennyire olvassa az igét. Hiszen azt mondja Isten beszéde, hogy a Názáreti Jézus Krisztus maga az ige, és amennyire keresed az igét, és amennyire vagy kapcsolatban az igével, ugyanannyira vagy kapcsolatban az Istennel. Nagyon fontos, hogy az igével kapcsolatban legyél, hiszen azt mondja, hogy Isten beszél, hogy elveszik az én népem, mert nincs ismerete. Tehát nagyon fontos tudni, hogy az Istennek milyen igazságai vannak az igében, az evangéliumban, az Isten beszédében, hiszen ahogy látjuk, az Úr Jézust is az ördög az igén keresztül támadta meg, és hogyha nem lett volna olyan felkenetése az Úr Jézus Krisztusnak, és olyan kapcsolata emberként itt a Földön, hiszen ő 100% ember volt, és 100% Isten is. Tehát ő, és hogyha nem lett volna olyan Isten ismerete, és nem lett volna olyan kenet rajta, akkor talán még az ördög az igével meg is tudta volna őt, hogy is mondjam, vezetni. Viszont nagyon fontos, hogy az ember, hiszen hogy az imént is mondtam legelején, mielőtt beszélgettünk, hogy az ördög az nem kétszerú patásként jön az emberhez, hanem az evangéliumon keresztül támad. Évát hogy támadta meg? Azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy egy fáról se egyél. Isten pedig tudjuk jól, hogy nem azt mondta, hanem Isten azt mondta, hogy csak egy fáról ne egyenek. Aztán megcáfolta Istennek a beszédét, és azt mondta, hogy minden fáról lehet, hogy minden fáról lehet, és arról a fáról lehet, amiről az Isten megtiltotta, és amely nap eszik arról a fáról, amelyről Isten megtiltott, akkor olyan lesz, mint az Isten. Szóval én azt látom, hogy egyébként az ördög a gyülekezeten belül, sőt vezetőkön keresztül is nagyon tud rombolni, illetve félrevezetni, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az igével legyél kapcsolatban, hiszen a Szent Szellem az Isten beszédére reagál elsősorban. Amikor az Isten szól, és az Isten beszéde kimegy, akkor a Szent Szellem is úgy működik, és a Szent Szellemmel kapcsolatban úgy tudsz legközvetlenebbül lenni, hogyha az Isten beszédével állandó kapcsolatod van. Tehát, hogyha az Isten beszédével állandó kapcsolatod van, akkor a Szent Szellemmel is a kapcsolat létrejön.
2: És ha létrejön ez a kapcsolat, akkor tud működni úgy az élet az embernek, hogy Istenben erős legyen. Ez egy nyilvánvaló válasz. Hogyha tegyük föl, most kapcsolt ide valaki, és nem érti ezt az egészet, amiről most beszélünk, mi is ez az Istennel való kapcsolat, stb. Te mi az, amiben hiszel? A műsor elején elmondtad, hogy milyen volt akkor az Istenképed, most milyen az Istenképed, és igazából mi az az evangélium, és mi ez a dolog, amiben te hiszel? Összetudnád nekünk röviden foglalni ezt, vagy akár kicsit hosszabban is, de ahogy jól esik.
3: Abszolút. Rengeteg emberrel beszéltem, rengeteg emberrel találkoztam már, és rengeteg ember volt már, akikkel úgy beszélgettünk, és az volt a véleményük a saját életükre vonatkozóan, hogy már véget szeretnének az életüknek, nem szeretnének élni, ilyen letargikus állapotban voltak, és ez azért volt, mert nem volt reménységük. Nem volt, miben kapaszkodjanak. És azt mondja, Isten beszél, hogy a Názáreti Jézus Krisztus, ami reménységünk bátor horgonya. nem mondom azt, hogy nem, nincsenek nekünk is keresztény emberként nehézségeink az életünkben, hiszen a Biblia, sőt Jézus előre figyelmeztetett minket, hogy legyünk bölcsek, és ne a fövényre építsük a mi házunkat, hanem a kősziklára. Mert jönni fognak a szelek, jönni fognak az árvizek, jönni fognak a viharok, és bele fognak ütközni a mi házunkba. Itt a példa szerint a ház a mi életünk, az alap pedig a názáreti Jézus Krisztus, illetve az evangélium. És hogyha az evangéliumra helyezi az ember az ő életét, Isten nem azt garantálta, hogy nem fognak jönni nehézségek, problémák, hanem azt garantálta, hogy ha jönnek is szelek, meg árvizek, Isten meg fog tartani. Szóval az első dolog az, hogy nekünk, ami nagyon fontos keresztényként, hogy van reménységünk, van, mi bekapaszkodjunk. És az Isten az egy szerető Isten. Az Isten kép teljesen megváltozott, mikor az evangélium, az igaz evangéliumot, nem a vizezet, hanem a tiszta evangéliumot hallottam, teljesen megfordult az Isten képem. És azt mondja Isten beszéde, hogy az Isten kezébe vagyunk beírva, és senki és semmi sem tud minket onnan kivenni. És hogyha apánk is, anyánk is elhagyna, ő soha nem fog minket elhagyni. És ebben bízva, ebben meggyőződve, hogy az Isten bármi is legyen, ő velem van, mint ahogy Dánielt kimentette az oroszlánnak verméből, vagy mint ahogy Sidrákot, Miságot és Abidnégot kimentette az égő tüzes kemencéből, aképpen hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus minket is megment minden nehézségből, minden helyzetből. Lehet, hogy vannak nehézségeink, de ahogy mondtam, az Úr Jézus Krisztus a mi reménységünk bátor horgonya, és ez a horgony annyira lement a víz fundamentumáig, hogy akármilyen szél jön, a mi életünk hajóját nem tudja se jobbra, se balra elvinni, hiszen ez a horgony, ez megtart, és az Úr Jézus Krisztusba bizakodva, azt mondja Isten beszélő, aki az Úrban bízik, nem szégyenül meg. És soha nem szégyenültem meg, legyen áldott az Úrnak a neve. Nekünk is voltak nehézségeink, és az Úr mindig kimentett belőle. Azt mondja Isten beszélő, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hogyha vannak is nehézségek, akkor is az Úrban bízunk, és az Úr helyre teszi a problémákat is.
2: Amen, amen. Hogyan tudja az ember elkötelezni magát igazából? Hogy sokan szokták mondani, hogy van ez a megtérő ima dolog. Ezt el tudnád mondani, hogy ez miről szól, miért fontos, miért van szükség egyáltalán erre?
3: Persze. Ugye azt mondja Isten beszéde, hogy szívvel hiszek az igazságban, és szájjal teszek vallást róla. Azért fontos szájjal vallást tenni a hitedről, megvalani, mert azt mondja Isten beszéde, hogy aki vallomást tesz rólam, azt mondja Jézus, aki vallomást tesz rólam az emberek előtt, én is vallomást teszek rólam majd az én mennyei atyám előtt. Ha te szívedben hiszed, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a te bűneidért, eltemetetett és harmadnap feltámadott, hogy te megigazulj általa, és hogyha ezt valóban elhiszed, akkor ezt azért fontos megvalani, hogy egyrészt a szellemvilágban ez tudatosuljon, hogy te már az Isten táborához tartozol, illetve az emberek előtt is tanulságot teszel az Úr Jézus Krisztusról, hogy te elhiszed, és megvalod őt személyes szabadítódnak, és megváltódnak, és azért fontos, hogy amit a szívedbe hiszel, arról tegyél a száddal is vallomást. Én úgy gondolom.
2: Amen, amen. És hogy zajlik ez az ima? Miről szól?
3: Hát ez az ima arról szól, hogy elhiszem azt, hogy elsősorban az embernek tudatosulnia kell az életében, hogy ő önmagában bűnös. Az Isten beszél azt mondja, hogy ez a világ bűnben leledzik. És sőt, Dávidon keresztül azt mondja Isten beszéde az egyik zsoltárában, hogy még anyám emlőim voltam, és már bűnös voltam. És akkor sokat gondolkodtam, hogy egy pici csecsemő gyerek, hogy lehet bűnös? Hiszen még nincsen önálló akarata, cselekedete, semmilyen rossz tevékenységet nem tett még az életében, és már bűnösnek mondja Dávid. És önmagát is beleértve azt mondja, hogy ő még anyukája emlőim volt, és már bűnös volt. És az Isten rámutatott nekem arra, hogy az Ádámtól és Évától az ősbűn öröklődik minden emberre, és ugyebár az ember ádámi természettel születik, bűnös természettel születik, ezáltal minden ember, illetve minden csecsemő gyerek, akármilyen fura dolognak is és megbotránkozhatónak is hangzik, minden gyermek, csecsemő gyerek bűnben születik, az ádámi természet ezzel jár. Tehát az ember ádámi természettel születik, alapvetően bűnben születik, és ahogy az imént is mondtam, hogy ez a világ bűnben leledzik, és az Isten ebből a bűnös természettől akar megszabadítani. Az evangélium lényeg az, hogy az Isten elveszi tőle ezt a bűnös ádámi természetet, és a vízbe, és a keresztelkedés által, a megkeresztelkedés által egy krisztusi természetet kapsz. Tehát azonosulsz az Úr Jézus Krisztus halálával, ahogy az imént is mondtam, eltemetetésével és feltámadásával. Ez pont erről szól, hogy az ádámi természetet, a bűnös természetet a víz alatt hagyod, és feljössz megigazult krisztusi természettel. És szerintem a világ legfontosabb döntése ez.
2: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, most meghallgatunk ismét egy dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Gyurika lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt már keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Gyurika az én vendégem Érdről, köszöntelek téged nagy szeretettel.
3: Szervusz Armandó, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Nos, elég sok mindenről beszéltünk már a mai nap folyamán. Beszéltünk a múltról, a jelenről, de még nem beszéltünk a jövőről. Hamarosan a jövődről fogunk beszélgetni. Előtte meséld el nekünk azt, hogy ki számodra Jézus Krisztus?
3: Az Úr Jézus Krisztus az számomra azon fölül és azon túl, hogy a személyes szabadítom, megváltom és Uram. Egyrészt a Biblia úgy definiálja, hogy mi vagyunk a mennyasszony, ő pedig a vőlegény. Tehát az egyház a mennyasszony, ő pedig a vőlegény. De számomra személyesen az Úr Jézus Krisztus nem csak egy úr, nem csak egy király, hanem a testvérem is. Hiszen az Isten az egyben az Isten is, az én Istenem is, viszont az Atyám is. És ez nagyon fontos, hogy az ember a Szent Szellem által az emberben tudatosuljon, hogy az Isten az Atyánk. Nem véletlenül mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy a mi Atyánk imában arra invitált minket az Úr Jézus, hogy így imádkozzunk, hogy mi Atyánk. Hiszen ő az Atyánk, és mivel ő az mi Atyánk, ezért én úgy tekintek az Úr Jézus Krisztusra, mint az idősebbik testvéremre, akire mindig számíthatok minden helyzetben.
2: Mit tervezel a jövőben csinálni?
3: Hát a Biblia azt mondja, hogy keressétek előbb Isten igazságát, és utána megadatik nektek minden. Nyilván a magánéletemen kívül az Úr Jézus Krisztus a legfontosabb. Tehát az Isten, illetve az evangélium hirdetése a legfontosabb. Fontos az Isten keresés, az Istennel való kapcsolat, illetve az ige hirdetés számomra a legfontosabb, és nyilván utána az Isten, utána a családom. Tehát a családom, az egzisztenciális életem, illetve a gyermekeim nevelése, ami nagyon fontos.
2: Van még valami, ami a szíveden van, amit úgy érzel, hogy el akartál mondani, de nem tudtad elmondani, vagy nem mondtad el eddig a hallgatóknak?
3: Hát amit elmondanék talán az, hogy a kedves hallgatókat én is arra szeretném bátorítani, hogy keressék az Urat, keressék az evangéliumot, és hogyha bármilyen nehézségben is vannak, bármilyen problémában, legyen az betegség, anyagi probléma, vagy bármilyen félelem gyötri az ő szívüket, lelküket, akkor az egyedüli mentővár az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja Isten beszéde, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és az Istennél változás, vagy változás árnyéka sincsen. Tehát, hogy 2000 évvel ezelőtt tudott az Úr Jézus Krisztus gyógyítani, szabadítani, ugyanúgy tudom napjainkban is gyógyítani, szabadítani, csodákat tenni, és hogyha bármilyen nehézség van az életükben, forduljanak az Úrhoz. Menjenek be az ő belső szobájukba, öntsék ki az Istennek az ő szívük problémáit, öntsék ki az ő szívüket, és az Isten választ fog ráadni. Bízzanak az Úrban, higgyenek az Úrban, és az Isten meg fogja őket szabadítani.
2: Amen. Amen.
3: Amen.
2: Hát nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél. Isten áldjon meg téged gazdagon.
3: Áldjon téged is.
2: Családoddal, a házad népével együtt.
3: Viszont kívánom.
2: És zárásul azt szoktam csinálni, hogy mondok három dolgot, és te csak egy szóval válaszolhatsz rá.
3: Rendben van.
2: Az első... gyülekezet.
3: Jaj, most válaszoljak azonnal erre?
2: Egy szó, ami eszedbe jut.
3: Család.
2: A második Jézus Krisztus.
3: Szeretet.
2: A harmadik Gyurika.
3: Hú. Magamról mi a véleményem? Hát nem is tudom. Nem tudom. Nem tudom, mit mondjak magamról.
2: Egy szó. Amivel tudod jellemezni.
3: Családapa.
2: Családapa. Hát akkor kedves hallgatóink, Gyurika családapa volt a vendégem. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál velünk a mai nap folyamán. És kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, hogy jövő héten ugyanitt, ugyanekkor Trio, egy újabb vendég, egy újabb élettörténet, egy újabb kapcsolat Istennel, és hamarosan folytatjuk a műsorunkat, tartsatok velem mindenféleképpen. Most szóljon egy dicsőítő dal.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat. Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK. Közlekedési hírek.
4: A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak minden nap 7 és 15 óra között, mert a kertészek dolgoznak. Lezárják a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trollibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 9 órától egészen 12 óráig Csepelen az üdülősor, az M0-ás szervízút, a Tagi út és a Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
0: Időjárás.
4: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt. Ma egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak, én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. Ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor ne habozzatok, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Rengetegen rosszul locsolják a paradicsomot és a paprikát, ezért nem terem úgy, ahogy kellene. A paradicsom és a paprika termeszthető, kisebb kertekben is, de a siker kulcsa a következetes gondozás. A nyár előtti időszak nagyon fontos öntözés szempontjából. A paradicsom és a paprika otthoni termesztése az elmúlt években látványosan népszerűvé vált Magyarországon, és nem véletlen. A kertészkedés sokak számára a menekülés a rohanó hétköznapokból, másoknak pedig tudatos döntés. Saját termést szeretnének, amelynek ismerik az eredetét, a gondozását, és amelynek íze összesen hasonlítható a bolti zöldségekével. A jó hír az, hogy a paradicsom és a paprika termesztése már egy kisebb kertben, sőt, akár egy nagyobb teraszon is megoldható, de a sikerhez elengedhetetlen néhány alapvető, következetes betartás. A nyár előtti időszak különösen kritikus, mert ilyenkor dől el, hogy a növények erősek, ellenállók és bőtermőek lesznek-e, vagy már az elején hátrányból indulnak. A paradicsom és a paprika igényei sok tekintetben hasonlóak, de a növények fejlődése szempontjából a tavaszi felkészítés döntő jelentőségű. A palánták kiültetése előtt a talajnak laza szerkezetűnek, jó vízáteresztő képességűnek és tápanyagban gazdagnak kell lennie. A magyar kertekben gyakori a kötött anyagos talaj, sokszor túl tömör, ezért érdemes komposzttal, érett trágyával vagy kerti földdel lazítani. A növények gyökérzete csak akkor tud megfelelően fejlődni, ha a talaj nem áll össze betonkeménységűvé, és a víz nem pang benne. A nyár előtti időszakban a hőmérséklet ingadozása is kihívás jelent. A paradicsom és a paprika érzékeny a hidegre, ezért a kiültetés csak akkor szabad megtenni, amikor az éjszakai hőmérséklet tartósan 10-12 fok fölé emelkedik. A túl korai kiültetés visszaveti a növényt, és később is gyengébb lesz a terméshozam. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, a jó Isten áldjon meg benneteket erőben, egészségben. Tamen szasztetel bachtále!

Rádió, Dick Romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030 százas telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. A legtöbb hobbikertész ott követi el a legnagyobb hibát, hogy a paradicsomot és a paprikát rosszul öntözi. Ez a probléma annyira gyakori, hogy a szakemberek szerint a terméseikre jelentős része egyszerűen helytelen vízállásra vezethető vissza. A két növény vízigénye ugyanis nem egyenletes. Fejlődés különböző szakaszaiban más-más mennyiségre van szükségük. Ráadásul a túlöntözés legalább akkora kárt okoz, mint az alulöntözés. A paradicsom különösen érzékeny a víz ingadozására. Ha egyszer sok vizet kap, máskor pedig keveset, a termések megrepednek, a növény stresszbe kerül, és fogékonyabb lesz a betegségekre. A paprika ezzel szemben jobban tűri a változást, de a túl sok víz nála is gyökérrohadást, levelek sárgulását és terméscsökkentést okozhat. A paradicsomot és a paprikát mindig a tövénél kell öntözni. Soha ne felülről, mert a levelekre kerül a víz, elősegíti a gombás betegségek kialakulását. A víznek mélyre kell jutnia, hogy a gyökerek lefelé fejlődjenek, ne a felszínen keressék a nedvességet. A sekély öntözés felszínes gyökeret eredményezhet, ami a nyári hőségben gyakorian kiszáradhat. A növénynek tehát ritkábban, de alaposan kell vizet adni. A paradicsom esetében ez azt jelenti, hogy hetente 2-3 alkalommal bőségesen kell öntözni, még a paprikát valamivel gyakoribb, de mérsékeltebb vízellátást igényel. A mennyiség természetesen függ a talaj típusától, a hőmérséklettől és a növény méretétől, de általánosságban elmondható, hogy egy kifejlett paradicsomnak alkalmanként 3 és 5 liter vízre van szüksége, még a paprikának 1-2 liter is elegendő lehet. Na most már, ha valaki gondolkodik azon, hogy esetleg saját termése legyen, és ültessen paprikát vagy paradicsomot, aztán csináljon belőle egy jó kis lecsót, akkor most már tudjuk, hogy a paradicsomot bőségesen kell megöntözni, a paprikát nem annyira, és akkor figyelni kell arra, hogy mikor rakjuk ki a palántákat is, hogy ne legyen éjszaka olyan hideg, tehát amikor már állandó 10 fok van éjszaka is, akkor érdemes kirakni ezeket a palántákat. Hát remélem, hogy hasznos volt számotokra. Most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: A tojás, mint természetes immunerősítő. Elmondom, miért egyél minden nap tojást. Nézzük. Az immunrendszer támogatása sokkal többről szól, mint néhány vitamin bekódolásáról, amikor épp megfázni készül. Néha a legegyszerűbb alapanyagok adják a legtöbbet a szervezetnek. Csak hajlamosak vagyunk nem figyelni rájuk. A tojás pontosan ilyen. Hétköznapi, mégis meglepően sokoldalú támogatást nyújthat. Az immunrendszer támogatása nem csak a téli hónapokban fontos. Sokan ilyenkor automatikusan a narancslé, a C-vitamin vagy a különböző étrend kiegészítőkre gondolnak. Pedig van egy egyszerű alapanyag, ami szinte mindig ott lapul a hűtőben, a tojás. Amikor fáradtabbnak érzed magad a szokásosnál, vagy érzem azt a kellemetlen kaparást a torkomban, én is hajlamos vagyok rögtön vitaminok után nyúlni. Pedig a tojás is rengeteget tud hozzátenni ahhoz, hogy a szervezet ellenállóbb legyen. Fehérjében gazdag, laktató és tele van olyan tápanyaggal, amelyek támogatják az immunrendszer működését. Miért ennyire fontos étrend az immunrendszer szempontjából? Az immunrendszerünk állapota sokkal szorosabban kapcsolódik a bélrendszerhez, mint azt sokan gondolnák. A kutatások szerint az immunsejtek jelentős része a bélrendszerben található, ezért az sem mindegy, milyen ételeket fogyasztunk nap mint nap. A változatos tápanyagokban gazdag étrend segíthet csökkenteni a gyulladásos folyamatokat. Támogatják a bélflórát, és követve az immunrendszer működésére is pozitív hatással van. Ezért számít annyira, hogy ne csak időszakosan figyeljünk oda az étkezésre, hanem hosszú távon is. Miért jó választás a tojás? A tojás teljes értékű fehérje forrásnak számít, vagyis minden eszenciális aminósavat tartalmaz, amire a szervezetnek szüksége van. Ezekből épülnek fel többek között azok az immunsejtek és antisejtek is, amelyek a betegségek elleni védekezésben vesznek részt. Különösen érdekes ebben a található triptofán nevű aminósav, amely nem csak az immunrendszer működésében játszik szerepet, hanem kapcsolatban áll a szerotonin és a melatonin termeléssel is. Ez azért fontos, mert az alvás minősége és a regeneráció szintén erősen befolyásolja, mennyire tud jól működni az immunrendszerünk. A tojás amellett olyan tápanyagokat is tartalmaz, mint szelén, a B12 vitamin, a folsav, a kolin, vagy kisebb mennyiségben a D-vitamin. Ezek mind hozzájárulnak a sejtek megfelelő működéséhez és a szervezet ellenálló képességéhez. Persze önmagában a tojás sem csodaszer, sokkal inkább egy olyan egyszerű és tápláló alapanyag, amely jól beilleszthető egy kiegyensúlyozott étrendbe. Az immunrendszer támogatásához ugyanúgy szüksége van a megfelelő alvásra, mozgásra és változatos étkezésre is. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és várlak benneteket nagy-nagy szeretettel a következő órában is. Tavens az tétel bachtá leoszunk a délte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet téről, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick. Közlekedési hírek.
4: A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre számítsanak minden nap 7 és 15 óra között, mert a kertészek dolgoznak. Lezárják a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. A Városligetben futóversenyt tartanak ma 14.40-től 16 óráig, ezért a 70-es trollibusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos korlátozásra számítsanak ma 9 órától egészen 12 óráig Csepelen az üdülősor, az M0-ás szervízút, a Tagi út és a Királyerdő út útvonalon futóverseny miatt. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
2: Időjárás.
4: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt. Majd mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északias szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és így van ez a mai nap folyamán is, és ez a címünk most, hogyha állandóan fáradt vagy ebéd után, így kerülheted el a veszélyes vércukor ingadozást. De most hamarosan jön az ebéd, tulajdonképpen a délhez közeledünk, úgyhogy nyugodtan írjátok meg nekem SMS-ben 0630303030-as telefonszámon, hogy kinél mi készül, mit főztök ma, mi lesz az ebéd, és akkor nézzük is meg, hogyha állandóan fáradtak vagyunk, akkor mi a helyzet. Ön próbált már valamilyen módszert a napközbeni energiaszinte stabilizálására? Vagy esetleg most tervezi az első lépéseket? A vércukorszint ingadozása gyakran okoz napközbeni energia hullámvasutat, különösen gyors szénhidrátok fogyasztása után. A stabil vércukorszint érdekében fontos a fehérje és a rost kombinálása a szénhidrátokkal. Az ételek glikémiás indexének figyelése és a megfelelő sorrendben történő étkezés. A rendszeres mozgás és a stressz, valamint az alvás minősége is befolyásolja az inzulin érzékenységet, ami kulcsfontosságú, hosszú távú egészség szempontjából. A bélflóra, a mikrotápanyagok, például magnézium, króm és a hormonális egyensúly szintén szerepet játszanak a vércukorszint szabályozásában. A fenntartható életmódbeli változások és a rugalmasság, nem a tökéletességre törekvés. A legfontosabbak az egészséges energia és a vércukorszint eléréséhez. Ismerős az érzés, amikor egy kiadós ebéd vagy egy édes sütemény után hirtelen úgy érzi őné a világ, majd alig egy órával később, legszívesebben az asztalra borulva aludna egyet. Ez nem csupán egyszerű fáradtság, ez az a pillanat, amikor a szervezet éppen hullámvasútra ültette önt. A vércukor szintje az egekbe szökött, majd szabad esésbe kezdett. A modern életvitel sajnos arra kondicionál minket, hogy gyors segélyként cukros falatokhoz vagy fehér liszthez, péksüteményekhez nyúljunk. Ez azonban olyan, mintha papírral akarnánk tüzet rakni. Nagy lánggal ég, de pillanatok alatt elhamvad. Mi pedig ott maradunk a hidegben, kimerültem. Hogyan vehetjük át az irányítást a saját belső energiagazdálkodásunk felett? Nem önsanyargatásról van szó, hanem intelligens választásokról, amelyekkel stabilizálja a közérzetét, és elkerülheti a délutáni akkumulátor lemerülését. Ezt a következő szegmensbe fogjuk megnézni, most pedig szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian, Tavinsz azt itálbaktál-e!

0: 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és a mai nap folyamán belekezdtünk abba, hogy miért is van az, hogy ebéd után fáradtak vagyunk. Nézzük is tovább ezt a dolgot. Mi történik odabent? A bűvös inzulin tánc. Amikor szénhidrátot eszünk, a szervezetünk glükózzá, szőlőcukorrá bontja azt, ami bekerül a véráramlásba. Erre valószínű a hasnyálmirigyünk hadrendbe átállítja az inzulint. Az inzulin feladata kulcsfontosságú. Ő a kulcs, amely kinyitja a sejteknek ajtaját, hogy a cukor bemehessen és energiává alakulhasson. A gond ott kezdődik, ha túl sok gyors szénhidrátot, cukrot, fehér kenyeret fogyasztunk. Ilyenkor glükóz elönti a véráramlatot, a hasnyálmirigy pedig pánikszerűen rengeteg inzulin termel. Ez hirtelen inzulinos sokk, túl gyorsan takarítja el a cukrot, a vércukor szintünk pedig a normális alá zuhan. Ekkor jön az irritáltság, a koncentráció hiánya és a farkaséjség. Rejtett csapdák, ahol nem is számítunk cukorra. Sokan tudatosan kerülik a cukrot, mégis beleesnek a feldolgozott élelmiszerek csapdájába. A gyártók gyakran rejtett formában adnak szőlőcukrot az ételekhez, hogy javítsák az ízélményt vagy az állagot. Vigyázzon a következőkre! Gyümölcslevek. Rostok nélkül a gyümölcscukor is sok hatás a szervezetnek. Fit, reggeliző pejhek. Gyakran több bennük a cukor, mint egy szelet csokiban. Alacsony zsírtartalmú, light termékek. A hiányzó zsírt szinte mindig cukorral és aromákkal pótolják. Kész szószok, ketchupok. Meglepődne, hány kanál cukrot tartalmaz egyetlen adag dressing. Érdemes figyelni az ételek glikémás indexét, GE, ami azt mutatja meg, milyen gyorsan emelik meg a vércukorszintet. Stratégiák a mindennapi egyensúlyhoz. Egy a fék használata, fehérje és rost. Soha ne egyen szénhidrátot magában. Ha megeszik egy almát, a cukortartalma gyorsan felszívódik. De ha eszik hozzá néhány szem mandulát, zsír és fehérje is, az lassítja a folyamatot. A rostok, zöldségek, teljes kiörlésű gabonák úgy működnek a szervezetben, mint egy természetes gát. Nem engedik, hogy a cukor egyszerre zúduljon a véráramlatba. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és tovább fogjuk folytatni ezt a cikket. Tavenszasz tetebacht állószunt a déltezsut ítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.
0: Rádiódik. Rólunk neked.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Tavén szaszté baktále romálos mondta délte zsutítume. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian. Én Sztojk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket. Tehát ez az utolsó szegmensem, ezzel el is köszönök majd tőletek. És belekezdtünk egy olyan témába, hogy miért vagyunk fáradtak ebéd után, és mi az, amivel tudunk javítani ezeken a dolgokon, úgyhogy olvasom is tovább. Az időzítés hatalma. A reggeli valóban meghatározza a napját. Egy édes reggeli, például lekváros kenyér vagy cukros műzli, egész napos hullámvasútra kényszeríti. Válaszol inkább sósat, tojást zöldségekkel, vagy cukrozatlan zapkását diófélékkel. A mozgás, mint természetes gyógyszer. Tudta, hogy az izmai a legnagyobb cukorfogyasztó? Az étkezés utáni séta, ha ebéd után tesz egy 15-20 perces könnyű sétát, az izmai szinte leszippantják a felesleges cukrot a vérből, még mielőtt az inzulin válasz túl heves lenne. Erősítés. Minél tónusosabb az izomzata, a szervezete, annál hatékonyabban kezeli a szénhidrátokat. Még nyugalmi állapotban is. Stressz és alvás a láthatatlan befolyásolók. Lehet az étrendje tökéletes, ha krónikus stresszben él. Stressz hatására a mellékvese kortizolt termel. Arra utasítja a májat, hogy öntsön plusz cukrot a vérbe. Ez az ősi, harcolj vagy menekülj reakció. Ha nem futunk el a kartfogó tigris elől, ez a cukor ott marad a vérünkben, károsítva az inzulin érzékenységet. Ugyanez igaz az alvásra is. Egyetlen rossz éjszaka után a sejteink úgy viselkednek, mintha inzulin rezisztensek lennének. Sokkal nehezebben dolgozzák fel a cukrot, ön pedig egész nap édesség után fog vágyakozni. Most pedig szóljanak nektek a dalok, éljünk egészségesen, drága testvéreim. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, és természetesen, akinek ma van a születésnapja, a jó Isten áldja meg őket erőben, egészségben, a névnaposokról sem feledkezzen meg az Úr. És nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán. Tartsatok velem legközelebb is, hiszen tudjátok nagyon jól, hogy egészen délig minden hétvégén itt vagyok veletek, és szolgáltatom a jó kedvet, pörgetem a legnagyobb slágereket, hiszen tudjátok ti is. Harmandó hozza a dalokat, itt csak jó kedv lehet. Csodálatos szombat délutánt kívánok mindenkinek. Áson drágon edév lesz a... Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Szerdáig kell benyújtaniuk SEO bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

várja, de táncol vele a zsigon. Hát a nagy bögös hajt, de húzzon, hát nem olatt a horvát piska. Hopp, hé, cigány bárba sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp, de a nagy bögös hajt, de húzzon, minden bolat a cigánya vajda. Hopp, hej, cigány bárba sok, a roma, de roma, szól a cigány muzsika. Hopp, hopp.

sokan felkeresik, felkeresik, majd megeszik, holnap után azt is neked jól megvedik. Felkeresik, majd megeszik, holnap után azt is neked jól megvedik. Romocsávó, romocsávó, jaj, te piszok, miért vagy mérges, mindig mérges, hogyha iszok. Úgy búzulok, majd meghalok, a románok mégis jó kedvet mutatok. Úgy búzulok, majd meghalok, a románok mégis jó kedvet.

cigány. Jaj, de szerelmes vagyok, babám. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiú, mi kóborló gazdag szegények. Az életünk

mosoly, az élettől semmit sem vár. Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiú.

tovaszán. Ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Ha majd halkan jön az alkony, ne vár rám a Dunaparton, csacsika, kicsi kis lány. Ne sírj, kislány, felejtsd el a nevemet, nézd az öreg citadel.

nem fáj semmi, semmi, de semmi se fáj. Én kerülöm a józanságot, és keresek egy szebb világot, egy szebbet, hol csendes

bánat vonul. Hamisít minden és hazug a szó. Részegnek lenni, de jó, bizony nagyon jó. Én szeretek részeg lenni, mert akkor nékem nem fáj semmi, semmi.

nem segített rajtam senki sem. Szerelmes lettem egy szép asszonyba, fájó szívvel elmegyek tovább. Hát nem vagyok én már az, aki voltam,

magán, hogy a csókját nekem adjon, ne másnak. Tiszán, innen Tiszántúl, este felé minden kapu bezárul.

aki reggel, délben, este pacsóka martafáj. Új szerető, ki nem csalk, aki nem kocsint másra, aki reggel, délben, este pacsóka

0: délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják. Az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita Kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita Kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630-30-30-30-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Na hát, május van bizony, most már azért jócskán május közepén járunk, sőt gyakorlatilag már csak 2 hétvégénk lesz, ami májusi. Úgyhogy szeretném nektek megköszönni, hogy az egész hónapban velem vagytok, egészen elképesztőek vagytok, tényleg nagyon büszke vagyok rátok. Egyébként pedig a mai napon május 16-a van, és a következő megszólalásban, vagy akár a következő órában azt is lecsakkoljuk, hogy milyen névnapot ünneplünk a mai napon. Na de addig is zenéljünk, indítsuk el az órát, tartsatok velem!

0: nálunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Patay Anna vagyok, és már is indítom a közlekedést, időjárást, rengeteg hasznos infót. Érdemes lesz velem tartani, tényleg. Tartsatok velem, ha tudtok. Nagyon-nagyon fontos infók jönnek.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklon hoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

itt vagy velem. Nos, hát lezárom az órát, nagyon gyorsan repült el ez az idő, viszont a következő órában is együtt leszünk, és ahogy ígértem, megnézzük, hogy milyen névnapokat ünneplünk, tartsatok velem!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történetéről, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
3: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Rádió DIK 100.3, Patai Anna vagyok, és annyira szép napot kívánok mindenkinek, legyen vidám és boldogságos a mai napotok. Engedjétek meg, hogy a mai nappal köszöntsem minden Mózes és Boton nevű hallgatóinkat, mert hogy egyébként ezek a hivatalos mai névnapok. Ezek mellett pedig még lehet a mai napon köszönteni a Hannibal, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Sion, Simonet, Simonetta, Ubul és Ugod nevű kedves ember embereket is. Úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, mint akiket az előbb felsoroltam, ne felejtsétek el őket felköszönteni. A következő dal természetesen a névnaposoknak szól.
5: A mi jobb

hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.

0: Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és megyünk, megnézzük az időjárást, a közlekedést. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Azért ez a hétvége szerintem nagyon-nagyon változatos a tekintetben, hogy mire számíthatunk. Kicsit hűvösebb, szelesebb, esősebb idő, de a részletek a következő percben.
1: Időjárás.
0: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630303030-as telefonszámra.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot, Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy itt vagy velem. Az órát lezárom ezennel, és a következő órában találkozunk egymással. Érdemes lesz velem tartani, azt ígérhetem.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és nagyon nagy mosollyal vártalak benneteket. Szerintem a hétvége az igazán a pihenésről szól, a kikapcsolódásról. Arról, hogy a családunkkal legyünk, és tényleg jól érezzük magunkat, én pedig 100%-ig szeretnék ehhez hozzájárulni a jó zenékkel és a jó hangulattal, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csapjunk bele!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Sziasztok! Szép napot! Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy velem. Azonnal megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk még a mai délutánon is, mert hogy egyébként óránként változik az időjárás, de mi mindenre is felkészülünk közösen. Na meg persze csekkoljuk az utakat, az infókat, úgyhogy köszönöm, ha eddig is küldtél információkat. Természetesen hozom.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
3: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630303030-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Mediterrán ciklonhoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északias szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
3: Hello, az itt a Rádió DIK 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő óra kifejezetten a roma hírekről fog szólni. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos értéket képvisel ez az óra is, úgyhogy kérlek benneteket, hogy tartsatok majd velem, a köztes időt pedig nagyon jó kis dalokkal fogjuk felpörgetni. Úgyhogy jó lesz a Rádió DIK-kel tartani a következő órában is. Én mindenképp itt leszek, és remélem, hogy rátok is számíthatok majd.

0: Diódix 100.3, Batai Anna vagyok, és megígértem, hogy elindítom nektek a szuper roma híreket, úgyhogy most érkeznek azok a híres nevezetes roma hírek, aztán pedig pörgetjük tovább a dalokat, és majd még egy búcsúra visszatérek hozzátok ebben az órában. A romák, akiket Magyarországon gyakran cigányoknak neveznek, nem egységes népcsoportot alkotnak, hanem különböző nyelvű és hagyományú közösségekből állnak. Mégis sok helyen közös tapasztalatuk volt, hogy a társadalom peremén éltek, ezért olyan mesterségeket kerestek, amelyek nem kötődtek földbirtokhoz vagy céhes tagsághoz. A zenélés ilyen lehetőséget jelentett számukra, és idővel a roma kultúra egyik legismertebb elemévé vált. A történelmi Magyarországon különösen nagy szerepe alakult ki a cigányzenészeknek. A 18.-19. században nemesi udvarokban, városi vendéglőkben, bálokon és ünnepségeken muzsikáltak. A cigányzenekarok híresek voltak virtuozitásukról, érzelmes előadásmódjukról és improvizációs képességükről. A hagyományos magyar cigányzenekarokban leggyakrabban hegedű, cimbalom, brácsa, nagybőgő és klarinét szólalt meg. A prímás, vagyis a vezető hegedűs különösen fontos szerepet töltött be, hiszen ő irányította a zenekart és alakította a dallamokat a közönség hangulatához igazodva. A cigányzene fogalma azonban nem csupán a magyar zenére vonatkozik. Európa különböző részein más-más roma zenei hagyományok alakultak ki. Spanyolországban például a gitánok fontos szerepet játszottak a flamenco kialakulásában, a Balkánon pedig a rezes bandák váltak híressé. Ezek a műfajok mind hozzájárultak az adott ország kulturális örökségéhez, és gyakran nemzetközi ismertséget is szereztek. A roma zenészek hatása az európai művészetre jelentős volt. Számos zeneszerző merített ihletet a cigányzenéből, annak ritmusvilágából és szenvedélyes előadásmódjából. A romantika korábban különösen népszerűvé vált a magyaros cigányos hangzás, amelyet több klasszikus zenemű örökített meg. A cigányzene így nem csak szórakoztató műfajként, hanem kulturális inspirációként is fontos szerepet töltött be. A zene a roma közösségek számára nem csupán munka vagy szórakozás volt, hanem identitásuk része. Sok családban a zenélés generációról generációra öröklődött, gyakran kotta nélkül hallás után tanulva. A közös zenélés erősítette a családi és közösségi kapcsolatokat, valamint fontos szerepet kapott ünnepeken és hagyományőrző eseményeken. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy nem minden roma ember zenész, és nem minden roma közösség kötődik ugyanúgy a zenéhez. A muzikális cigány képe részben valódi történelmi hagyományokon alapul, részben azonban sztereotípiává vált. A mai roma művészek rendkívül sokféle műfajban alkotnak. Megtalálhatók a klasszikus zenében, a jazzben, a popzenében, a hip-hopban és az elektronikus zenében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: A cigány vajda a roma közösségek hagyományos vezetője volt, aki fontos szerepet töltött be a közösség életének irányításában. A vajda tisztsége évszázadokon keresztül létezett Európa különböző országaiban, így Magyarországon is. Feladata nem csupán a közösség képviselete volt, hanem a rend fenntartása, a viták elsimítása és a hagyományok őrzése is. A vajda személyének kiválasztása ezért nagy jelentőséggel bírt, hiszen a közösség bizalma és tisztelete nélkül nem tudta volna betölteni a szerepét. Régen a cigányvajtát általában nem egyszerűen kinevezték, hanem a közösség véleménye is elfogadása alapján emelkedett vezetővé. A legfontosabb szempont a tekintély volt. Olyan embert választottak, akit bölcsnek, igazságosnak és tapasztaltnak tartottak. A vajdának képesnek kellett lennie arra, hogy békét teremtsen a családok között, megoldja a konfliktusokat és képviselje a közösséget a hatóságok vagy a helyi lakosság előtt. Sok esetben a vajdai tisztség családon belül öröklődött, vagyis a vezető fia vagy közeli rokona vette át a szerepet. Ez azonban nem jelentette azt, hogy automatikusan bárki vajdává válhatott. A közösség elfogadása továbbra is fontos maradt. Ha az utód nem bizonyult alkalmasnak, elveszíthette az emberek tiszteletét. És más személy kerülhetett vezető szerepbe. A gazdasági helyzet és a kapcsolatok szintén szerepet játszottak a választásban. Az a férfi, aki jól tudott tárgyalni, munkát szerezni vagy kapcsolatot tartani a falvak, városok vezetőivel, nagyobb eséllyel válhatott vajdává. A vándorló életmód idején különösen fontos volt, hogy a vezető meg tudja védeni a közösség érdekeit, engedélyeket szerezzen és biztonságos helyet találjon a letelepedéshez. A vajdának erkölcsi példát is kellett mutatnia. A roma közösségekben nagy jelentősége volt a hagyományoknak, a család tiszteletének és az idősek megbecsülésének. A jó vajda olyan ember volt, aki betartotta ezeket a szabályokat, és másokat is erre ösztönzött. Gyakran ő vezette a közösségi megbeszéléseket, és fontos szerepe volt az ünnepek, házasságok vagy vitásügyek rendezésében is. A különböző roma csoportok között azonban eltérések is léteztek. Nem minden közösség működött ugyanúgy, és nem mindenhol hívták a vezetőt vajdának. Egyes helyeken inkább a legidősebb vagy legtapasztaltabb férfi irányította a közösséget, máshol pedig több családvezetője döntött együtt a fontos kérdésekről. A modern korban a hagyományos vajdai szerep jelentősége sok helyen csökkent. Az állami törvények, az önkormányzati rendszerek és a letelepedett életmód fokozatosan átalakították a közösségi vezetés formáit. Ennek ellenére néhány roma közösségben ma is tiszteletövezi azokat az embereket, akik a hagyományok őrzőinek számítanak és közvetítő szerepet töltenek be a közösség és a társadalom között. Elmondható, hogy régen a cigány vajda kiválasztásában a bölcsesség, a tekintély, a tapasztalat és a közösség bizalma volt a legfontosabb szempont. A vajda nem csak vezető volt, hanem bíró, közvetítő, példakép, aki hozzájárult a közösség összetartásához és fennmaradásához is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diklomahírei.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hát sziasztok, ez itt a Rádió Dik 100.3, Patai Anna vagyok, és ígértem nektek, hogy igen, igen, visszatérek egy elköszönésre, úgyhogy ezt az órát lezárom. A következő óra egy jó kis dumcsis óra lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, én pedig ezért nagyon-nagyon hálás leszek nektek. Úgyhogy a következő órában, Tali, puszi!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Mediterrán ciklon hoz csapadékos időt, majd mediterrán ciklon alakja a térség időjárását. Erősen felhős, borongós időben lesz részünk, sokfelé várható kiadós eső, zápor, napközben helyenként megélénkül az északi szél, azonban 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítanunk, de az esernyőt ne hagyjuk otthon. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Futóverseny a Városligetnél szombaton és vasárnap korlátozások lesznek a Városliget környékén. Vasárnap délelőtt a 15-ös, 16-os, 178-as és 216-os busz nem közlekedik majd. Ezen kívül az M3-as autópálya több szakaszon is terelésekre és sávlezárásokra hívja fel a figyelmet, emiatt lassabb haladásra készüljenek. Még ezen kívül nagyon fontos információ, hogy ferencvárosi lezárások lesznek szombaton, vagyis ma labdarúgó mérkőzés miatt időszakos rendőrségi forgalomkorlátozásokra kell számítani, hogy pontosan hol és mikor, arról nagyon megköszönöm, ha küldtök infót a 0630303030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem. Nagyon hálás vagyok. Én szerintem egy nagyon izgalmas témával készültem nektek a mai napra, mert hogy képzeljétek el, hogy rendeltem abból a bizonyos M-betűs gyors étteremből kaját. Igen, ez van. Nálam is van olyan, hogy egy gyors vacsorára van szükség, és tényleg nincsen időm arra, hogy most ilyen hiper, szuper különböző vacsorákat összedobjak. Igen, igen, ez van. Én bevallom nektek, hogy velem is előfordulna, de nem ez a lényeg, hanem az történt, hogy rendeltem gyerekmenüt, amiben a játék nagyon-nagyon tetszik mindig a kisfiamnak, imád játszani, úgyhogy rendeltem És képzeljétek el, hogy a játékban egy Stranger Things-es kis dobozka volt, amiben egy játék volt benne, egy ilyen kis figura. Na most én azonnal utána néztem az internet, mert hogy összességében én nagyon-nagyon szeretem a Stranger Things-es mesét, vagy filmet. A mesét is elkezdtük, de megmondom az igazat, ami most jött ki, az engem annyira nem érintett meg, mint mondjuk maga az eredeti sorozat. Na de viszont ebből kifolyólag, hogy most egy ilyen dolog kapható, arra gondoltam, hogy megnézhetnénk akkor, hogy pontosan mi is ez a sorozat, ami gyakorlatilag egy mese a Stranger Things-ből. Pontosan mi ez? Ha esetleg más is nagyon szereti ezt a világot, és még erről nem hallott, akkor kapaszkodjon. Az animációs Stranger Things 1985 krónikái mind a 10 epizódja egyébként már elérhető ezeken a portálokon. A Stranger Things fináléja, pláne a teljes 5. évad, hát nem lett egy tipikus diadalmenet, nagyon vegyesek voltak a végső hozzászólások ezzel kapcsolatosan, én erről még adást is csináltam nektek. De hát az anyasorozatot ez lezárta, még ha nem is sikerült minden kérdésünkre választ adnia, persze lehet, hogy nem is akart bennem, rengeteg kérdés maradt az eredeti sorozattal kapcsolatban egyébként, például az, hogy miért nem támadták meg a végén Tizit a demogorgonok, vagy a többieket, hogy lehet, hogy ennyire egyszerűen végzett a Mindflyerrel, úgyhogy rengeteg kérdés maradt fenn, de a lényeg az, hogy valahogy lezárult. Annyi azonban biztos, hogy a Duffer testvérek által jegyzett univerzum nem mondott még teljesen búcsút, mert hogy itt van a Stranger Things 1985 krónikái, ami sorozat, akárcsak az elődje, viszont az animációs is a második és a harmadik évad között játszódik a cselekménye. A mai naptól kezdve pedig darálható az interneten. Na most ez a mese 10 epizódot számlál, és egyenként durván, hát ilyen félórás részek mindegyike felkerült a streaming szolgáltató kínálatába. A Duffer testvérek úgy nyilatkoztak, hogy a vasárnapi matinék mintájára alkották meg az animációs sorozatot, amelynek élén Eric Robles áll, aki nem csak showrunnerként irányítja a projektet, de íróként és producerként is. A Deadpool rozsomákot rendező Sean Levi pedig exkluzív producer, akárcsak a Dufferék. Na de majd még hozok nektek infókat, viszont csak a következő megszólalás után.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek. Éppen arról meséltem, hogy az egyik gyors étteremből rendeltem vacsit. Igen, ez be kell vallanom nektek. Van olyan, hogy én is lusta vagyok nekiállni vacsorát készíteni, és ez a leggyorsabb is, legkézenfekvőbb megoldás. És az egyik gyerek menüben pedig benne volt egy ilyen Stranger Things-es játék, ami kiderült, mert hogy utána néztem, hogy ebből a meséből, a Stranger Things-es krónikás meséből lett kiragadva, és hát ez tök érdekes, szóval gondoltam, utána nézek, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretitek egyébként a Stranger Things-et. Maga a krónikával egyébként a legtöbbeknek az a baja, hogy a Dufferék maguk is kijelentették, hogy egy szombat reggeli animációs sorozat érzetét igyekeztek megteremteni. Annak idején még gyerekként néztünk hasonlókat, Pókember például, de abban azért akadtak komolyabb szálak és sztorik. Elméletileg ez egy túl lájtos, gyerekes, családbarát az egész, pontosan az veszett el ebből a Stranger Things-ből, ami miatt sokan szerették meg az univerzumot. A Stephen King kisvárosi horror, na meg az, hogy a szám kivetett, kocka gyerekek összefogtak és nekimentek együtt a gonosznak, csak a lényeg veszett ki idézőjelesen ebből az 1985-ös krónikákból, amit el lehet nézegetni, ha valakinek tényleg nagyon elvonási tünetei vannak a Stranger Things-el kapcsolatban, de hát ezek félórás epizódok, és nem mennek olyan mélyre, hogy bármiféle örömöt találjanak abban a szériában. Nagyon-nagyon csalódottak egyébként az igazi Stranger Things fanok. Mindenki ez akar szólni, ez a fajta krónika, de eközben elméletileg nem sikerül elérni azt a hatást, amit mindenki várna. Hogy őszinte legyek arra, hogy ez nagyon gyerek vagy családbarát, ezzel nem tudok egyetérteni, méghozzá azért nem, mert hogy én elkezdtem bekapcsolni, és nekem most másfél éves a kisfiam, szóval nagyon meg kell szűrni azt, hogy milyen zenét, vagy milyen tévéműsort játszunk le, úgy, hogy ő ott van, tehát mi erre nagyon figyelünk. És ha csak egy picit is félelmetes, én mint édesanyja úgy döntök, hogy akkor ezt engedjük el, kapcsoljuk ki, tehát nekem már ez az a kategória, ami mondjuk egy még akár egy 4-6 éves gyerekkel is szerintem ijesztő. Lehet, hogy a nagyobb gyerekeknek már nem para, ezt nem tudom, ez majd később fog kiderülni, de én azt gondolom, hogy egy pici gyerkőcnek, ha mondjuk így alapzajként idézőjelesen bekapcsolod így szombat reggeli hangulatnak, hát nem ez a legjobb megoldás, úgyhogy ezzel a véleménnyel egy kicsit szembe mennék. Na menjünk el zenélni, és a következő megszólalásban csak egy rövid köszönésre jövök hozzátok már vissza.

barátnak. Hát nagyon szép napot nektek, drága rádiódik hallgatók. Én Patai Anna vagyok, és hát meséltem nektek a Stranger Things 1985 krónikái meséről, amiről egyébként nagyon-nagyon érdekes, hát nem is az, hogy hozzászólások, véleményeket találtam a neten, a legtöbb vélemény egyébként negatív, úgyhogy még mielőtt elbúcsúzom, még itt maradok, és kérlek titeket, hogy nyugodtan írjátok meg SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra a ti egyéni véleményeteket erről, ha láttátok, nektek hogy tetszik, mennyire tartjátok félelmetesnek, vagy mi a véleményetek erről. Szóval kérlek titeket, hogy nyugodtan osztátok meg velem ezeket a gondolatokat, így zárásképpen, mert hogy búcsúzkodunk. Hát bizony, szeretném megköszönni a figyelmeteket, és minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig várlak benneteket. Sok szeretettel itt a Rádió Diken.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget alá köszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
4: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 16-a szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. A mai napon, illetve még holnap is izgalmas eseménnyel várja az érdeklődőket a fővárosi állat- és növénykert. Állatkert régen és most címmel játék, élmény és történelem egy helyen. Ezzel a címmel invitálják a kikapcsolódni vágyókat. A fővárosi állat- és növénykert 160 éves fennállását ünneplő esemény sorozat egyik legkülönlegesebb hétvégéjére kerül most sor, ahol a látogatók nem csak az állatokkal, hanem az idővel is találkozhatnak. Ezen a napon a főkaputér varázslatos időutazó szintérje alakul. A mesterségek udvarában a kulisszák mögé pillanthatnak be az érdeklődők. Tematikus történeti séták során szakértővezetők kalauzolják végig a vendégeket az elmúlt 160 év legérdekesebb pillanatain. A Pálmaház teraszán művészetjáték, kreativitás és egy csipetnyi nosztalgia várja az ide látogatókat. És még számos izgalmas program teszi teljessé ezt a különleges napot. Aki szeretne részt venni a 160 éves fővárosi állat- és növénykerttel egy ilyen időutazáson, az látogasson el holnap az Állatkerti Körút 612 szám alá Budapesten.

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Csík János és Mezzó koncertre várják az érdeklődőket a Bábel kertemben, amely a Kőbányai út 24-28 szám alatt található, de lássuk is a meghívót. Friss, lendületes előadásokban a magyar népzene találkozik a jó hangulatú jazz ízű dallamokkal olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig a jazz muzsikához áll közelebb. A dalok, ahogyan Csík János előadásaiban megszokhattuk, népzenei köntösben szólalnak meg, szerethetően megidézve régi és új zenéket, újra gondolva azokat. Éppen ezért a zenekar muzsikája egyszerre újszerű és magával ragadó, szokatlan és mégis jólesően ismerős. A Bábel kertem Kőbányai út 24-28 szám alatt várja az érdeklődőket a Csík János és a Mezzó című koncertre.

0: Szabadon, rólunk neked 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Erzsébetvárosi Operett délután tartanak a Bugaci határon címmel, akire

szólalnak meg, amit egytől 100 éves korig mindenki velük tud dúdolni. Regisztrálni lehet az eseményre a kulthét@kulthet.hu

0: 103.3
1: Rádiódik.
2: Sunen Romale.
3: Kökény Annát hallják itt az FM 103.3 Rádiódikben, és folytatom a program ajánlót. Halper Hendrix, World Feet, Robi Lakatos, Lisztes Jenő, Szokolai Dongó Balázs, ezzel a címmel hirdetett eseményt a Budapest Jazz Club május 20-án, szerdán este 8 órára. De lássuk is a meghívóból, hogy mit takar ez. A Halper Hendrix World, Halper László új formációja, amelyben Jimi Hendrix zenéje jazz és világzenei elemekkel ötvözve szólal meg. A zenekar 2022-ben Jimi Hendrix 80. születésnapja alkalmából jelentette meg Voodoo Childs című albumát. A ritmus szekciót a zenekarvezető két régi alkotótársa alkotja, míg a különleges hangzásvilágot tovább gazdagítja két nemzetközi hírű muzsikus, Lisztes Jenő és Szokolai Dongó Balázs. A koncert sztár vendége a világhírű hegedűművész Robi Lakatos. A különleges előadásra május 20-án szerdán 20 órától a Budapest Jazz Club várja az érdeklődőket.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Május 28-án csütörtökön 19 órától a Kenyérfa csúcsa című előadásra invitálják az érdeklődőket Budapesten a Páva utca 30 szám alá. A színdarabot Balogh Rodrigo és Illés Márton írták. Dramaturg Pamlényi Laura, zeneszerző Varga Dávid és Babindák István, fényterv és technika Nagy Ferenc, szereplők Bodanovi Emília, Farkas Ramona, Nemcsók Nóra. Három izgalmas mondat a meghívó felütése. Ez otthon maradt, majd messze ment. Ez hercegről álmodott, kit a farkas végül megevett. Ez az icike-picike meg jól rendette. És akkor lássuk a meghívót. Hullámvasút három hangra. Szilvi, Kriszti és Viki a felnőtté válás sűrű erdejében keresik saját útjukat. Sikerek és kudarcok sodrásában, irányváltások közepette a legnagyobb kihívás nem is a célba érés, hanem önmaguk és egymás elvesztésének elkerülése. A Kenyérfa csúcsa egy szívszorítóan vicces coming of age történet az összetartásról, az eltávolodásról, az újratervezésről és arról a láthatatlan gumikötérről, ami akkor is visszahúz a közös múltba, amikor már azt hittük, tovább léptünk. Hová jutunk, ha mindent magunk mögött hagyunk? Teszi fel a kérdést a szerző, és mi marad belőlünk? Az előadás rendezője Balogh Rodrigo. Tehát a Kenyérfa csúcsa május 28-án csütörtökön 19 órától Budapesten a Páva utca 30 szám alatt tekinthető meg.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökiny Anna vagyok itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Üdvözlöm a hallgatókat. Május 16-a szombat van, és 19 óra múlt. A következő órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket, és egy olyan programmal indítjuk ezt az órát, ami igazából már a mai napon is tart, de még holnap is el lehet látogatni az eseményre. Az ország legnagyobb múzeumi fesztiválja idén is a Magyar Nemzeti Múzeumban várja az érdeklődőket. A Nemzetközi Múzeumi Közösséget képviselő ICOM által szervezett idei Múzeumok Világnapja mottója: a múzeumok összekötik a megosztott világot. Az esemény ehhez igazodva kulturális találkozó helyet kíván létrehozni a látogatók, a múzeumok és a múzeumi szakma számára is. Az eseményen résztvevő intézmények bemutatják, miként válhat a múzeum valódi találkozási ponttá, ahol a múlt tapasztalatai segítenek eligazodni a jelen kérdéseiben, és ahol közösen gondolkodhatunk a jövőről. A múzeumok majálisának egyik fő célja, hogy megmutassa a múzeum nem csupán kiállító, hanem élő közösségi tér is, amely összeköt bennünket történeteinken, emlékeinken és értékeinken keresztül. Amit kínálnak az érdeklődőknek: programok, interaktív bemutatók, tárlatvezetések, beszélgetések, családi programok, közösségi élmények. Ne feledjék el, a múzeumok majálisa a holnapi napon is várja az érdeklődőket.

0: hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben, és ne feledkezzünk meg arról, hogy május 16-a egy fontos dátum számunkra.
2: 1944. május 16-án az Auschwitz-Birkenau cigány családi táborában lakók példátlan bátorságról tettek tanúbizonságot, amikor a parancsot megtagadva fellázadtak, és botokból, vascsövekből, deszkákból tákolt fegyverekkel próbálták megvédeni magukat azokkal a náci katonákkal szemben, akik gázkamrába akarták terelni őket. A nácik annyira megdöbbentek a parancs megtagadásán, hogy aznap egyetlen cigányt sem öltek meg. Ezen a napon fejet hajtunk azon bátor nők, férfiak és gyermekek előtt, akik a teljes reménytelenségben voltak annyira bátrak, hogy szembeszálljanak az elnyomással és fellázadjanak gyilkosaik ellen. Példátlan tettük üzenete a bátorság és az összefogás fontossága. És a Roma Szalont Bársony Jánossal folytatjuk, hiszen a roma ellenállás fogalma és Bársony János munkássága szorosan összekapcsolódik, különösen az 1944. május 16-ai események és a magyarországi túlélők történeteinek dokumentálása révén. Bársony János meghatározó szerepet játszott abban, hogy a romák nem csak áldozatként, hanem aktív ellenállóként is megjelenjenek a történetírásban. Bársony János kutatásai és kezdeményezése is hozzájárult ahhoz, hogy május 16-át a roma ellenállás napjaként ismerjük el. Bársony János és Daróczi Ágnes által szerkesztett Paraimos kötetben és később műveiben a szerzők hangsúlyozzák, hogy a romák némasága az események után nem a beleegyezés, hanem a trauma jele volt, és kutatásaikkal segítettek felszínre hozni a rejtett ellenállási történeteket. Kutatásai során olyan eseményeket is dokumentált, ahol roma közösségek vagy egyének próbáltak szembeszállni az üldöztetéssel. Például leírta, hogyan mentettek meg romák üldözötteket, vagy hogyan próbálták elkerülni a deportálást a telepek fegyveres őrzése ellenére. Emlékezett politikai harca miatt is jelentős Bársony János tevékenysége, aki fellépett a roma holokauszt relativizálása ellen és tudományos konferenciákon érvelt, amellett, hogy a roma ellenállás tényeit be kell emelni a közoktatásba és a nemzeti emlékezetbe. Vendégem itt a vonalban Bársony János, történész, jogász és kisebbségkutató. Szeretettel üdvözöllek.
3: Én is üdvözlöm a hallgatókat, és téged is természetesen.
2: Te mikor döntöttél úgy, hogy arra szenteled az életed nagy részét, hogy ebben végzel kutatást?
3: Hát ennek több oka is van. Egyrészt a romák kutatása az különösen fontos volt számomra már kamaszkorban, mert kerestük az élő népdalt a barátainkkal, az akadémiának gyűjtöttünk dalokat, hogy miket énekelnek az embereket. Emberek a repertoárjukat próbáltuk feltérképezni, és mivel, hogy magunk is muzsikáltunk akkoriban, ezért leginkább az érdekes és értékes és számunkra is új dolgokat kerestük a repertoárokban. Így aztán eljutottunk munkásszállásokra is, ahol az ország minden tájáról gyönyörű népdalokat is hallottunk, és leginkább romáktól, amelyek nagy része ismeretlen volt számunkra, ezért igyekeztünk megtanulni, felgyűjteni, és összebarátkozni a legtehetségesebb énekesekkel, meghívni a zenekarunkhoz, együttesünkhöz, és együtt is énekeltünk velük. Így aztán volt olyan, hogy a Monszun együttes, amelyiknek a tagja voltam, ott 30-35 fő is énekelt, dalolt, muzsikált egy adott időszakban, aztán volt, amikor csak 5-6, és megint volt, hogy egy tájegységről egyszer csak nagyon sokan jöttek, ismerősök, rokonok, és nagyon sok tehetséges ember volt. Voltak ilyen centrumok a dalok énekesei között, akik hozzánk jártak, ilyenek voltak például a jászladányiak, akik magyar cigány népdalt énekeltek, ilyenek voltak például a Tisza, felső Tisza vidékről való cigányt és környékéről, ahol szintén magyar cigány, de botrok közi cigány népdalokat énekeltek, és persze a szabolcsi vidékről, meg Szatmárból is nagyon szép anyagok jöttek össze, zenei anyagok, és sok-sok barátunk, akik gyönyörűen énekeltek, például Kótályból, meg Fábián házáról, meg Nagyecsedről, meg a környékbeli falvakból lévő tehetséges énekesek, akik tulajdonképpen minden héten komolyan gyakoroltak, mert az építőipari szállások előtt volt egy éneklési hely, ahol ugye a lányokat keresték, akik számára daloltak a fiúk. Aztán a vonatok, mint dalalkalmak, énekes alkalmak, aztán az otthonlét öröme, hogy hetente, két hetente, havonta egyszer hazajutottak 20 órára, 24 órára ezek az építőmunkások általában, vagy gyári munkások. Ez a fekete vonatok népének nevezték, akiknek a város munkaalkalmat biztosított, de lakást, megélhetési lehetőséget a családnak is nem. És ez egy nagyon nehéz életforma volt, viszont nagyon-nagyon sok szép dalt gyűjtöttünk. Az akadémiának még fizettek is, érte 6 forintjával soronként. Tehát mi akkor 16-17 éves diákok voltunk, középiskolások, és a zseppénzünket így meg tudtuk keresni, és nagyon sok szép, gyönyörű dologban volt részünk, emberi kapcsolatokban, és nagyon sok szép zenei élményben is. És így jöttek létre aztán cigány együttesek a munkásszállásokon idővel, aztán így jött létre például az első komoly roma együttesünk, a Kályág, aki világhírre tett szert, és amelyik a mozgalom elindítója volt a zenei mozgalomban a 70-es, 80-as években Magyarországon természetesen. Így kerültem én közel a cigány népzenéhez, mert és aztán, mivel hogy Maróti János a kutató volt az akadémián, aki gyűjtötte a repertoárt, majd a dalainkat, amiket vittünk, ő nem csak zenekutató volt, hanem zeneszociológus is, tehát érdekelt, hogy mitől énekelnek olyan dolgokat ezek az emberek, meg a mások, akiktől gyűjtöttünk anyagokat. Így aztán nekem kérdezősködni kellett, hogy milyen családban, milyen viszonyok között élnek emberek, és ez aztán nagyon hasznos volt abból a szempontból, hogy megismerhettem azokat a társadalmi viszonyokat, azokat az élethelyzeteket, amiben ezek a barátaink, akik eljöttek hozzánk és énekeltek, és beléptek az együttesbe is, ezek illetve ők élték a sorsukat. Volt olyan, hogy aztán elmentem én is nyáron velük együtt dolgozni az építőiparba egy-két hónapig. Például így kerestem meg az esküvőmre való pénzt is.
2: Na hát, akkor itt közben megismerkedtél Ágival.
3: Hát ki mit tudom, természetesen a roma csapattal együtt, a Monsunnal bejutottunk a döntőbe, és Ági, aki verset mondott, ugye a 72-ben ugyanabban a Kimittutban, a döntőben aztán megismerkedtünk, találkoztunk. És hát azért volt bennem annyi odafigyelés, hogy azért a randevút azt kitűztük, hogy találkozunk, és Ági is jött aztán verset mondani ezeken a fellépéseinken, a szállókon. Anyanyelven cigány költőknek a verseit.
2: Milyen volt akkoriban a romák és a többségi társadalomnak egyébként a viszonya? Miben volt más, mint esetleg most?
3: Hát tulajdonképpen akkor oldódott az az elszigeteltség, amiben a telepek lakói éltek korábban, és a nagyváros felszívta a munkahelyeket, és kezdtek megismerkedni az emberek az utcán azzal a szorgalmas munkás élettel, amit rákésztette a sors ezeket a vándormunkás családokat, rokoni kapcsolatokban elinduló, szerencsét próbáló embereket. Erre nagyon jó ilyen volt a Cséplő Gyuri, amelyik bemutatta akkoriban, hogy ez hogyan indul, hogyan fejlődik, milyen viszonylatban élnek ezek az emberek. És igazából most sokkal távolabb vannak megint a romák a közviszonyoktól, a találkozási pontoktól, és most ezt a kommunikáció pótolná, ha lenne benne elég érzékenység, mert hogy megint távolabbra került a roma közösség az átlagpolgártól. Nem egy helyre járnak iskolába, nem egy helyre járnak általában dolgozni, nem egy helyre járnak a szórakozni, és hát most ez a törvény a településnek az identitásának a védelmével, ez még nagyobb határokat, még átjárhatatlanabb viszonyokat teremt, ami nagyon szerencsétlen ennek az országnak a jövője szempontjából, mert itt hát együtt élünk, igazából az unokáinknak kell megkeresni a mi nyugdíjunkat, aztán az ő unokáiknak az ő nyugdíjukra valót, és hát a gyerekek se nagyon születnek, meg a jövő se látszik olyan nagyon, hogy békességben együtt tudnak működni, és nincs olyan nagy törekvés sem az emberek többségében, mert elterjedt ez a bizalmatlan, gyűlölködő hangulat, amely körüllengi a ismeretlent, a kiszámíthatatlant, tele vannak az emberek félelemmel, bizalmatlansággal, és hát ebben a leggyengébbek természetesen az újonnan jöttek, amíg bele nem rázódtak, vagy akiknek a legpiszkosabb munka jut, a legnehezebb munka jut, és a legkevesebb becsülés, önbecsülés és megbecsülés egyaránt.
2: Azokban az időkben, amiről meséltél, amit meséltél, hogy már összegyűjtötted a pénzt a saját esküvődre. Hányba járunk körülbelül?
3: Ez akkor 70.

0: és neki az ő.
1: El akarom képzelni ezt a kort. Ebben a korban nyilvánvaló volt, beszédtéma volt, történelmileg elismert tény volt-e a roma holokauszt?
0: Hát az én családomban általában a túlélők családjában, holokauszt túlélők családjában, hogy általában a koncentrációs tábor, a szenvedés, a kipécézés, az ellenségnek tételezés, a kivetés a társadalomból, az üldözés és a szenvedés, az arról beszéltek, voltak persze olyan családok, ahol mélyre eltemették ezeket az élményeket. Én tudtam arról, hogy az anyámmal mi történt Lichtenbergben, tudtam, hogy a nagyapámmal Bergen-Belsenben mi történt, és tudtam, hogy apám megszökött a munkaszolgálatból, tehát ezek beszélt témák voltak, és amikor a romákkal beszélgettem, akkor, és olyan dalokat gyűjtöttem fel, hogyha a gettó nem lett volna, ingem gatyám is lett volna, meg olyan, hogy befütyült a vonat be az állomásra, azon jön az, hogy apám talán szabadságra. Szóval ilyen, meg hogy jaj, rendőrök, csendőrök, átkozott legyetek. Meg ilyen réjájú dalok voltak, meg hát a láger élményekről születtek dalok, meg az üldöztetésről, és hát elmesélték nekem elsősorban dunántúli emberek, meg északi felső ország északi részéről jövő emberek, hogy hát őket elvitték Németországba, illetve az időseket, illetve vagy az apjukat, anyjukat elvitték, és ott is maradtak. Tehát erről én tudtam az életút interjú kapcsán persze, tehát rákérdeztem úgy, mert nekem ez érdekelt, hogy ki mivel töltötte ezt az időszakot, ami a 44-45 meg a háborús viszonyok között lévő időszakot, és erről voltak már korai interjúim is, és persze, hogy érdekelt az, megkérdeztem a szüleimet is, hogy mit láttak ez ügyben ott, és akkor, amikor elvitték őket, és hát voltak nekik is valamelyest élményeik, de a romákról nem nagyon beszéltek, mert nem voltak a kommunikációnak, az írott kommunikációnak és a nyilvános kommunikációnak a részesei, csak a családi, nagycsaládi, helyi közösségi kommunikációban hangzottak el ezek a dolgok. Az egész társadalom számára idegen volt. Néhány jelet lehetett hallani, például Ember Máriának a Hajtjuk a nyar című kötetében voltak erről utalások, vagy Faludi György költő 46-ba írta le, hogy a romákkal is ez történt, és hogy ezikben meg kellene őket is követni, meg segíteni kellene ennek a hatásának a felszámolásában, mert hát ez szétszedett közösségeket, és mindenféle olyan traumák jelentkeztek, amik az együttélést nagyon megnehezítették, és semmi komolyabb következménye annak nem volt, hogy a magyar állam a roma polgárai ellen fordul. És kényszermunkára viszi őket iszonyú körülmények közé, hasonló helyzetbe, mint a náci lágerekben, munkatáborokban, és a németeknek kellett mezőt.

0: gazdasági munkát végezni a nagy, magyar nagy birtokokon, és azért nem vitték őket még nyáron a zsidókkal együtt Németországba, mert a magyar föld jobb volt, mint a németországi, jobb, termékenyebb volt, és innen volt az élelmiszerellátás jó része is a német birodalomnak.
1: Tehát a magyarországi romákat itteni magyar földekre vitték dolgozni, illetve hogy is?
0: Így kényszermunkára, nagy gazdaságokban így van.
1: És hogyan zajlott ennek az összegyűjtése?
0: Nagyon szervezetten, jelentős módon. Az volt a rendeletben, hogy azokat viszik el így, akiknek nincs állandó munkaszerződésük, tehát nem summások a nagy birtokosoknál nincsenek leszerződve, hanem a kis birtokosoknál dolgoznak, akinek nem telt arra, hogy egész évre leszerződtesse és fizesse a mezőgazdasági cserédeit. Tehát tulajdonképpen elhappolták a kis birtokosoknak a uradalmi cserédeit, és elvitték a nagy birtokokra kényszerrel, tehát azokatnak, akiknek nem volt ilyen munka igazolványuk, azokat helyből vitték ilyen célra, és ezek a romák voltak, akik tartalékseregnél ottként voltak korábban a falvakban, a mezőgazdaságban.
1: Hogy képzeljük el ilyenkor a romák, hogyan laktak? Város szélén laktak?
0: Ugyanúgy nagyon sok színű volt a helyzet, de a lényege a dolognak az a vályogviskó volt, meg a cigánytelep, tehát ahol a rossz minőségű vizes földeken a földbirtokosok még korábban a 18. században, meg a falvak a közös legelőkre adtak helyet a romáknak, akik ennek fejében vályogot vetettek, amiből a falu épült, tapasztottak, elvégezték a piszkos munkákat, és időnként munkacsúcsok idején dolgoztak a földön, kapáltak a kisbirtokosoknak a földjein, és ezért nem kaptak rendes fizetést, hanem csak beszáradt, befőttett, lekvárt, egy kis kenyer, száraz kenyeret, a vasszalonnát, ezt-azt, tehát nem rendes, normális fizetést kaptak, de bejártak ezekhez a gazdákhoz dolgozni, mindegy egyes ilyen családnak volt egy-két ilyen bejáró helye gazdája, úgy nevezték őket, hogy keresztkomák, mert általában ilyen komaságot is fogadtak, és segítettek belül a ház körül, a gyerekeket elringatták, megetették, megszoptatták, az istálót kitakarították, a vécét kitakarították, és aztán a férfiak pedig mentek a földekre együtt dolgozni, kapálni a gazdával együtt, amikor ilyen munkacsúcs volt. Aztán mondjuk tavasz, kora tavasszal, meg kora nyáron, amikor még nem volt termés, akkor mentek ezekhez a gazdákhoz, akiktől megkapták a kenyérszalonnát, hogy hát éhesek vagyunk, szánjatok meg bennünket, és akkor persze, hogy megszánták őket, és akkor kapták meg a fizetésük másik felét tulajdonképpen könyöradományként, ugyanilyen száraz dolgokban, ami éppen volt, de túlélték a tavaszt, meg a kora nyarat, amikor elfogyott minden tartalék, és ezáltal megerősödtek ezek a kapcsolatok a falvakon belül, a romák és nem romák között, csak az volt a különbség, hogy nem az egész romáknak lett ettől becsülete, hanem egy-egy családnak, egy-egy családdal kapcsolatban, a többiek azok ugye rossz emberek, lusták, csavargók, élhetetlenek, de a mi cigányunk az rendes, azzal nincs semmi baj. És mindegyik családnak volt szinte ilyen kapcsolata, és minden roma családnak is. Így aztán a romák közösségi kollektív becsülete a békának a feneke alatt volt, de mindenkinek megvoltak ezek a patriarchális kapcsolatai, amiben számíthatott a másikra. Ilyen volt az élet a falvakban, és a romák 70-80%-a a falvakban élt, és ezeket a kapcsolatokat is szétverte ez a nyári elhurcolás, tavaszi nyári elhurcolás. Már 43-ba kezdődött, amikor egyre nagyobb volt a falusi munkaerőhiány, de aztán 44-ben vastagon. És aztán 44 novemberében, amikor befejeződött a mezőgazdasági szezon, akkor a magyar kormány kiadta a hozzáférhető munkaképes romákat a német államnak, és erre volt való a komáromi csillagerőd, ahol összegyűjtötték a Németországba hurcolandókat, mert akkor már nem volt a magyar földeken komolyabb munka. Meg a városi lakó romákat, például az budapesti és környékbelieket az óbudai téglagyárba gyűjtötték össze, ahogy a zsidókat is, és innen is mentek a vonatok szépen Németországba. A romákat is általában vonattal vitték, a zsidó asszonyokat meg gyalog hajtották az osztrák határra árkotásni, lövészárkotásni. Ugyanúgy csak óbudai téglagyárból. Hát ilyen volt.
1: A Budapesten nagyon minimálisan voltak olyan romák, akik valamennyire polgári életet éltek. Tehát,
0: hát nem voltak minimálisan, olyan 8-10% a romáknak az városlakó iparos ember volt, vagy muzsikus. És ezek a csoportok, ezek viszonylagos létbiztonságba sikerült kerülniük, és kialakították a kapcsolatot a megélhetés érdekében a kereskedelmi és egyéb munka kapcsolatot, ismerettséget, kapcsolati tőkét szereztek, pénztőkét szereztek, tanultak többen a muzsikát, nem csak apáról fiúra szállt, hanem már iskolákban is. Tehát volt egy réteg, egy 8-10%-os réteg a cigányoknak, főleg a városlakóknak, akik nem ezt a fajta telepi, faluszéli életformát élték, nagy kiszolgáltatottságban és nagy munkaerőfelesleg közepette, tehát nagy konkurenciában a többi falusi szegénnyel, és ez a helyzet ez rájuk kevésbé hatott, és hát ők tudtak igazolni legális munkát, és ők gyakran meg tudtak szabadulni az üldözéstől, az elhurcolástól, főleg mivel, hogy ez az elhurcolás ugye már 44 november idején volt, amikor már a zsidók nagy részét elvitték Auschwitzba a nyáron, tavasszal nyáron, tehát májustól kezdődően, és ez a november az már fél év, és közben itt voltak most már az oroszok a Alföldön. És a hivatalnok réteg kezdte úgy érezni az államapparátus, hogy ez veszélyes dolog lesz, hogy ők ennyire alkalmazkodnak a szálasi féle elváráshoz, meg a náci elváráshoz. és ezért nem is olyan szorgalmasan hajtották már végre ezeket a cigányokat összeszedő rendeleteket, intézkedéseket, mint mondjuk a tavasszal, amikor még nem szálltak partra Normandiában a szövetségesek, amikor nem voltak a magyar területen az orosz csapatok. Az akkor egy más helyzet volt. De ettől még azért több tízezer roma szenvedett különböző módokon ennek az üldözésnek a következtében Magyarországról.
1: Én azon gondolkodom, bocsáss meg, hogy háború volt, világháború volt.
0: Igen.
1: És akkor azt mondták az embereknek, hogy téged azért most elhurcolunk, mert te nem dolgozol.
0: Éppen... Nem azért hurcolták el, mert megbízhatatlan volt. Tudod? És azt már kinyilvánították a romákról, a blokk, meg a zsidókról is, hogy ők nemzethűség szempontjából megbízhatatlanok, mert más fajú népként tartották őket nyilván. Így gondolta a náci ideológia, és ez eljutott ide is, és ennek megfelelően ugye megbízhatatlanok voltak a háború szempontjából. Ezt mondták, és olyan szerepük volt, amit elirigyeltek a zsidóktól a nem zsidók, főleg az értelmiség és a kereskedelmi szerepeket, és kollektív bűnösként hirdették ki őket a társadalom előtt, hogy ők nem is igazán dolgoznak. Csupogási!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadász újságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Sziasztok, testvéreim! Az FM 100.3 rádiódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dicken, a Dick Bully. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dick Bullis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

egyedül nem áll meg. Csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dikken, a Dikbuli folytatása, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakák általában a szerelmeseké, de aki bulizni vágyik, az bizony jó csatornát választott, mert ebben az órában is fantasztikus előadók váltják egymást. Itt lesz Olá Gergőtől a Bocsi című dal, Jolitól és Kisgrófótól a No Rock Száj, Takács Nikolásztól a Ne Nézd az órát, most jön Gitano és Bea, szóljon tőlük a Vintage Remix. Ez a dal biztosan megdobja az estéteket.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak, ez itt a Dik Buli, ahol jobbnál jobb dalokkal folytatódik a bulikánk. Mint egy jó DJ, én pörgetem nektek a legújabb és legfrissebb dalokat. Gino-tól szól a Te lettél, aztán Emiliótól is pörög a Tártalan, ez egy vadonatúj feldolgozás. Pápa Jóci és Tídeni is csinált egy jó kis duettet Ne ébresz fel címmel. Most viszont a szívemnek egy nagyon kedves előadótól, Mr. Andrásztól szól a Darabokra törted.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.

Induljon egy újabb díkbulis óra itt a Rádió Dikken. Na gyerünk, tomboljon az éjszaka és forrósítsuk fel a hangulatot még jobban, mert olyan dalok következnek, ami tökéletes választás lesz a buli folytatásához. Lejátszok nektek egy régi klasszikust, mert a fekete vonat bilakója már bizony van, vagy 24 éves, de lehet, hogy ebben az évben tölti a 25. évét ez a dal. A folytatásban a Romatontól szól majd az Elfelejtek mindent, Mário hű önmagához, mindig szép romantikus dalokat ír, szól majd tőle a Nem bírom nélküled. Most pedig egy igazi beindulós nóta következzék. LL Junior és Mr. Andreas, velem a sok

0: Sandra.
1: Örök tovább a Digbuli itt a Rádió Dikken. Bízom benne, hogy nagyon jól szórakoztok, és jól érzitek magatokat bárhol is vagytok, ha esetleg otthon hallgatjátok a rádiót, akkor otthon megy a bulika, ha pedig mentek valahová az éjszakába, és esetleg ültök egy taxiba, akkor szóljatok a sofőrnek, hogy adjon rá kakaót. A Rádió Dikken mindig friss és újabb zenéket is hallhattok, a következőkben a testvértől fog szólni az Oda kell figyelni, aztán Molinero és Góri Elég című dala pörög, aztán Kis Grófótól szól a Zsiguli buli, most pedig következzen Edem és Lacika, szóljon tőlük a Mennem kell.

adásunk itt véget ér a Dick Bulival, de ne feledjétek, a Rádió Dick mindig veletek van. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, pihenjetek jól, hamarosan újra találkozunk. Nyugodalmas, szép estét kívánok mindenkinek, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a Budai Vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Budai Várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárcavezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszéd ünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történet, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Köszönöm szépen, hogy itt vagy és beszélgetünk.
6: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek és hogy beszélgethetünk.
5: Hamarosan megjelenik 4 videóklipped Dankó Pista dalaiból, a néhány évvel korábban megjelent saját kiadású CD-d anyagából. Hogyan jött ennek az elképzelésnek az ötlete, illetve hogyan lett ez megvalósítva?
6: Amióta megjelent ez a lemezem, azóta tervezgettem, hogy kéne róla néhány dalt kiválasztani, és hogy videóklip is ezt megerősítse, hogy képben és hangban egyaránt látványosan elhangozzék legalább 4 dal erről a lemezről.
5: Fontos manapság a videóklip? Nem elegendő a CD, mondjuk?
6: Lassan a CD kimegy a divatból, bár én még ragaszkodom hozzá, és van tervem még egy zenei anyagot CD-n kiadni, körülbelül egy olyan 3 év múlva, még tervezés alatt van, illetve egybekötni egy nagy önálló estel ismételten, mert hogy már ilyen is volt az életemben. De úgy különben teljesen kellemes és jó érzés, hogyha a különféle streaming csatornákon keresztül is meghallgatható, hisz minden lemezanyagom oda van föltöltve.
5: És hogyha még ráadásul látható is, akkor az kiemelt figyelmet kaphat, gondolom.
6: Igen, hogyha valamely TV csatorna elfogadja, és még közvetíti is, mint például a Heti TV-n már látható több felvételem. A Duna TV is készített már velem felvételt, és a Muzsika TV-ben is még a Déki Lakatos Sándorék idejéből.
5: A YouTube az mennyire fontos jelenleg napjainkban szerinted a magyar nóta esetében?
6: Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes ott rátalálni magyar nóta énekesekre, akár az archívumokból válogatva, és akár a napjaink énekeseit meghallgatva. Már sokkal nagyobb könnyebbség a következő nemzedéknek ott hallgatni és megtanulni a magyar nótát, mint ahogy nekem rádiófelvételeket rögzítve és kazettáról tanulni, illetve hát én ismerem a kottát, és nekem az is nagy segítség volt, bár a magyar nótánál nem kotta fejeket énekelünk.
5: Így van. Az elsődleges célközönség mennyire figyeli a YouTube-ot esetleg, vagy a különböző streaming csatornákat? Mennyire használják mondjuk az idősebbek ezeket?
6: Igen, épp ezt szerettem volna mondani, hogy tisztázzuk, hogy melyik az elsődleges célközönség, mert ugye itt az a cél, hogy a fiatalok is megszerezzék, és már erre is láttam elég jó példát, és modern kifejező eszköz volt hozzá a YouTube, illetve a többi streaming, és valójában az időseknél nagyon becsülendő és elismerendő, hogy kezelik a számítógépet, és így a YouTube csatornát is fellapozzák.
5: Uh-huh. Én nekem édesapám már elmúlt 70 éves, de egész nap a YouTube előtt ül, és nézi a primásokat, hallgatja a nótákat, és tulajdonképpen ezzel szórakozik.
6: Hála Isten, hogy leköti továbbra is a zene és annak szeretete. És innét is üdvözlöm édesapát, hisz ismerjük egymást.
5: Hogy lettek kiválasztva ezek a dalok, hogy konkrétan miből lesz videóklip?
6: Amelyikek nekem tetszettek, uh-huh. amelyeket még koncerten nem énekeltem, uh-huh. amelyikek meghatározzák azt a hangulatot, ami éppen abban a pillanatban engem érintett, és hogy legyen vidám is, hogy csárdást is bemutassunk, és igen, mókásra sikerült, és a hallgatókból is olyan, ami a lelkemet megérinti.
5: Uh-huh. Milyen kihívást jelentett egy videoklipnek az elkészítése?
6: Nagy kihívást jelentett, főleg ez az utóbbi négy, mert ez távol volt a lakhelyemtől, és minden segédanyagot, díszletet én vittem, igen, egyik A-ból B pontba elég nagy távolságra, és fizikailag is, lelkileg is, és szellemileg is igénybe veszi az embert egy videóklip készítés, hogy minden frankon összeálljon, és szimpatikus legyen a nézőnek, mindig ez a cél, és a hallgatónak.
5: És a helyszíneket ki választotta ki például?
6: Én választottam ki a helyszínt. Nagyon cseles a dolog, ugyanis nem utaztunk el Szegedre. Budapesten történt a felvétel, de próbáltunk egy olyan környezetet imitálni, ami beillik Szegedhez is.
5: Ugyebár Dankó Pista szülővárosa.
6: Pontosan, és lehet, hogy ezt titokba kellett volna tartani, de úgy érzem, és a lelki ismeretem arra vezérel, hogy így becsületes, ha már rákérdeztél.
5: A videoklipnek az a lényeg, hogy megragadja a hallgatókat, illetve a nézőket, nem feltétlenül a történelmi hűség, mondjuk így.
6: Igen, na mostan az időpont is nem gondoltam arra, csak azt néztem, hogy a civil hivatásom mellett hogyan van szabad napom és szabadságom, és ezért irányult ezekre a napokra, és itt pontosan még a ünnepnap is beleesett, a majális napja, mivel ugye ez egy ilyen friss esemény, és egy olyan helyszínt kellett találni, ahol másoképpen nem majálisoztak.
5: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket. Egy kicsit térjünk vissza a gyökerekhez. Mikor érintett meg a zene? És hogyha jól tudom, akkor valójában hangszereken is tanultál már egészen fiatal korod óta.
1: Pici koromban már észrevették, hogy nagyon szép hangom van. És ez azt jelenti, hogy már ilyen 3 éves koromban énekeltem gyerekdalokat, nem csak óvodában, hanem a otthoni környezetben. A szüleimnek nincsen jó hangja és nincsen zenei végzettségük sem, viszont a nagyszüleim, mind a két nagymamám nagyon szép hanggal volt megáldva, és énekeltek. És az apai nagymamám a lábára ültetett, és énekelte azt a nótát, amiről hosszú-hosszú évekig azt se tudtam, hogy nóta. Hogy sír a kislány a Balaton partján. Ő egy balatoni lány volt, és nagyon aranyos volt, testvéremet is, és engem is így hintáztatott, hogy a kinyújtott lábára ültetett, és fölemelgette a lábát, és közben ezt énekelte.
0: Szóval a gyerekkori élmények, igen, azok voltak, amik legjobban hatással voltak.
1: Igen, lehet. És akkor utána, ugye, ahogy cseperedtem, mentem iskolába, ott is észrevették, hogy szép a hang, elég erős is ez a hang. Ugye ott meg volt határozva az énekarba, hogy ha bekerültem, akkor a alt, mezzo és szoprán, és akkor mindig, ahol hiányzott gyerek, kevesebb voltak, oda toltak engem, mert hogy az erős hangommal erősítsem azt a szólamot. De hát én több szólamot megtanultam sokszor egy adott darabnál.
0: Ráadásul ennek vannak másfajta előnyei is, hiszen hogyha az ember középső szólamot énekel, akkor sokkal jobban kinyílik a füle. Hát ez nagyon fontos.
1: Nyilván nem voltam kasú. Úgyhogy nagyon-nagyon szép éveim voltak általános iskolában, és az az érdekesség, hogy lányok is mutálhatnak. És ez engem is utolért, és nagyon meg voltam sértődve, mikor a énektanárbácsi kirakott az énekkarból, hogy hamis vagyok, de én bebizonyítottam, hogy nem vagyok hamis, és azt is elárulom, hogy miért volt jó énekkarosnak lenni. Mert nem csak a apró fellépések vagy az ének szeretete, hanem mindig volt egy külön kirándulási nap az énekkarosoknak, és el lehetett lógni a különféle tanórákról is, amikor valamilyen olyan szintű rendezvény volt, ahova énekkart kellett vinni, és szerepelni kellett, és én egy nagyon zsivány gyerek voltam, és benne voltam mindenben, ami a tanulástól egy kicsit távol tehető.
0: Akkor azért még nagy divatja volt a kórus mozgalomnak is.
1: Igen, igen. Mikor már 18 éves voltam, akkor a Körtvélyesi Oszkár tanár úr karnagy is volt, és fiú kórust vezetett, és oda meghívott szólót énekelni. És volt egy ilyen előadásunk. Hát itt már igencsak tényleg bőven felnőtt voltam, 20 éves.
0: Viszont térjünk vissza egy picit még a hangszeroktatásra is, hiszen azért ez nagyon jelentős szempont egy énekesnél. Én nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki tud hangszeren is játszani, akkor egészen másként énekel.
1: Én azt mondom, hogy túlzás azt mondani, hogy én tudok hangszeren játszani. Úgy történt a dolog, hogy akkor volt ez a Bachfart mozgalom is, és nekem nagyon tetszett, miután a komoly zenét nem is szerettem, mert voltam annyira zsivány, hogy a Queen, a Deep Purple, az Iron Maiden, ami jobban közel állt hozzám, és ez amikor én voltam kisgyerek, nagy dolog volt, figyeltük azokat a menő osztálytársakat, akik be tudtak szerezni a akkori Jugoszláviából lemezeket, és felvételt át tudtunk valahogy játszani kazettára, vagy ami akkor épp aktuális volt, és ugye, mert a rádióban ezek nem szóltak. És aztán a magyar rockzene is közelebb állt hozzám, még nem a szüleim mindig mondták, hogy hát a testvéred csellózik, akkor te is tanuljál valamilyen komoly zenét. És igen, az én bátyám, orvos bátyám 10 évet gordonkázott, és a István gimnáziumnak a zeneiskolájába szintén, Záborszky féle vezetés alatt, és így kerültem én is oda, hogy akkor fogok zenét tanulni, csak az általános iskolában, aki a énekkart vezette, énektanárbácsi, Csóka Károly, megkérdezte, hogy hát ha szeretnék komoly zenét tanulni, akkor miért pont a lantot? Mert hogy ő megjavasolná előbb a hegedűt. Ugye annak a GDAE húrjai vannak, és aki már nagyon jól tud hegedülni, voltam 14 éves, hozzáteszem, akkor könnyedséggel fog tudni mandolinozni, hisz a mandolin, mint pengetős hangszer, ugyanazon húrokkal bír, csak dupla húrokkal. És nekem van mandolinom is, mert én azt is kaptam, meg hegedűt is kaptam. És nagy lelkesedéssel elkezdtem hegedülni, tanulni, és arra gondoltam, hogy ha én ezt így betartom, megfogadom a tanácsot, akkor majd tényleg eljutok a lantig. Lantom nincs. Nos, a hegedűvel viszont eljutottam összvisz 4 évet. A középiskolai éveim végéig tanultam hegedülni, mégsem hozzá kell tennem, hogy a szolfés tanárom, amikor kezdtem tanulni zenét, a Nagy Norbert tanár úr volt. Ő egy nagy bőgős volt, nagyon szigorú volt, tehát a különféle hangközöket kellett felismerni vakon, és leírni, és dallamot írni, és transponálni. Majd őt követte a tanulmányaimban a Körtvélyesi Oszkár tanár úr, és a legutóbb pedig zene elméletet, összhangzattant a Kárpáti Tünde tanárnőtől tanultam. És imádom, és él, és Isten éltese sokáig őt, még most is. És mikor én hegedültem a nem tudom hanyadik, talán harmadik hegedű tanáromnál, ez a 4 év alatt volt 3, mert mindig annyira nem olyan jól tudtam hegedülni 14 évesen, hogy talán ha más módszerrel tanít, akkor hát ha jobb lesz. És ott iskolán belül, és a Nagy Norbert tanár úr felesége Mária néni az, aki szintén nagyon-nagyon-nagyon szigorú volt, és önállóan már eljutottam odáig, hogy valami kis apró német darabot, kis koncertanyagot tanultam hegedülni. És az az igazság, hogy olvastam én a kottát, megismertem, de ezek olyan kis darabok voltak, hogy fejből játszottam, és megint egy olyan problémába estem bele, hogy az egyik ilyen ének, vagy egyik ilyen hegedű órán megkérdezte, hogy hol tartunk. És lapoznom kellett a kottába megmutatni, és azt mondta, hogy nem bazseválunk, hanem kottából kell játszani, és hogy hol tartunk, és hogy énekeljem le akkor, és szolmizáltam, és azt mondta, hogy mit kilódunk a hegedűvel, hogyha ez énekelve jobban megy. És így átlettem irányítva. Tehát ennyi az én hangszeres tudásom, illetve a Vörös Lajosné Lili néninél tanultam 2 évet zongorát, mert a zeneakadémiai felvételihez kellett zongora. És ennyi az én hangszeres tanulásom és tudásom, és át lettem irányítva a Kenderesi Zoltán opera énekes művész tanárhoz énekszakra, ahol megismerkedtem a férjemmel.
0: Akkor ezek szerint még ebben az időszakban a Zeneakadémiára készültél, és úgy tervezted, hogy akkor a Zeneakadémián opera énekesként fogod folytatni.
1: Szüleim nagyon szerették volna, hogy a Milánói Szkálába énekeljek egyszer. Voltam a Milánói Szkálába, de én még álltam a színpadán is, de nem énekelhettem. Úgyhogy készültem a Zeneakadémiára, nagyon jó volt a felvételi ott létem, szereplésem, miután fölhívtak telefonon, és mondták, hogy minden rendben van, de jöjjek vissza pár év múlva, hogyha szültem 2 gyermeket, és megígértem, hogy úgy lesz, és egy kicsit az élet úgy alakult, úgy hozta, hogy mire a gyerekek is megvoltak, meg lakás is volt, meg tehát minden már a saját, meg segítséggel, meg erőből, meg szorgalomból összejött volna, addigra kifutottam abból az életkori időből, hogy lehessen menni újra magánénekszakra felvételizni. És nem bánom.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy kicsit azért másként működik nyilván a magánének, illetve a hangszertanulás, hiszen a hangszertanulásról valahogy jobban le lehet csúszni. Én azt gondolom, tehát hogyha egészen fiatalkorban nem kezdi el az ember, akkor már valószínűleg nem lesz belőle művész. De hogyha az éneket később kezdi, elsősorban a mutálásból adódóan is, azért azt másképp is lehet folytatni.
2: Kovács Kolos meghallgatott, mikor olyan 15-16 éves voltam, és azt mondta, hogy 18 éves korom után kezdjek tanulni énekelni. Igen. És ez így is történt, mert körülbelül pont az az időszak volt, hogy leérettségiztem, és átkerültem magánének szakra. De viszont én nálam azért sem volt probléma ez a hangszeres tanulás, azon túl, hogy magát a hangszert nagyon szeretem. És a mai napig is megvannak ezek a hangszerek. És szerettem is a hangját, tehát mint műkedvelő szeretem a Vivaldit, vagy egyéb más hegedű hangversenyeket is meghallgatok, tehát komoly zenét is szeretem már, és kinyílt a fülem, és abszolút nyitott vagyok minden zenei stílusra. Viszont pont, hogy a klasszikus dalokból még inkább merítettem, és ott ugye a zenei kíséret szintén meghatározó volt. Tehát, hogyha nem zongora kíséret volt, hanem egy kis kamarai zenekar, tehát azért az nagyon sokat számított egy Schumann, egy Mozart, egy Schubert dalnál, vagy akár egy Bizet Carmennél, tehát egészen ugye a spirituálétól, a magyar népdaloktól, a spirituálékon át egészen a operáig tanultam klasszikus vonalon, és egy kis idő kimaradt az életemben, mikor erre a mostani általam művelt műfajra áttértem.
1: A magyar nóta hogyan lépett be az életedbe?
2: Most bután hangzana, hogyha azt mondanám, de ez így igaz, hogy minden vasárnap hallgattuk a ebéd közben a jó ebédhez szól a nóta, bár akkor engem ez nem kötött le. Tehát jobban érdekelt a sült krumpli rántott hús. De biztos, mint maga, hogy zene valahol tudat alatt megfoghatott, nem jelentett szerepet az életemben, megmondom őszintén. Abszolút nem arra készültem, hogy én egyszer magyar nóta énekes legyek, sőt, mi több, azon túl, hogy édesapám bohém ember volt, és eljárogatott, és elvitte édesanyát is nemes ünnepekkor vendéglátó egységekbe, ahol cigány zene szólt, és hát, ha volt énekes, azt is meghallgatták, de én előttem maga az egész stílus nem is volt még nagyon feltárva, vagy elmesélve, vagy nem voltam bevonva ebbe a családi programba, és talán még édesapám tett is olyan megjegyzést, hogy lányok nem járnak ilyen helyekre, mert hogy hát azért egy elég szigorú neveltetést kaptam, és ez a esti éjszakai kimaradásos dolgok biztos tizenévesen nem biztos, hogy az ő elképzelésének megfelelt volna. Tehát biztos, hogy ez így volt jó, és így alakult. Viszont annál nagyobb érdekesség, hogy pont édesapám volt az, aki szintén Tarnai Kis Lászlót hallotta a rádióból, hogy meghirdettek egy népdal versenyt, és beszélt édesapám Tarnai Kis Lászlóval, hogy van egy jó hangú, csinos lánya, és hogy esetleg erre a versenyre benevezhetnie, és mondta Tarnai Kis László, hogy erre már nem, erről már lemaradt, de hogyha tényleg jó hangja van, meg csinos, küldje be hozzám a Szófia utcába. És én akkor már két gyermekes családanya voltam. És szólt

0: Édesapa, hogy menjél be, neked ez az ember tetszeni fog. És bementem, aznap mentem be, amikor a kisfiamnak éppen gitárvizsgája volt, és nagyon igyekeztem délelőttről, hogy én délután a gyermekemnek az első gitárvizsgájára odaérjek. Nos, a Szófia utcában meghallgatott a Tarnai kis László, és azt mondta, hogy ad 3 hónap esélyt, az alatt kiderül, hogy érdemes-e foglalkozni vagy sem, énekeljek valamit. A valami az egy kalotaszegin hajlításos népdal volt. Imádom a népdalokat, és siker is volt a bejutáshoz. Nem csak a Szófia utcába, hanem a későbbiekben már ahol ő tanított, a lakása mellett volt egy kis helység, és nagy dolog volt, tehát abban az időben kihalásos alapon lehetett bejutni Tarnai kis Lászlóhoz éneket tanulni, és azt mondta, hogy csinálunk Éva magából egy nagyon jó magyar nóta énekest. És akkor nekem kötelező volt elmenni megnézni, hogy Verpeléten milyen a bor és a zene faluja, különféle ilyen rendezvényekre. Akkor elmentem, és akkor itt visszaköszön a dolog, hogy egyedül elmentem, ott hagyva a családot, megnézni, hogy milyen a különféle vendéglátóegységekben, ahol még volt cigányzenekar, és leültem egy asztalhoz, és kértem egy valamilyen kávét, vagy teját, vagy mindegy mit, valami kis italt, és nem szeszes italt, hanem üdítőt, és bár nem vettem meg a jó szeszes italt sem, és hallgattam a muzsikát. Valahogy mindig észrevették a zenészek. Tehát valahogy azt vették észre, hogy nem olyan vendég, akik bejönnek vacsorázni, hanem csak valahogy, vagy csak nem épp csak, hanem pontosan, hogy mintha a füle a hölgynek úgy arra nyílik, vagy. Tehát az ott úgy olyan érdekes, hogy úgy észrevettek. Merem remélni, hogy a zeneiségem mutatkozott ki, és nem a külső megjelenése.
1: Nyilván azért egy énekesnél ez is fontos.
0: Igen, úgyhogy azért ezek kellemes emlékek voltak.
2: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdáig kell benyújtaniuk SZIA bevallásukat az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek, figyelmeztet a NAV. Az adóhivatal közlése szerint az érintetteknek akkor is foglalkozniuk kell a bevallással, ha a NAV által elkészített tervezetet használják, mert az náluk nem válik automatikusan érvényes bevallássá. A dokumentumot át kell nézni, szükség esetén ki kell egészíteni, majd be is kell küldeni. A NAV idén az egyéni vállalkozóknak több adatot előre feltüntet a tervezetben, például az online számlarendszerből és az online pénztárgépekből származó bevételeket. A mezőgazdasági őstermelőknek bizonyos esetekben nem kell bevallást benyújtaniuk, ha bevételük nem haladta meg az 1.744.800 forintot. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-éig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 25 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért próbálta eltusolni az ügyeket. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba pedig belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit akkori igazságügyi miniszter is, írja a 444. 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések. Roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az Arany Koszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Följártam a Hármas Határhegyre többek között, ahol viszont már folklór műsort néztem meg. És leültem a zenészek mellé, és figyeltem a táncosokat is, és az énekeseket is, és a Szilágyi Tibor táncos fölfigyelt arra, hogy én együtt énekelek, amire ők táncolnak, illetve amit az énekesek énekelnek, népdalokat. És egyszer kaptam egy telefont, hogy az öreg síposba jönne egy csoport, és hogy én vállalnám-e, hogy elmegyek oda énekelni. És akkor egy picit itt most beleponyolódunk a eseményekbe, hogy az első ilyen megmutatkozásom volt, hogy énekelhettem egy német csoportnak, és a repertoárom még nem volt annyira kialakult, hisz még nem olyan hosszú időt tanultam magyar nótát énekelni, és nem is stimmelt a hangnem, és egy hetedik szeptim átmenettel kellett a hallgatóból a következő dalra áténekelni, és megkértem a zenészeket így elmondva, hogy miután odaérkeztem és bemutatkoztam, előbb értem oda, mint a táncosok, és becsülettel elmondtam, hogy én mit hoztam énekelni, hisz megkérdezték, és kértem őket, hogy akkor egy ilyen zenei átmenettel oldjuk ezt meg, és megkérdezték, hogy én honnan jöttem, hogy ilyeneket mondok, és hát magyar nóta énekesek így nem szoktak, és hát valójában én miket énekelek, és akkor elmondtam ott is, hogy hát amit szeretnének, hát többféle műfajba, bármit. Hát valamit énekeljek, hogy hallják a hangomat, mert még ilyet ők nem tudják, még nem ismernek. És Zúg hullám kezdetű spirituálét énekeltem el szándékosan, mert ebbe vannak mélységek és magasságok. És üres volt még akkor a étteremnek az a nagy terme, ahol a zenekar volt, és a hátunk mögött volt ugye a konyha, és mikrofon minden nélkül úgy beénekeltem azt a termet, hogy a szakács kijött hátulról megnézni, hogy ki van itt és mit énekel. Na most ezt gondolom, hogy valószínű szimpatikus lehetett ott a zenészeknek, és Rontó Dezső volt a prímás, a Berki Vilmos a bőkös, és a Rátonyi Pali volt a címbalmos. És hát akkor már úgy lezajlott ugye a kis műsor is, éppen két anyák napja közelébe voltunk, és ugye a németeknek két héttel később van az anyák napja, de mikor már túl voltunk a műsoron, és ott maradtam még a zenekarral, mert nekem is tetszett maga a légkör, jól éreztem magam, akkor úgy gondoltam, hogy még néhány népdalt énekelek a vendégeknek, ami édesanyákról szól, és nagy meglepetésemre egy akkor 88 éves bácsi megállított az asztalok között, ahogy énekeltem, hogy magyarul megszólalt, hogy ő 60 évvel ezelőtt hallotta azt a népdalt, hogy madárka, madárka, csácsogó, vigacska, és többek között, hogy ezt is énekeltem, és nagyon-nagyon örült, és egy nagyon kellemes estét töltöttünk ott olyannyira, hogy a Rátonyi Palinak köszönhetem azt, hogy az első lemezem létrejöjjön, tehát ő megajánlotta, hogy csináljunk egy lemezt, és hogy ő elvisz engem egy zenekarhoz. És a régi rajkósokhoz, és a Toki Balog Ernő prímás és zenekara játszott a Hungária Grand Hotelbe, és oda vitt be engem, bemutatott a zenészeknek, énekeltem ott is, és azt mondta a prímás úr, hogy ő nem foglalkozik senki énekessel, és ő nem kísér énekeseket. Na most ez egy 20 éve tartó, kialakult, nagyon jó munkakapcsolat és barátság lett belőle. 6 lemezt csináltunk együtt, és több fellépésünk volt, és külföldi, belföldi szerepléseink, és nagyon-nagyon, hogy mondjam, itt úgy mondják, hogy gizda. Büszke vagyok rá, hogy én lehetek az énekese, és hogy most 26-ba mondhatom azt, hogy 20 éve tanulok magyar nótát énekelni, és színpadon vagyok, és a Tokival pedig 19 évig, most így be tudtam pontosítani. Tehát körülbelül 2007-ben vitt a Rátonyi Palibe a Grand Hotelba, ahol rendszeresen a zenekarral énekeltem, illetve a vacsoráztatás után tanultunk, tehát nagyon-nagyon sokat voltam távol úgy a családomtól, hogy már a gyerekek aludtak, és én éjszaka még fönn voltam a Grand Hotel valamelyik emeletén, ahol tologatták a pincérek a falakat a másnapi rendezvényhez, és én ott tanultam és gyakoroltam, és így készültem föl a különféle lemezanyagokkal, hogy a stúdióba tudjuk vinni. A Mazura János Etnofon stúdióba készültek nagyrészt a lemezeim, 5 lemezem, vagy 4 de a Jancsival dolgoztam, aztán az ötödiknél is, a Petőfi albumnál. Tehát van egy olyan lemezem, a legelső 2008-ban megjelent, amiben már az általam megkedvelt és megtanult magyar nóták szerepelnek egyrészt, és olyan az a lemez, mintha a régi lemeznél egy A és egy B oldal volna, mert hogy a másik oldalt képviselték a népdalok. Népdalok, illetve népballada szavalat is van közte. Itt is volt már egyfajta olyan nézet, hogy ne egy kaptafára szóljanak ezek a dalok, és a zenei kíséret is olyan jellegű legyen, ami több hangszer, egyéni hangszer, gitár, csörgődob, ilyen olyan megszólaltatásával egy kerekegységet alkosson. Minden lemezemen van mindig egy-egy olyan dal, ami nem éppen magyar nóta, a cigány népdalok is szerepelnek így rajta, vagy pedig már van úgy, amelyiken jidis dal is szerepel, illetve a legutóbbi albumom az teljes mértékében a világ zsidóságának a dalaiból válogatás, ahol partnerem Nógrádi Gergely, a Frankeleúti zsinagógának a főkántora, aki meghallgatta az én Petőfi albumomat, és megtetszett neki, és azt mondta, hogy szeretne velem egy közös lemezen énekelni, és ezért találtam ki, hogy akkor viszont csináljunk zsidó dalokból lemezt, cigányzenekari kísérettel, és olyan dalokat kutattam föl, és még ami az érdekesség ennek a lemeznek, hogy megszólalnak rajta a dalok jidisül, héberül, ladinó nyelven és magyarul. És ez egy nagyon-nagyon nagy munka, van rajt két dal az én fordításomban is, és Gergelynek rengeteg fordítása, Gyémánt Ferenc fordítása, Fábri Péter fordítása, és én ezt végigjártam az Artist Use és a különféle nemzetközi, amerikai és izraeli music társaságoknál, és volt, ahol olyan dal is, dalhoz kellett engedélyt kérnem, és még fizetnem dollárban is, hogy ez fölkerülhessen a lemezre magyarul. Ez egy Barbara Streisand dal, amely a Atyánk és királyunk címet viseli magyarul, és számomra egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én Nógrádi Gergellyel ezt énekelhetem, és a többi dalt az albumon. Ez egy dupla album. Ez volt az utolsó, ami eddig elkészült.
6: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendég.

0: az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: A lemezeidnek a címe Hungarikum 1-2-3-4-5, és ha jól látom, akkor nekem úgy tűnik legalábbis elsőre, hogy nagyon sok kutató munka van mögötte.
2: Igen.
1: Tehát ha például a Dankó Pista albumról egy picit megnézem annak a tartalmát, akkor ezek a dalok között van olyan, ami népszerűbb is, és van olyan, ami kevésbé népszerű.
2: Igen.
1: És akkor gondolom, ebből lett kiválasztva.
2: Igen.
1: Még ráadásul a nem
2: Igen.
1: sokára megjelenő videóklip. Hogyan készülsz fel egy ilyen kutatásra, hiszen ez azért komoly kutatást igényel?
2: Sokszor van, hogy helyszínre is megyek, és a ottani tájházakban, kiállításokon, népművészeti kellékekből összeválogatva nézem meg a daloknak az eredetét. Ezért is sokszor van, hogy mellé is írom, hogy melyik tájegységről, vagy honnét vannak ezek a dalok. Feltétlenül feltüntetem mindig a nótáknál a szerzőket, hisz hát a Dankó Pistának a dalait kimagasló irodalomból ismert költők, írók versei, írásaiból készült zenei művek alkotásai lettek, és úgy gondolom, hogy ezt átörökíteni érdemes, és megismertetni a nagy közönséggel.
1: Ez sokkal több hozzáadott értéket tartalmaz tulajdonképpen, mint egy átlagos CD, hiszen itt egy olyan népdalgyűjtő, kutató munka van mögötte, amit ráadásul akkor te is énekelsz föl, ami egészen hitelessé és kivételesen meggyőzővé teszi akkor ezeket a CD-ket.
2: Köszönöm,
1: ezeket
2: igyekszem,
1: az albumokat.
2: Igyekszem teljes erőbedobással, hát a Petőfi lemez is ugyanezt tükrözi. Itt még inkább olyan anyagokat, és nagyon szerettem volna, hisz az nincsen föltüntetve a lemezen, de elmondom, hogy kronológiai sorrendben vannak a Petőfi dalok. Az utolsó dal az, ami nem pont a sorrend, de a hangulata végén a Tíz pár csókot egy végből, ami a legféle népszínműnek egy betét dala is lett, és Egressy Béni zenésítette meg. Viszont az összes többi az kronológiai sorrendben van, és szerettem volna belőle egy színházi előadást is cigányzenekarral, és az ország minden pontjára elküldtem ezt az anyagomat. Jenei Gábor színművésszel, musical énekessel énekeltük föl a dalokat erre a lemezre, hogy a fiús jellegűeket ő énekelje, és amit én elénekelhetek hölgyként, az ott megvalósuljon. Szintén ugye a Toki Jég kíséretével, mint kávéházi cigányzenekar. És sajnos színházi darab nem lett belőle, pedig ez volt a terv.
1: Nagyon érdekes egyébként a Világ zsidóságának dalaiből című albumod is.
2: Itt viszont egy akkora anyagot dolgoztam föl, hogy a régmúltból, szintén a népdaloktól indulva, egészen a hazafias dalok, az édesanyákról szóló dalok, az ünnepek dalai szólaljanak meg, és hát végül ugye magyarul a izraeli himnusz. És ez mennyiségében akkora, hogy két lemezre fért rá. És sajnáltam volna bármelyikről is lemondani.
1: Ezeken felül viszont én azért láttam rólad olyan videókat is, illetve hallottam olyan felvételeket, ahol nem csak magyar nótákat, nem csak népdalokat, nem csak zsidódalokat, cigánydalokat énekelsz, hanem örökzöld slágereket is, például egy Over the Rainbow.
2: Igen. Igen, hát én ugye készültem egy dunapalotai önálló estre, ahova barátokat is meghívtam, művészbarátokat, szerepelni, és egy nagyon színes kerek műsort hoztunk létre, és úgy gondoltam, hogy az én múltamból, klasszikus múltamból énekeljek akár ilyen jellegű dalokat. És tehát itt a Bohóc dala is elhangzik Dajka Margit után, aztán egészen a könnyed, spirituális jellegű operáig a Kara dala, altató dala elhangzik. Vagy pedig hát énekeltem a Papa ugye hallasz Barbara Streisand után magyarul. Igen, úgyhogy próbáltam egy nagyon színes műsort összeállítani, és abból nem is volt véletlen, hogy összefonódás legyen a dunapalotai előadásnak a címe, hisz mindenféle jellegű dal, és mindez cigányzenei kísérettel, illetve Füzi Gábor bárzongorista volt még meghívva, aki nagyon-nagyon jó hangulatot teremtett, és a bárzene is így, az örökzöldek is, egy kis jazz, egy kis nóta, egy kis cigányzene, minden összefonódott, minden. És nagyon nagy siker volt.
0: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorúdíjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Amire felfigyeltem, hogy nem csak, hogy több műfajban is otthon vagy, és szívesen énekeled őket, hanem többnyire azért, mint hogyha mindig magyarul énekelnél. És még a címeket is így adod meg. Nekem ez furcsa volt elsőre, hiszen az Over the Rainbow-nak a fordítása ugye Szivárványon túl.
2: Túl, így van.
1: És hát én nem tudtam, mi ez a dal. Szivárványon túl mi lehet ez? Persze úgy, hogy Over the Rainbow, így már fölismertem, tehát amikor hallottam a dalt, vagy a Jiddische Mama, és igen, és akkor még sorolhatnám. Igen, pontosan. Tehát, hogy neked akkor ezek szerint fontos kiemelten, hogy azért mindent magyarul ismerjünk meg.
2: Én magyar vagyok. Én magyar vagyok. És származásomat tekintve a Smidélius

0: esetben az SCH-val író smidérjuszok, azok pedig közgazdászok, jogászok, ügyvédek. És van ilyen elfajzott, mint én, akinek van egy egészen teljesen más civil hivatása. És még vagyunk néhányan így. Na mostan az, hogy az anyai vonalat is, hogy megemlítsem, és azért legyen egyfajta kötődés, hogy miért pont még zsidó dalokat is énekelek. Azon túl, hogy nagyon szerettem mindig eljárni olyan jellegű előadásokra, koncertekre, ahol ilyen zenék is megszólalnak. Anyai ágon zsidó származású vagyok, és amikor én bementem a Rátonyi Pali által a Grand Hotelba, és ott énekeltem a zenészeknek, és táncoltam is mellé, mert én a színpadon nagyon szeretek mozogni, akkor meg is jegyezték a muzsikusok, hogy jó, a tánc is jó, de nem is cigány, de mégis, miféle is? Jaj, kis Biboldó! Tehát amikor ez úgy kiderült, és akkor a szeretettel, és olyan örömmel vettek körül, hát utána jöttek persze, ahogy már úgy bemelegettünk, meg ugye már közöttük éltem idézőjelben, akkor a kis Biboldó, még a bőr alatt is pénz van meg. Tehát volt itt mindenféle, ami, de én úgy gondolom, és én ezt tartom is magam, szívügyem, hogy a zenészeimet, akikkel együtt dolgozok, annyira odaadó legyek feléjük, hogy mindig a lelkemen viselem, hogy mindenféle szempontból nagy vonalú tudjak lenni, és ez úgy érzem, hogy kölcsönös a mi együttműködésünkben, hisz én nekem olyan gáláns dolgokat megtesznek és segítenek, amit nem gondolom, hogy minden énekes elmondhat magáról. Legyen úgy, de én biztosra tudom, hogy én mi minden segítséget és szeretetet kaptam tőlük, és főként a primásomtól, hisz azért nem tudom elmondani, hogy hol van olyan primás, aki akár hetente háromszor foglalkozik a ő énekesével, hogy azt tanuljon, és állandóan rám koppincson nagyon komolyan a vonóval, a szidalmakkal, hogy jó, de mégse jó, innét nézzük, még egyszer, nem jó, nyisd ki azért, így csináld, úgy csináld. Lehet itt hangképző tanár rengeteg, nagyon aranyos és nagyon jó és kiválóaknál voltam és tanulok, és a mai napig is a hangképzést tanártól tanulom, de magát, a nóta, műfajt, hogy azt hogy kell osztani, hogy kell kivárni, hogy a cimbalmosa akkordot kigurítsa, hogy a harcsapista brácsos mondja folyamatosan bontva az akkordokat, és a cimbalmos fele, a bőgős fele, és egy Dodi Parádi József, vagy egy horvát karcsi nagybőgős kíséretével lenni, vagy pedig a Bóni Gyuszi, aki szintén kiváló brácsos, hogy mondjak klarinétosokat a Lukács Csabi több lemezemnél, vagy a Tipővel is fölléptem, vagy a Lacikával is csináltunk lemezt, ahol klarinétozott, még nem volt olyan beteg, amilyen most szegény. Úgyhogy nagyon-nagyon sokakkal összehozott a sors, és én nagyon-nagyon köszönöm mindannyiuknak a lelkes hozzámállását és segítségét. Én így lettem azzá, ami vagyok.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon.
3: A Rádió D kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap.
3: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Megtörtént a minisztériumi átadás átvétel és teljes körű vizsgálat indul minden területen, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az átadáson, ahol a tárcák különböző formátumban, papíron, pendrive-on vagy éppen DVD-n adták át az iratokat. Magyar Péter közölte, hogy a volt kormánytagok teljességi nyilatkozatot írtak alá, az új kabinet pedig most dolgozza fel az anyagokat. A távozó miniszterek végkielégítését jótékony célra utalják, az államtitkároktól pedig nyilatkozatot várnak erről. A miniszterelnök szerint a minisztériumok elhelyezéséről teljes jelentés készül, több tárcánál pedig kötelezettségvállalásokat is átnéznek. Hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is a Budai Várban, jelentette ki a miniszterelnök a Karmelita kolostor előtt tartott sajtótájékoztatóján. Magyar Péter közölte, a Karmelita kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a szociális és családügyi minisztérium munkatársai költöznek. A látogatáshoz már foglalhatók időpontok az erre a célra létrehozott szabadkarmelita.hu oldalon, mondta hozzátéve, hogy a két épületet egy látogatás keretében lehet megtekinteni. Az ukrán akciókra adott válasz csapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség a Kárpátalja ellen indított orosz támadásokat. A nagykövetség azután tette közzé nyilatkozatát, hogy Orbán Anita külügyminiszter bekérette hivatalába Jevgenyi Stanislavov orosz nagykövetet. A politikus közölte az orosz diplomatával, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy az orosz hadsereg már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadja. Az orosz nagykövetség Facebook oldalán azt írta, tájékoztatták Orbán Anitát az orosz Védelmi Minisztérium május 13-ai nyilatkozatáról, amely szerint a csapások kizárólag az ukrán fegyveres erők által használt infrastrukturális létesítményeket, a pilóta nélküli repülőgépek összeszerelési, tárolási és indítóhelyeit, valamint a fegyveres erők telepítési pontjait célozták 147 területen.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dík kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dík FM 100,3 MHz-es frekvencián. Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva, magyar nóta és darénekes a mai vendégem, aki mesél nekünk a hamarosan megjelenő videóklipjeiről és szakmai múltjáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Beszéljünk egy picit a polgári foglalkozásodról, hiszen ez is nagyon jelentős az életedben. Jelenleg egy fővárosi gyógyszertárban dolgozol.
6: Én nagyon örülök neki, hogy van egy civil hivatásom. Köszönöm a szüleimnek, hogy iskoláztattak, és hogy aztán felnőtt korba tovább léptem, és az egészségügyi pályán tovább tanultam, és hogy ebből élek. Tehát itt ez a szomorú, vagy nem szomorú, de magából az éneklésből, a zenéből nem lehet megélni, legalábbis ezen a magyar nóta éneklési szinten. Vannak kimagasló énekesek, már nem, hogy ők magaslanak ki, vagy a tudásuk, hanem a helyzetük adott, hogy ebből esetlegesen meg tudjanak élni, és nem feltétlenül magyar nóta énekesek, de a pályatársaimnál, ha végig gondolom, szinte mindenkinek van egy civil hivatása, vagy a zenéhez kötött, vagy pedig egészen más, és ugyanúgy mellette énekelnek. Na most én, mivel nem tudok egy helyben megülni, a pályaválasztásom is arra orientálódott, hogy valami olyan szakmát, hivatást választak, ahol mozgás van, ahol nem monoton a munka. És szerettem volna óvónő lenni, vagy pedig az empatikusságomból adódóan nagyon érdekelt az egészségügy, és így kerültem az egészségügyi szakközépiskolába, amit nagyon-nagyon szeretek, és a mai napig táplálkozom az ott tanultakból, hasznosítom a jelenlegi munkakörömben is. Tehát én nem az a gyógyszertári asszisztens vagyok, akihez betér a beteg, és odaadja a receptet, vagy már felhőből a receptet lehívom, és elmondom, hogy 2x1 vagy 3x2, és viszontlátásra, hanem egy teljes embert nézek, ahogy már elém jön és belép a patikába, vagy ha a hozzátartozó, akkor belekérdezek különféle dolgokba, ahol nagyon jó, hogy kiderül egy s más az adott beteg állapotáról, és annak megfelelően tudok tanácsot adni és ellátni. Hozzáteszem, hogy nem egyenes arányban van a megbecsülés és a mérték, de én nem tudok másként lenni, mert a lelkiismeretem az diktálja, hogy teljes, úgy is tanultam, hogy teljes betegséget, embert nézek, és orvos mellett is úgy dolgoztam, és valahogy ez ivódott belém. Azelőtt a egészségügyi pályám kezdetén dolgoztam gyerekrendelőben orvos mellett, és dolgoztam gyógyíthatatlan gyerekek mellett. Az egykori Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézetben voltam dietetikus, és kijártam osztályra, és nagyon-nagyon sok olyan kis beteget láttam el, illetve hozzáteszem, hogy ifjúsági és bronzfokozatú túra vezető vagyok gyalogtúra területén, tehát én rengeteget sportoltam is, és ott annak idején a kalóriaszegény és a diabéteszes gyerekeket vittem kirándulni is a Budai hegységbe. Tehát mindig bármit, ha teszek, akkor nem csak konkrétan az adott feladatot teszem, azért meséltem el az előbbieket, hanem egy átfogó képet, egy teljes körű szolgáltatást igyekszem biztosítani.
5: Így már akkor érthetőbb számomra is, hogy például amikor létrehozol egy zenei albumot, akkor miért van mögötte olyan kutatás, amit akár a Petőfi albumnál, akár a Dankó albumnál, és a többit is persze sorolhatnám ide, amit véghez vittél. Egyébként azért is tartom nagyon fontosnak, hogy valakinek van egy polgári foglalkozása ebben a műfajban, hiszen ma már azért én azt gondolom, hogy a zenészeknek is, a legtöbbnek, legalábbis akik a cigányzenei műfajban tevékenykednek, most már majdnem mindnek szükség van egy polgári foglalkozásra is ahhoz, hogy mellette tudjanak muzsikálni, mert hiszen a cigányzene, illetve a magyar nóta az elmúlt években, évtizedekben, beszéljünk akár 30-35 évről, távlatot tekintve, sajnos nem a virágkorát éli ez a műfaj.
6: Nagyon szeretném felvirágoztatni, és biztos vagyunk ezzel még néhányan, és nagyon becsülöm azokat a zenészeket, zenész kollégákat, például a Patyókát, Patyó Dombi János cimbalmos, akivel szintén nagyon sok lemezen együtt szereplünk, és közösen is léptünk föl már színpadon, hogy például ő hangszereket javít, vagy készít. Mindahogy tudom a Bonnie Gyusziról is. Tehát ezek egy nagyon jó kiegészítő feladatok, és mégis a zenéhez kötődnek, és hála Isten, ugye jó a fül, tehát szakértelem van hallásilag is, és nagyon nagy kézügyesség, manuális készség. És mindazokat pedig nagyon sajnálom, akiknek a polgári foglalkozásuk egy valamilyen őrzővédő Kft-hez szorul, és biztonsági őrként kell állniuk, dolgozniuk kinek jobb, silányabb területen. Nem méltó ezekhez a kiváló muzsikusokhoz. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy visszakerüljön nem csak a muzsikáló Magyarország idejére, hanem egy állandó jelleggel a kávéházakba a maga a műfaj, a zenészek, és azt se bánom, hogyha a zenészek mellett, ugye úgy, mint régen, énekesek is ott lehessenek, hiszen tudjuk a Kulacsba is, vagy a Kárpátiába is, és direkt ezeket mondom szándékosan, mert megszűntek, de itt ugye tudjuk, hogy hány énekes megfordult. Én emlékszem még a Vén Cigány nevű étteremre, ahol a Berki Béla volt a prímás, és a Tolnai Andris énekelt, és mikor a Szófia utcába jártam, az ott úgynevezett daliskolába, ahol kiváló minősítésre vizsgáztam, akkor a Nógrádi Tóth István elvitt bennünket, hogy ott van cigányzenekar, és hogy lehessen ott énekelni, és a Győri Szabó Józsi bácsi külön én miattam jött oda le, gondolom a Tolnai Andris hívására, jól emlékszem, hogy meghallgasson engem is, és emlékszem, még ki is kaptam a Győri Szabó Józsi bácsitól, hogy a hangnem megválasztás az nagyon fontos. És azt mondta, Évikém, maga olyan értelmes, itt a telefonszámom, ha bármi probléma van, csak hívjon föl, mert maga olyan értelmes, hogy önnek még telefonba is el tudom mondani, hogy mit, hogyan énekel. Zündéri volt, tündéri. És hát persze sok anekdota, amit ugye a zenészek között és így a idősebb énekesek között még meg lehetett hallgatni, hogy azért tényleg sokat nevetgéltünk, és így a tanulás is sokkal jobban ment.
4: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy művész számára mindig nagyon fontosak az elismerések, illetve az, hogyha kap egy olyan visszajelzést, hogy jó úton halad. Több versenyen is részt vettél. Melyikre vagy a legbüszkébb?
2: A Dankó Pista versenyre, énekversenyre. Az nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyrészt azért, mert az a első énekverseny volt, amire jelentkeztem, és ez egy nemzetközi versenynek volt meghirdetve. Szilágyi Sándor énekes jött Erdélyből, és Pécsi Kiságinak volt akkoriban tanítványa, és jöttek a egykori Jugoszlávia területéről is énekelni, meg Erdélyből is. Tehát egy érdekes volt a paletta, hogy mennyi felől Magyarország területéről is, és nagyon-nagyon neves volt a zsűri. Hát akkor még úgy voltam vele, hogy persze megpróbálom. Tarnai Kis László fölkészített, és két dallal mentem le, és akik mezőnyt nyertek, azoknak Szeged főterén be lehetett mutatkozni, mint énekes. Hát azért az ott már egy nagyon nagy főtér volt, és teltház, több, nem tudom megmondani, több mint 600 ember. Arra emlékszem, hogy a miskolci cigányzenekar, kávézi cigány muzsikusokból álló miskolci zenekar volt, cigányzenekar volt, de nem is értettem, hogy miért nem szegedi, hisz hát későbbiekben találkoztam én a Kecskés Sándorral, aki ott prímás volt, és a Rácz Lajossal, és annak családjával, illetve a beltagokkal is, tehát van Szegeden nagyon jó kávéházi cigányzenekar. De itt akkor, mikor ez a verseny volt, akkor így mutatták be a zenekart, hogy az lesz, és ezt azért is jegyeztem meg, mert a Kós Éva meg volt hívva, hogy énekeljen Dankó Pista dalt, és az én hallgatómat elkérte, mert ő nem tud más hallgatót, mondta akkor. És ezért én nekem nem is egy Dankó Pista dalom volt a ottani nagy színpadon a hallgatóm. Mondták, hogy akkor megnevezték ugye a zenekart, és hogy egyezkedjek a rámosztott prímással, hogy akkor most hirtelen mit játszanak nekem. Tehát én ezért jegyeztem meg, hogy miskolci zenekar, nem azért, mert hogy a Kós Évát azóta is szeretem, és tisztelem, és ismerjük egymást. Csak én voltam akkor még ismeretlen, és ő volt a nagy nevű énekes, aki megmondta, hogy ő azt a dalt szeretné énekelni. Több versenyen is részt vettem. Igen, a Ne felejts nóta show az, ami még esetleg említésre méltó, de én nem a versenyek embere vagyok ám.
1: Tehát, fontos mégis az, hogy egy versenyen megmérettesse magát az ember?
2: Ha csak nem önmagának.
1: A mai eszemmel,
2: ezt mondom. Egy idegbetegség. Tehát az, ahogy ott lezajlott, engem mindenképpen úgy érintett, mert jó volt a felkészülési idő, meg ugye akik szervezték, elég csibész banda volt, mint később kiderült, tehát megléptek a pénzzel, senki nem kapta meg a díját, meg a Hálózat TV-nél lement, meg avval nem is volt ugye baj, de ugye a kulisszák mögé nézve mondhatom el, hogy egy alkalommal több adást vettek föl, és hát akkor az milyen verseny, kik hogyan voltak fölkészülve, volt, aki ott tanulta a szöveget, vagy szóval ezek olyan nagyon érdekes dolgok voltak, viszont néhányan megmaradtunk ebből a versenyből, és lettünk ismertebb énekesek, és ilyen a Gáspár Ani, Budai Beatrix, Újvári Marika, talán magamat is ide sorolhatom, és számomra, és én azt akkor beszélgettem is Tarnai Kis Lászlóval, hogy ő is megmondta, hogy az Éva magának nem biztos, hogy a versenyek viszik előre a karrierjét, hisz én nekem ott Igen, ez volt rá a jó kifejezés, hogy megsínlődik az ember idegileg, mert rengeteg az igazságtalanság, és nagyon behatárolt az idő, a helyszín, a civil hivatással az összeegyeztetés, és én éppen akkor nem feltétlenül mondom, hogy ez miatt, mert nem ez miatt, de egy munkahelyváltásom is volt. Tehát ezek olyan és azért tegyük hozzá, két kisgyerek otthon, a család, és akkor egy gödi felkészítésre, egy táborra, ami megelőzte a szerepléseket, akkor az távol tartott a családtól is. Ami nem volt rossz, meg nem is volt úgy baj, mert megoldotta a férjem, meg rendben volt, csak azért ez úgy felörlött egy kicsit bennünket, nem csak engem, tudom jól.
1: Más szempontból én azt hiszem, hogy a versenyeknek pedagógiai szempontból viszont nagy jelentőségük van. Tehát, hogyha én például egy növendékemet viszem versenyre, akkor az nagyon fontos, hogy van egy céldátum, amire készülünk, amire dolgozunk. Nem csak a vakvilágban gyakorolgatunk, mondjuk így, hanem akkor van egy lehetőség, ami egészen pontos felkészülést igényel hétről hétre. Tehát ez az előnye megvan a versenyeknek.
2: Én elfogadom.
1: Kicsi szempontjából.
2: Én elfogadom, hogy a diákoknál ez így is van, és én nagyon becsülöm és elismerem, amit te, mint pedagógus is teszel, és ez kitüntetés, és egy célelérés a gyerekeknek is, illetve hisz hát a felkészítő tanárnak is egy visszajelzés és egy elismerés, amihez én gratulálok, és egy kitartó munka, hogy sikereket érjetek el. Ugyanígy a Szóka Juli is, ahol tanít, ő is viszi versenyre a diákjait. Na de hát én egy felnőtt dolgozó ember vagyok, és én már ezt a versenydrukkot végig izgultam gyerekkoromban a szavaló versenyeknél, meg a kórussal való szerepléseknél, vagy az önálló kiállt énekesi szerepléseknél. Tehát én nekem nem ettől volt az idegességem, hogy izgulok, hanem egyszerűen az, hogy most ki következik, mikor lesz, milyen kamerálás. Igen, egy nagyon jó tanuló időszak volt viszont abból a szempontból, most, hogy így beszélgettünk róla, hogy későbbiekben erőt adott, hogy jaj, hát ne hülyeskedj, nagy már nem tudnád megcsinálni, hisz hát téged már a tévébe is vettek, és ott voltál, és kamera előtt, és mikrofonba énekeltél, és igen, ilyenkor ez így nagyon oké, így van, és a másik, amit el kell ismerni, hogy a Tarnai Kis László minden évben a tanítványait évvégén vitte fellépésre egy akár jótékonysági koncertnek nevezzük, akkor is szereplési lehetőséget adott a tanítványainak, olyanoknak, akik ugye nem épp zenekarral dolgoznak, csak kettelésből, vagy egy színészi pályára való felkészülés véget, vagy bármi miatt énekeltek, próbálják ki magukat a színpadon, és kapjanak mikrofont a kezükbe. Tehát igen, ennek van egy pedagógiai oldala is, ahogy mondod, el kell ismerni. Az én szempontomból is biztos megállta a helyét, de a későbbiekben már nem, tehát én nekem nem a versenyek hozták a eredményt és a jövőt.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes a mai vendégem. A következő percekben pedig hallgassunk meg tőle egy csokrot.

0: az aranykoszorú díjas Smidelius Éva magyar nóta és dalénekest hallgathattuk meg. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Viszont nagyon fontosak akkor az egyéb elismerések, mint például egy ezüst koszorús minősítés, vagy később, egy évvel később az aranykoszorús minősítés. Ez mit jelentett számodra?
2: Azt, hogy nem akartam elmenni Szlovákiába a csemadok versenyre, és azt mondta a Tarnai kis László, hogy de hát Éva, hát jól hangzana azért egy plakáton, vagy bárhol, hogyha ott szerepelne, hogy milyen magyar nóta énekes. Jaj, mondom, nem... Hát mondom, hogyha elvisznek, akkor elmegy.

0: És akkor elmentem, óriásit énekeltem, azt mondta a közönség a első alkalommal is. Biztos volt valami kis hibám, most így nem is emlékszem, hogy micsoda, vagy szövegbe, vagy valamibe, mert mikor kinna voltunk a többiekkel, versenytársakkal, meg a hallgatósággal, és a zsűri meghozta a döntését, addig ugye mondták, hogy hát ha te nem kapod meg a aranyat, akkor kikapja meg. Álmondom nyugtával a napot, és igen, be is igazolódott, tehát nagyon-nagyon szigorú volt a zsűri, és azt mondta Tarnai Kis László, hogy akkor ez most egy ezüst, és majd jövőre vissza kell jönni egy aranykoszorúért. Na és ott meg már nem voltam kötelezve, és akkor is, hála Isten, volt olyan szerencsém és kedves emberek, hogy elvittek, és a második megmérettetésnél így meg is kaptam a aranykosztot, és nem csak elvittek, hanem haza is hoztak. De, úgyhogy így kerek a dolog, és hogy teljes legyen a kép, most volt tavaly előtt a Csemadoknak a 25 éves nagy reprezentatív gála, és szintén a másnapján a verseny, és meg voltam hívva énekelni a szervező által, aki azelőtt a versenyekre is fölvette velem a kontaktot, hogy szerepeljek, és el kell mondanom, hogy mindenki a versenyek alatt, ahányszor én ugye ott voltam, meg figyeltem, és törekedett, és többszörösen volt, aki visszament, hogy ha nem sikerült az ilyen-olyan koszorús díjat megkapni, aminek ma már nincsen egy akkora mérve, én úgy érzem, mint abba az időbe, ha csak nem egy-egy kiemelkedő valakinek sikerül ott úgy helytállni, de amúgy nagyon kedves és jó szervezés és egy jó időtöltés, de addig nagyon igyekeztek az emberek, amíg meg nem kapták a ilyen-olyan koszorút a szereplésért. Most, amikor a gála műsor volt, akkor az egyedüli magyarországi aranykoszorús magyar nóta énekes voltam. Nem csak, hogy mint magyar aranykoszorús, hanem egyáltalán, mint énekes Magyarországról. Mondhatni, hogy képviseltem a országunkat ezen a gálán. És én ilyenkor ám elszomorodtam, és el is mondtam ott, hogy hol vannak azok a többi nagy aranykoszorú díjasok, hogy miért nem jöttek, akik innét kapták szintén a elismerést és a díjaikat. És én eljövök ingyen ide a gála műsorra a legnagyobb szeretettel, és ahogy fogadtak, szeretettel, szállással, étkezéssel, barátságokkal körbevettek és örültek, hogy ott vagyok. Tehát én azért ezt úgy fájlaltam, mert úgy érzem, hogy itt is azt kell mondani, hogy ez a szakma, ez a éneklés, mint olyan, megérdemelni, hogy mások is részt vegyenek, és akarjanak olyankor is ott lenni.
1: Az aranykoszorú díjas Smidélius Éva magyar nóta és dalénekes volt a mai vendégem. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárca vezető kiemelte, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a terület minisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. A tárca vezető bejelentette azt is, hogy pénteken visszakapja nevét a Budaörsi úton található, jelenleg Mária Terézia nevét viselő korábbi Petőfi Sándor laktanya. Új közösségépítő kezdeményezést indított a második kerületben az önkormányzat, derül ki Őrsi Gergely polgármester Facebook bejegyzéséből. A program célja, hogy a helyi lakosok könnyebben szervezhessenek szomszédünnepeket vagy utcabálokat, és erősödjenek a lakóközösségek. Az önkormányzat eszközparkkal segíti a szervezőket, sátrakat, sörpadokat, poharakat, grillsütőket, aszfaltkrétákat és budaszódát is lehet igényelni. Emellett kérhető beszélgetés az adott környék vagy utca történetéről, valamint kiegészítő utcatáblák kihelyezése is. Lemondott Semjén Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről, tudatta a szervezet honlapján. A védegylet csütörtökön honlapján azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, lemondott a szervezet éléről.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.